0: nyomon pörög a futballáz. Rio de Janeiro-ban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt. A nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna, Fésű Amira Bonita, Kassai András. Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgetünk a mobilfüggőségről. Mit nevezünk függőségnek?
1: Sziasztok! Függőségről akkor beszélhetünk, hogyha megváltoztatja valakinek a viselkedését, az érzelmeit, a gondolkodását, súlyosabb esetben mondjuk nem tudja ellátni a napi teendőit, a munkáját, vagy a tanulást például valaki. Tehát nyilván függőség sokféle lehet, sokféle megnyilvánulási formája lehet, illetve ennek vannak azért fokozatai, tehát van, amikor ez egy kicsit enyhébb, van, amikor viszont akár nagyon súlyos is lehet egy függőség.
2: És ez milyen súlyos lehet ez a függőség?
1: Mobillal kapcsolatban?
2: Igen.
1: A mobiloknak ugyanaz az előnye, mint a hátránya, tehát az a nagy probléma velük, hogy nagyon könnyen tudjuk őket használni. Tehát picik is, könnyen használhatók, és mindig ott vannak velünk. Tehát körülbelül reggel felkelünk a mobilunkkal, és onnantól kezdve folyamatosan velünk van, és este is nagyjából ezzel fekszünk le. Tehát ezzel az a nagy probléma, hogy nagyon könnyen rá tudunk erre úgymond kapni, hogy egy folyamatos információáramlásban vagyunk, folyamatosan meg tudjuk nézni az e-maileinket, az SMS-einket, állandóan elérhetőek vagyunk. Van egy csomó ugye ingyenes alkalmazás, amit le tudunk tölteni, segíti az életünket. Ez viszont kialakíthat egy függőséget, tehát most már beszélünk konkrétan mobil függőségről, ami azt jelenti, hogy van, akinél ez akár nagyon súlyos is lehet. Tehát most az új vizsgálatok alapján, tehát az utóbbi években elkezdték ezt kutatni is, és ott már kiderült az, hogy sajnos mint a kábítószerek akár olyan változásokat is hozhat az agyba. Ez a fajta függőség, illetve a szorongást és a depressziót növelheti.
3: Milyen következményei lehetnek?
1: Sokféle következményt nézhetünk. Nézhetjük ugye a fizikális dolgokat is, tehát hogyha például valaki folyamatosan mobilozik, tehát azon játszik, tehát akkor felvesz például egy olyan testtartást, tehát hogy fizikálisan is ugye lesz egy görbe hát, egy beszűkült tudatállapot egy kicsit, ez növelheti a stresszt, növelheti a szorongást, akár ugye a látásra például rossz hatással van, tehát hogy a szemét is akár veszélyezteti, tehát testileg is lelkileg kihat sajnos egy erősebb ilyen függőség. Tehát, hogy itt igazából az a lényeg, hogy mennyi a mennyiség ennek az óraszámnak, amit mondjuk eltöltünk a mobilunkkal, és azt mondjuk milyen helyzetbe. Tehát, hogyha valaki például leül több órára, és ugyanabba a testtartásba áll fel mondjuk 3 óra után, akkor nyilván ott még a fizikai dolgokra is kihat.
0: Hogyan tud egy mobilfüggő megszabadulni a szenvedélyétől?
1: Vannak fontosabb paraméterek, amiket érdemes mondjuk betartani. Tehát vannak olyan dolgok, amire tudunk figyelni. Tehát, hogy például kijelölök olyan tiltott zónákat, ahova nem viszem a mobilomat. Tehát mondjuk a fürdőszobába, vagy a konyhába, hogyha éppen vacsora van, vagy valami olyan helyzet van, tehát bizonyos szituációkban, családdal, barátokkal, stb. Nem viszem magammal a mobilt. Aztán érdemes például lehalkítani, tehát hogy levenni bizonyos értesítéseket, tehát hogy ne legyen mindig az a ott a figyelmem, ne legyen mindig az bennem, hogy na vajon most mi történik, ki fog írni, mi jött, elérhető vagyok-e, milyen információról maradtam le, hogyha nem figyelek oda. Tehát, hogy ne legyen egy állandó készenlétem a telefon felé. Tehát ezt meg tudom úgy oldani, hogy például bizonyos értesítéseket kikapcsolok. Aztán lehet olyat csinálni, hogy vannak ingyenes alkalmazások, amit szintén le lehet tölteni arra, hogy mondjuk lássam azt, hogy mennyit mobiloztam, tehát érdemes megnézni azt, hogy mondjuk mennyi időt töltöttem a neten, mennyit foglalkoztam a bizonyos dolgokkal. Ha viszont súlyos függőségről beszélünk, akkor viszont szakemberhez kell fordulni. Tehát, hogy van, akkor már, tehát, hogyha egy súlyos függőség van, akkor azért ezt már egyedül nem feltétlen tudja megoldani az, akit ez érint. Tehát akkor addiktológus, szakember, pszichiáter vagy pszichológus az, aki tud ezekbe segíteni.
2: És kihatással lehet a gyerekek koncentráció képességére?
1: Mindenképpen, mert egyrészt a mobil beszippant, tehát hogyha elkezdek vele foglalkozni, akkor szinte észre se veszem, hogy még ezt is megnézem, azt is megnézem, amazt is megnézem. Úgy nem is tudok ugye akkor másfele koncentrálni. Mivel mindig egy ilyen ügyeletes készenlétbe vagyok, hogy most érkezik esetleg egy bejövő hívás, SMS, cseten valaki éppen keresni fog, stb. Így még, hogyha nincs is a kezembe, és nem foglalkozok vele, akkor is elviszi a figyelmemet, tehát nem tudok úgy odafókuszálni például az adott feladatra. Tehát tanulni mondjuk nagyon nehéz úgy, hogy tudom, hogy ott van a közelben a telefon, és akkor bármikor történhet valami, akkor nem fogok tudni odafigyelni például a matek házira, mert a koncentrációm az nem ott van.
3: Az elmúlt percekben Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgettünk a mobilfüggőségről. Köszönjük, Anikó!
1: Köszönöm.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Durján Boglárka, Török Marcell, Óvári Ambrus, Szép Laki Emma, Csókás Dávid és Porkoláb Boldizsár.
1: Most bemutatjuk Lokbalok Pétert, aki már 4 évesen szórakoztatta az utcájában lakókat a saját rádió műsorával. A Táska Rádióból indult, dolgozott a Lánchíd Rádióban, de láthattátok az M2 gyerek műsorában is. Az álma az volt, hogy bekerüljön az eszefére, 4-szer próbálkozott, sikertelenül, de Peti nem adta fel. 5-5-szörre sikerült. Jelenleg filmrendezőnek tanul az egyetemen.
2: Mind dolgozol jelenleg?
3: Most az SZF-én, Színház és Filmművészeti Egyetemen tanulok filmrendezést. Ez volt az első tanévem, és várhatóan 2024-ben fogok végezni.
4: Mi tetszik most legjobban az egyetemben?
3: Nem volt olyan nap, hogy ne lett volna kedvem bemenni. Ugyanazt élem át, mint annak idején itt a rádióban, hogy bemegyek, és jó szívvel megyek be, szeretem az embereket, akik ott vannak, minden nap valami izgalmasat csinálunk, amikor órák vannak, akkor az órákon ülünk, és az órák jók, érdekesek és izgalmasak. A mi egyetemünkön csak egyet nem szeretünk, de a többi 14 tantárgyat azt szeretjük. Úgyhogy ezt szeretem benne, és remélem, hogy ez még így is marad.
5: Mi az álommelód?
3: Nehéz kérdés ez, mert minden alakul át. A médiára célzok most pontosan, hogy teljesen átalakulnak a fogyasztási szokások, hogy mi lesz a tévé, rádió, meg a film sorsa, azt még nem tudjuk. Tehát ugye minden költözik át az online platformra, ami pedig már online jelenik meg, az nem lehet teljesen olyan, mint mondjuk a rádióban vagy a tévében volt. Mások a szokások, másképp hallgatják az emberek, és egyébként a filmre is igaz ez valamilyen szinten, mert nyilván sokáig fognak filmek készülni, nagyon sok film fog még készülni. Úgy néz ki, hogy a következő évek azok a minisorozatokról fognak szólni, hogy most a társadalom a sorozat függő lett, és ennek a film issza meg a levét. Azért nehéz ez a kérdés, mert nem tudom megmondani neked azt, hogy pár év múlva, amikor én végzek, vagy amikor én majd 30 éves leszek, meg 40 éves leszek, meg 50, akkor hogy fog ez az egész kinézni? Lesz-e még olyan, hogy rádió? Lesz-e még olyan, hogy tévé? Lesznek-e még mozik, ahol 2 óra hosszú filmeket lehet megnézni?
6: Mi motivált téged, hogy annyiszer jelentkezz az egyetemre?
3: Egyrészt a makacságom, szóval, hogy már egy kicsit a büszkeségemet is piszkált ez a dolog, hogy ennyiszer kihajítottak, akkor nehogy már annyira alkalmatlan nem lehetek, és akkor volt is olyan tanár, akinek megmondtam, hogy már pedig addig jövök, amíg föl nem vesznek. Meg a másik az, hogy én úgy voltam vele, hogy ha már elmegyek egy egyetemre, és rászánok legalább 3 évet, akkor azt hasznosan szeretném tölteni. Ne csak a papírért csináljam, hanem akkor az tényleg teljen is úgy az a 3 év, hogy érdemi dolgokat csinálunk, és az SFE nagyon kevés egyetemek egyike, ami egy gyakorlatias egyetem, tehát alig van ilyen elméleti meg magolós része, hanem javarészt inkább arról szól, hogy dolgokat kell csinálnunk, alkotnunk, forgatnunk, történeteket kitalálni. A tanórák nagy része is olyan, hogy beszélgetős, érvelős, ellenérvelős, tehát alig van olyan tantárgyunk, ahol így leadnak egy anyagot, és ezt meg kell tanulni.
0: Mik a terveid a következő pár évre?
3: Következő 2 évre biztosan az, hogy az egyetemet befejezem. Utána hol kötök ki, hogy most rádiózni fogok újra, vagy visszamegyek a tévébe, vagy esetleg belevágok a filmezésbe, mert most ugye én játékfilmrendezőnek tanulok. Az lenne elvileg a jó út, hogyha ezután filmezni kezdenék, de Magyarországon azért nagyon nehéz ebben elhelyezkedni, mert pénzt szerezni filmekre, meg pozíciókat, azt azért ki kell járni azt az utat, és én filmezésben még nem dolgoztam, úgyhogy ez nekem egy új vonal. Mindenképp a média vonalon szeretnék tovább menni, de még nem tudom, hogy annak pontosan melyik szegmensébe, de remélem, hogy a filmezésben is kipróbálhatom magam, ha már egyszer diplomás filmrendező leszek.

0: 95.5 Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kuruc Regina és Hedrik Mira. A kutyák szinte az idők kezdete óta részei az emberek életének. Most megnézzük, hogy a kutyák hogy tudnak segíteni az emberek számára.
1: Sokak tartanak otthon háziállatot, leginkább kutyát, de vajon miért? Egyrészt lelki okok miatt, egyrészt pedig azért, mert az állat segítség számukra a mindennapokban. Ilyenek például a segítő kutyák a vakok és gyengéllátók számára. Ők amolyan látószemek, vigyázó kezek egy sérült ember számára. Sokszor szinte tökéletes páros tudnak alkotni.
0: Az élet más területein is megmutatkozik a kutya-ember kapcsolatának pozitív hatása. A terápiás kutyákat kifejezetten erre a célra, ahogy az elnevezésből egyenesen következik, terápiára és fejlesztésre nevelik már kiskoruk óta. Iskolákban, óvodákban egyre gyakrabban alkalmazzák a kutyás terápiákat, foglalkozásokat a gyerekek fejlesztésére, mindezt igen nagy eredményekkel. Ezen alkalmakkor a kutya aktív, motiváló résztvevője a folyamatnak. Az ilyen foglalkozások oldják a stresszt, a szorongást, fejlesztik a részképességeket és pozitívan hatnak a társas kapcsolatok kialakítására is. A gyermekeknél kiskorban, a beszédindításban is tudnak segíteni.
1: Egy pszichiáter véletlen folytán rájött arra, hogy a kutyák pszichiátriai kezeléseknél is jól lehet használni. Így a felnőttek gyógyulásában hatékony segítők tudnak lenni. A kutyák jól tükrözik a beteg érzelmeit, reakcióit, és akár közös kommunikációs csatornává is tudnak válni, segítve egy pszichiáter, terapeuta munkáját. Sőt, kutatások igazolják, hogy optimalizálják a vérnyomást, és a depresszióra is pozitív hatással vannak négylábú barátaink.
0: Vannak olyan beteg személyek, akiknek sokszor a mellettük lévő kutya mentette meg az életüket. Ezek a rohamjelző kutyák. Ők egy-egy rosszul lét, epilepszia, diabétesz előtt jeleznek a gazdájuknak, akik gyógyszerbevételével meg tudják előzni a bajt. Ezek az állatok speciális kiképzésükből fakadóan roham alatt segítséghívásával tudnak segíteni a gazdájuknak.
1: Beláthatjuk, hogy a kutyák, és úgy általában az állatok nem csak lelki társai tudnak lenni az embereknek, hanem nagyon sok élethelyzetben a fejlődésünket, a gyógyulásunkat is szolgálják.
2: 95.5 Táskarádió.

0: ki?
1: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál dancpolcer Csepke és Pajor Natália. VP a cserkészet alapítója. 1857. február 22. London. Itt és ekkor született Lord Robert Stevenson Smith Baden-Powell, a cserkészet alapítója, becézve BP.
2: BP már fiatalon is életre kész volt. Négy bátyával túrázott és hajóutakat tettek meg. Tanult a Carthouse intézet ösztöndíjasaként. 19 évesen lett hivatásos katonatiszt, alhadnagy, a 13. huszárezrednél. Ez volt az a lovas osztag, ahová beosztották, és ami épp Indiában állomásozott.
1: 1883-ban alig 26 évesen már százados. 1884-ben Afrikában Zulu földet térképezi, utána Málta kormányzójának szánsegéde és örnagya lesz. 1895-ben afrikai katonai expedíciót vezet az Aszné törzs földjén. Felderítő tapasztalatait az Astu Scouting segédkönyv a felderítőknek című munkájában teszi közzé.
2: 1899-ben Dél-Afrikában háború dúlt, amiben BP is részt vett. Mafeking város védelmét bízzák a fiatal ezredesre. Két zászlóalj fölött parancsnokol. 1250 fegyveressel védi a dél-afrikai, angolok számára kulcsfontosságú kis települést. 217 napon át mindaddig, míg 1900. május 17-én meg nem érkeznek a felmentő csapatok.
1: Ezek után visszatér Angliába, ahol észreveszi, hogy könyvét, a segédkönyv felderítők neked, leginkább a fiatalok olvassák. Ez ösztönzi arra, hogy elkezdjen anyagot gyűjteni az új könyvébe, a Scouting for Boys-ba. 1907 nyaren megtartja az első cserkésztábort a Brown Sea-nél, amin körülbelül 20 fiú vett részt. 1908-ban sikeresen megjelent az új könyve, a Scouting for Boys, azaz cserkészet fiúknak.
2: 1912-ben összeházasodik Olivval, emellett december 28-án megalakult a Magyar Cserkész Szövetség. Viszont 1948-ban, április 8-án betiltották, ami szerencsésen 1989-ben újra engedélyeztek. Eközben 1928-ban megalakult a Cserkész Lányvilágszövetség. A cserkészek négy évente tudnak találkozni külföldi társaikkal egy bizonyos cserkész dzsamborin. A világ első cserkész dzsamboriét 1920-ban Londonban tartották meg. 1933-ban a negyedik cserkész dzsamborit itt Gödöllőn, vagyis Magyarországon tartották meg.
1: A cserkész foglalkozások a mai napig tartanak. Minden korosztályt szívesen látnak, lányokat, fiúkat is egyaránt. Alapelvük az elfogadás. Foglalkozásokon terjesztik ismereteiket, kézügyességüket. Ha szeretnél csatlakozni, vagy csak szintén érdekel, akkor nézz utána a www.cserkesz.hu weboldalon.
0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Azt határozottan érzed, hogy barátságnál több van köztetek, de nem tudod eldönteni, hogy milyen komolyak az érzéseid iránta. Ez a 12 ok segít megbizonyosodni arról, hogy vonzalom vagy szerelem a kapcsolatotok hajtóereje.
1: Amikor a jövődre gondolsz, őt is beleképzeled. Legyen szó akár közeli, akár távoli jövőről, ha arról álmodozol, hogy melletted lesz, az már egy biztos jele annak, hogy szereted.
2: Ha nincs veled, mindig hiányzik. Ismerős az érzés, hogy minden jelentőség teljesebb, ha vele vagy, és már szenvedsz, hogy nincs melletted.
0: Kézzelfogható a kémia köztetek. A jó kapcsolat egyik fontos alapja, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan vonzódjatok egymáshoz. Ha ez megvan, már csak arra kell vigyáznotok, hogy a szikra ne tűnjön el a kapcsolatból.
1: Imádsz vele lenni? Olyankor mindenkinek vannak rosszabb napjai. De ha még ilyenkor is vele lennél a legszívesebben, és a túl sok együttlét sem szegi kedved, nem érzed azt, hogy vágysz egy kis magányra mellette? Szintén árulkodó jel a kapcsolatotok komolyságára nézve.
2: Már nem gondolsz a korábbi párkapcsolataidra. Azok az emberek, akik a múltban fontosak voltak számodra, nem léteznek többé. Nem gondolsz rájuk, nem csekkolod őket a közösségi oldalakon, és nem gondolsz arra, mi lett volna, ha, hiszen végre tényleg boldog vagy.
0: Mindenről ő jut eszedbe. Ez annak is a jele, hogy olyan sok időt töltötök egymás társaságában, hogy minden helyhez és akár a napi rutin momentumaihoz is fűződik egy-egy közös emléketek, így óhatatlanul is ő jut eszedbe róluk.
1: A hibáival együtt imádod. Egy csípős beszólás, egy rossz szokás, egy apró gödröske az állán, ezek lehet, hogy a kapcsolatotok kezdetén zavartak, de ha már nem csak megbékeltél velük, hanem egyenesen beléjük szerettél, akkor biztosan nem csak vonzalom fűz hozzá.
2: Úgy érzed, bármit elmondhatsz neki. A kapcsolatok alappillére a bizalom. De ha már a lelked legmélyének titkait is rámered bízni, nem kell szégyelned előtte az általad elkövetett hibákat, és bátran elétárthatod a problémáidat. A szintén nagyon fontos mérföldköve a köztetek lévő románc alakulásának.
0: Ha olyankor fel is bosszant, rögtön megbocsátasz neki. Természetes, hogy néha összekaptok, hiszen a legjobb kapcsolatokban is előfordulnak nézeteltérések. De mindig nyitottnak kell lenni a másik álláspontjának megértésére, és törekedni kell arra, hogy végül megegyezésre jussatok és kibéküljetek.
1: Azon kapod magad, hogy minden beszélgetés során szóba hozod őt, mivel életed fontos részét képezi, evidens, hogy sokat gondolsz rá akkor is, ha nincs veled, és szívesen osztod meg az iránta való érzéseidet és a hozzáfűződő élményeidet a szeretteiddel.
2: Jobb embernek érzed magad mellette. Ha a megfelelő emberrel élsz párkapcsolatban, az óhatatlanul is rányomja a bélyeget az önbizalmadra. A szerelemtől pedig úgy érzed, hogy kivirágzol.
0: Nem tudod elképzelni az életed nélküle. Hevesen tiltakozni kezdesz, ha azt hallod, hogy senki nem pótolhatatlan, hiszen úgy érzed, megtaláltad az igazit, akivel nem csak most, hanem mindörökké együtt akarsz lenni. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarit Zsihárd és Pápa Ivett. Most az antiszociális személyiségzavarról fogunk beszélni. Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és mások által követett szabályokat, valamint ennek megfelelően is viselkedik. Az antiszociális személyiség nem szeret, nem szorong, nem tanul, szavakkal írható le a legegyszerűbben. Az ilyen személyiséget néha szociopatának is szokták nevezni. Férfiak esetében 3-4-szer olyan gyakori, mint nők esetében.
1: Ugyan a kutatók szerint van genetikai alapja a betegségnek, de a zavar kialakulásának esélyét növeli, ha a gyerek rendszeresen kábítószerező és alkoholizáló vagy bűnöző életmódot folytató emberek között nő fel. Valamint, ha kaotikusak a családi viszonyai, elhanyagolják vagy durván bántalmazzák.
0: Szociopata személyiség az, aki a többi embert tárgynak tekinti, akiket manipulál és kihasznál úgy, ahogy az emberek többsége egy csavarhúzót vagy egy papírzsebkendőt vesz a kezébe. A szociopata gyakran agresszív, nem érez empátiát, szégyent vagy megbánást a visszaélései miatt. A szociopaták legnagyobb gyengesége, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen céljaikat keményen, sőt kíméletlenül megvalósítják. Egyidejűleg a szociopaták sima modrú, gyakran vonzó és spontán személyiségek, meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát, hamar elunják magukat, állandó szükségletük van különböző impulzusokra, ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelkiismeret furdalás. Csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket.
1: Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni, vagy a gyanakvást elfeledtetni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy valami nincs rendben. Szociopaták érzelmektől függetlenül mindig ugyanazon a teljesítő képességi szinten vannak, miközben a normális embereknél érzelmi terhelés esetén csökken a teljesítmény.
0: Az antiszociális zavarban szenvedők kétes esetenként törvénytelen ügyekbe keverednek, mivel úgy gondolják, hogy a törvények és a szokások rájuk nem érvényesek. Gyakran kegyetlenek, és nem éreznek semmiféle lelki furdalást, ha kárt okoznak másoknak. Az együttérzés hiánya jellemző minden kapcsolatukra nem csak idegenekkel, hanem szeretteikkel szemben is.
1: Az antiszociális személyiségzavarban szenvedőknek rettegést okozhat az a gondolat, hogy gyengének bizonyulnak, vagy mások áldozatai lesznek. Félnek attól, hogy valaki csak kihasználja őket, vagy akár csak fölébe kerekedhetnek. Ilyen a helyzetben rosszindulatúan, vagy akár kegyetlen módon is viselkedhetnek. Biztonság iránti érdektelenség, izgalom és az erős érzelmek hajhászásából ered, amely a belső ürességet és elszegényedett érzelmi életet próbálja kitölteni, kompenzálni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszter és Czajner Attila. Most megosztunk veled egy gólyakisokost, azaz 5 plusz 1 tippet arra, hogy él túl az egyetem első fél évét.
1: Először is menj gólyatáborba! A gólyatábor nem csupán egy felejthetetlen élmény, hanem a barátságok kialakulásának helye. A barátságok már pedig nagyon hasznosak az egyetemen. Nem csupán a legstréberebb szaktársadat ismerheted meg, akitől bármikor kunyarálhatsz jegyzeteket, hanem olyan felsőbéveseket is, akikhez bármikor fordulhatsz, ha problémád van. Ha pedig nem vagy bulis arc, akkor se izgulj, hiszen nem muszáj a sárga földig innod magad, és kötelező feladat sem létezik egy gólyatáborban.
2: Érdeklődj a tanárok felől. Ami az egyik tanárnál kettes, a másiknál ötös, így nem mindegy, melyik tanárhoz veszed fel az órákat. Ezért, ha már ismersz felsősöket, érdeklődj, melyik tanárnál mire lehet számítani, milyen tárgyat tart több tanár is, és közülük melyiket ajánlják.
0: Harmadik tippünk, hogy tervezd meg előre az órarendedet. A tárgyfelvételnél fontos a gyorsaság, ezért tervezd meg előre a Neptunban az órarendet, hogy csak két kattintással legyél a tökéletes órarendtől.
1: Ahhoz, hogy túléld az egyetemet, előre tanulmányozd a Neptunt. Mielőtt bármit is tenni kéne rajta, lépj be, nézd meg, hogy mit hol találsz. Ez hatalmas előnyt jelent majd a fél év aktiválásánál, a tárgyfelvételnél, a vizsgajelentkezésnél. Fontos, hogy amit lehet aktiválni a fél éved, azonnal tedd meg, mert a tárgyfelvételnél hátrányt jelent az a fél perc, amíg átállítja magát a Neptun.
2: Növesz acélidegeket. A Neptun sokszor ki fog dobni, a TO nem mindig tudja elintézni a dolgod. A második ZH sem sikerül majd. Az egyetem tele van hajtépi pillanatokkal, és neked meg kell tanulni ezeket kezelni, különben hamarabb akarod majd hagyni az egészet.
0: Plusz egy tippünk arra, hogy hogyan él túl az egyetem első fél évét, hogy ne az utolsó pillanatban ülj letanulni. Ugyan nagyon csábító dolog minden héten bulizni, skippelni a feleslegesnek tartott órákat, és inkább kávézgatni tanulás helyett, de próbáld meg egy kicsit megerőltetni magad a szorgalmi időszak elejétől. Ugyanis a vége is nehéz lesz. Egyik nap ZH, másik nap kis előadás, aztán hip-hop, itt is van a vizsgaidőszak. Sokkal könnyebb lesz a dolgod, ha legalább az érdekesebb tárgyakból elkezded nézegetni a jegyzeteidet már szeptembertől.

0: President. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Simon Fruzsina. Te tudod, hogy mi a különbség a vega és a vegán között?
1: A vegetáriánusok, vegák, azok az emberek, akik nem esznek húst, még halat sem. A vegánok pedig egyáltalán nem fogyasztanak semmilyen állati eredeti terméket. Például tejet, tejtermékeket, tojást és még mézet sem. Egyszerűen megfogalmazva, a vegánok szigorú vegetáriánusok.
0: Sokak számára ez nem csak egy táplálkozási irányzat, hanem egy világnézet. A fő törekvése, eszméje az, hogy az ember lehetőségeihez mérten minél kevesebb állatnak okozzon szenvedést, és eltörölje az érezni képes állatok árucik státuszát. A legtöbb vegán nem csak a tányérján tagadja meg az állati eredetű termékeket, hanem a szórakozás, ruházkodás és a kozmetikai készítmények terén is.
1: Azok az emberek, akik nem vegánnak vallják magukat, azonban tisztán növényi étrendet követnek, van, hogy esznek mézet, esetleg bőrből készült ruhát is hordanak, mivel nem értenek egyet a vegánok céljaival. Így ők igazából nem csatlakoztak az állatvédelmi, állatjogi mozgalomhoz. Na de akkor miért hagyja el valaki a húst, állati termékeket az étkezéséből, hanem az eszmények miatt? A válasz igencsak egyszerű, hiszen mindenki másokból lesz vegán vagy vegetáriánus.
0: Mindenkinél más a motiváció, van, aki egészsége szempontjából lesz vegetáriánus vagy vegán, van, aki a környezetvédelem miatt, esetleg vallási okokból kifolyólag, vagy állatszeretetből állatvédelem miatt. De lehet csupán az is, hogy valaki undorodik a hústól. Azonban csak azok az emberek mondhatóak igazi vegánoknak, akik minden téren elkerülik az állatok kizsákmányolását.
1: Rengeteg pozitív hatása van a növényi alapú étkezésnek, vagy simán csak a hús elhagyásának. Az emberi szervezetnek is előnyére válhat ez az étkezési forma. A környezetvédelem szempontjából pedig ez az egyik legnagyobb lépés, amit tehetünk, hiszen például az a gabona mennyiség, amennyiből egy sertés fel tudunk hízzalni, akár tízszer annyi embert is ellátna, mint amennyi a sertés húsából jól lakna.
0: Sokakban azonban felmerülhet a kérdés. Ez tényleg egészséges? Rengetegen szkeptikusak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen elterjedt egy tévhit, miszerint azok, akik nem esznek húst, nem jutnak elég fehérjéhez. Ez azonban nem így van. Valóban egy kicsit jobban oda kell figyelni a táplálkozásra, ha vegetáriánusok vagyunk, de ugyanúgy tudunk elegendő növényi fehérjét is bevinni. Például a hüvelyesekből, gombából és más zöldségekből.
1: Néhányan azért nem mernek belevágni a növényi alapú étkezésbe, mert félnek, hogy nem tudnak majd így teljes értékű életet élni, és túl sok örömtől le kell mondaniuk, de manapság már nem kell ettől tartani. Mivel igencsak sok vegán étrendet követő ember van ma már, a kereslet miatt megnőtt a kínálat is. Szinte minden étteremben, boltban van már húsmentes, tejmentes opció. És azoknak, akik vegaként vágynak a hús ízére, különböző húspótló termékek is vannak számukra.
0: Azonban sok ember mégsem tud lemondani a húsról teljesen, hiába ért egyet valamelyik érvel. Így hát nem is csökkentik a napi húsbevitelt, tejtermékfogyasztást. Pedig ha minden ember egy kicsit kevesebb állati eredetű készítményt, húst enne, sokat érne összesen mind a környezetvédelem, mint az állatvédelem szempontjából. És még az egészségünkre is pozitív hatással lesz.
1: Ha valaki a héten nem minden nap eszik húst, vagy mondjuk csak hétfőnként no meat napot tart, már előrébb juttatta egy kicsivel mozgalmakat. Olyan apró változtatásokkal, mint a tejtermékek csökkentése, vagy a normál kozmetikumok helyett vegán, higiéniai termékek vásárlásával nagy dolgokat lehet elérni.
0: Te egyetértesz valamelyik mozgalommal?

0: Torik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmust találtak az 5000 éves jégmumiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Demman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornitomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M. Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és keresőkutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmumia 5 színében azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett 5 szín, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombák, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodó. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban, a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett őshazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Egyre valószínűbb, hogy 3 szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz Lagazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai adásban a mikrohullámos sütő történetét ismerhetitek meg. A mikrohullámos sütő egy olyan találmány, ami már teljesen hétköznapinak számít, hiszen hol máshol melegítenénk a maradék vasárnapi pörköltet, hanem a mikróban. Ha nem lenne mikró, akkor vagy fél órán keresztül melegítenék az egy adag ételt, vagy a hideg töltött káposztától nem szabadulnánk a WC-ből. Bármennyire is meglepő, a hétköznapi mikrohullámos sütő feltalálása nem szükségből, hanem egy véletlen folyamán került előtérbe.
1: 1945-ben egy amerikai mérnök, Percy Spencer, egy olyan radar technológián dolgozott, ami mikrohullámokat használ, hogy érzékelje az ellenséges hajókat és repülőgépeket. Egy nap Spencer észrevette, hogy a nagy erősségű mikrohullámok megolvasztották a zsebében levő csokoládét. Ezután megpróbálta a mikrohullámot kukorica patogtatásához is felhasználni, így a patogatott kukorica volt az első étel, amit kipróbáltak a mikróban. A második kísérlet a tojás melegítése volt, ami Percy Spencer szeme láttára robbant szakatokra. Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott.
1: Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott. Ez a gépezet vízszűtéssel működött, teljesítménye 3000 watt volt. 1965-ben szabadalmaztatták az akkora már 1600 watt teljesítményre csökkentett gépet. Az első mikrót 2-3000 dolláros áron adták Amerikában.
1: Az első mikrohullámos sütőket főleg utasszállító repülőgépeken használták előszeretettel. A 70-es évekre már csökkentették ezeknek a masináknak az árát, szóval most már a lakások 95%-ában megtalálható ez az eszköz.
0: Sütő működésen viszonylag egyszerű. Mikrohullám segítségével forgatja és rezgeti a melegítendő anyag dipólus molekuláit, aminek következtében az étel belsejében súrlódási hő fejlődik, és ez melegíti fel az ételt.
1: Miket nem ajánlott mikróba tenni? Kemény tojást, mosogató szivacsot, bármilyen fémet, bizonyos műanyag tálakat erősen nem ajánlott melegíteni.
0: Ez lenne hát a mikrohullámos sütő nagyívű története. Nektek is van történetetek, hogy mit raktatok bele a mikróba, amit nem szabadott volna, írjátok meg.
2: 97.5.
3: All the time.
2: Táskorá.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezne Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfi Anka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságosabb kocsiban? És ha nincs, tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültségvédelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhálítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhálítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

Közelebb rakod, 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: 97 hét Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Tóth Kristóf, Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Magyarország első okos város része jön létre a Ligetben.
1: Magyarország egyik első okos város része jön létre 2023-ra a Liget Budapest Projekt Smart Liget koncepciójának köszönhetően. Az Európában is egyedülálló megoldásonnak köszönhetően a városrész a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye lesz, mondta a Városliget ZRT vezérigazgatója. A jövő Városligetének okos infokommunikációs fejlesztései, a különleges megoldások energiatakarékos és gazdaságos üzemeltetést tesznek lehetővé, így jelentősen mérséklődik a ligeti épületek energiafelhasználása, csökken az intézmények ökológiai lábnyoma. A Smart Liget rendszerének újdonságait az E-Mobility Forum 2019 című országos konferencián ismertették.
2: Az épületek és a park változatos digitális szolgáltatásainak összekapcsolása a 21. századi látogatói élmény mellett hatékony és fenntartható üzemeltetést és biztonságot nyújt. Mindezek mellett a park teljes autómentesítésével, megújuló erőforrások alkalmazásával és a növényzet felújításával a Városliget gyakorlatilag zéró emissziós zónává válik, így a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye jön létre. 2023-ig megnyílik az összes új intézmény, és teljes szépségében kész lesz a megnövekedett és megújított zöld felületű park is, így a megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz. A Smart Liget tervezése során többek között a bécsi okosváros fejlesztéseket vették alapul, és az ottani tapasztalatok alapján finomhangolták a városligeti megoldásokat. A megújuló Városliget összes szolgáltatása legyen a sporthoz, kultúrához, pihenéshez vagy közlekedéshez kapcsolódó, egy okostelefonos alkalmazáson vagy a Liget honlapján megismerhető, gyorsan, kényelmesen és személyre szabhatóan igénybe vehető.
0: Az egész Ligetet lefedő wifi hálózatot hoznak létre, az alaprendszerhez könnyedén kapcsolódhat például a Google Maps. Így az autóval érkezők online tudnak majd tájékozódni a szabad parkolóhelyekről és az ezekhez vezető útvonalakról. Az elektromos autók számára pedig az új mélygarázsokban számos töltőállomást létesítenek. A Smart rendszer támogatja az akadálymentességet is, például a vakok és gyengén látók közlekedését, eligazodását is segíti. A hatékonyság növelése érdekében az épületeket egységes és integrált épületgépészeti, automatikai, biztonsági és felügyeleti rendszerrel alakítják ki, így az épületek automatikusan mindig csak annyi energiát használnak fel, amennyi az éppen bent tartózkodó látogatók kiszolgálásához szükséges. A Smart Liget koncepciója minden elemében összhangban van a fővárosi közgyűlés által elfogadott Smart Budapest jövőképével.
2: A csúcs technológia azonban rossz dolgokra is használható, a főnök hangját utánzó mesterséges intelligenciával nyúltak le 220 000 eurót.
0: Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak. Egy brit energetikai vállalat vezérigazgatóját felhívta a cég német anyavállalatának vezetője, és azt kérte, utaljon át 220 000 eurót egy magyar beszállítónak egy órán belül.
2: A vezérigazgató teljesítette is a kérést, egy dolgot nem tudott csak, hogy nem a főnöke hívta, hanem egy csaló készítette el mesterséges intelligencia segítségével a főnök hangját. A becsapott cégvezető egész biztos volt abban, hogy a főnöke hangját hallja. A hangszín és a német akcentus is pontosan ugyanolyan volt, mint a valóságban.
1: Akkor fogott gyanút, amikor a csaló még egyszer felhívta, hogy pénzt kérjen, de ezúttal egy osztrák telefonszámról. Az átutalt pénz nem sokáig maradt a magyar bankszámlán, egy mexikói számlára utalták tovább. Egyelőre egyetlen gyanúsítottat sem tudtak azonosítani.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefonfüggő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefonfüggőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triskaidekapfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Berzevici Dávid, Bacher Bence, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Oliver, Mordarvas Mihály és Csókás Dávid. A mai adásban Rozsgerivel a kezdetekről beszélgetünk.
1: Milyen végzettséget szereztél?
2: Testnevelő edzőn szereztem alapdiplomát. Szeretném magam még tovább képezni, hiszen még bőven van bennem, én úgy gondolom, 32 évesen nem kell megállni, nem is szabad megállni, legyen az akár a tanulás folyamata, vagy legyen az akár a sportolás folyamata.
3: Jártál-e edzeni iskola közben, és ha igen, mennyit?
2: Igen, nagyon sokat jártam edzeni, általános iskolában ugye atletizáltam, ez mind általános iskolai kereteken belül, illetve azon kívül is megtörtént, Fehérváron az ARAK, az Alba Régi Atlétikai Klub keretein belül, középiskolában, ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk még az általános iskolánál, hiszen még az általános iskolához köthető egy Shotokan karate edzés, én a hatodikos koromban álltam neki Shotokan karatézni, ez elkísérte egészen középiskola talán 10-11. Osztályig. Ebben az időszakban ez volt a fő csapás irány, szimplán csak olyan indítatásból, hogy kellett egy kis önfegyelmet tanulnom. Tényleg igen, energikus, kirobbanó fiatal gyerek voltam. Aztán ez a Shotokan karate, mivel ezt tetszett a küzdősport, gondoltam, hogy próbáljunk ki valami durvábbat is. A Székesfehérváron megalakult Pitbull Teamhez mentem el MMA-zni, ahol aztán tényleg megtanultam a földharc, illetve a küzdősport, illetve a küzdelmek csinyát, bínyát. És utána találtam rá a saját testsúlyos edzésre, ez a mai napig kíséri az életemet. Ettől függetlenül, mivel ugye tesi egyetemet végeztem, hát ugye elkerülhetetlen a testnevelés. Ezer meg egy ága, itt gondolok csak a gyakorlati órákra, de emellett szerettem belekóstolni minden másba, legyen az akár vízisport, hegymászás, amit még szintén hobbi szinten a mai napig űzök. Szóval tényleg igen, igen sok mindenbe sikerült belekóstolnom. Középiskolához még annyit csatolnék hozzá. Én eredetileg pákozdi lakos voltam, ugye ez nem messze található. Én nagyon sokat jártam a pákozdesehez, mint labdarúgó, tudom, nagyon frankó, tehát a pákozdese színeiben, mint ifi, mint felnőtt csapatban tudtam bizonyítani.
1: Berekedtél-e már életed folyamán?
2: Hát bíztam benne, hogy az ilyen kérdéseket elkerüljük majd. Engem régen mindenki próbált úgy beskatujázni, hogy én voltam az, aki mindig kereste a bajt. Nem, szó sincs ilyenről, tényleg én az a szerencsétlen gyerek voltam, aki hál' Istennek meg tudta magát védeni, de valamilyen úton módon mindig megtalálta őt ez a bizonyos verekedés. Hál' Istennek nem sok volt, és hál' Istennek nem is olyan durvák. Több mindent nem szeretnék erről megosztani. Bízom benne, hogy ti nem fogjátok megtapasztalni, illetve tényleg a fehérvári közösség és társadalom érett annyira, hogy ne, hogy is mondjam, tettek el érjék el azt, amit szóval is el lehet érni igazából, bár tudjuk, mennyire bántó értéke van a szónak, de bízunk abba, hogy békésen meg tudjátok majd beszélni. Én mindig is azt mondtam amúgy, és csak édesanyámat tudom idézni, hogy háborúhoz elég egy fel, tehát kettőnál a vásárra meg tudjátok beszélni, tényleg bízom majd a pozitív kimenetelben, de leginkább tényleg abban, amit az előbb mondtam, hogy nem fogjátok ezt megtapasztalni.
4: Ha újra átélhetnéd a gyerekkorodat, akkor mind változtatnál?
2: A best of kérdés a tiéd a mai nap folyamán eddig. Tényleg. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy hova utazhatnék vissza, ha már lenne időutazás, és mi az, amit átélnék. Egy picit most le kell túrnom az emlékek, illetve a lelkem legaljába. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy azt a korszakot élném át újra, amit édesapámmal töltettem, hiszen 9 éves korom után sajnos ez már nem adatott meg nekem. Illetve minden, ami boldog élmény, tényleg a nyári strandolástól elkezdve Sukoron, hiszen mi oda jártunk Pákozról Sukoróra strandolni. Tényleg ezek a nagyon pici kis diákcsinyek, nyári élmények. Ide csatlakoztathatnám még egy-két fesztivál élményemet is. Azok nagyon jók voltak, hiszen most már nem adok annyi teret a szórakozásnak, most már inkább tényleg kicsit elfogult vagyok magammal szemben is. De ha nagyon tágfogalmú, hogy időintervallumra vagy kíváncsi, akkor ez a 16 és 21 éves korom közötti időszakot élném újra.
5: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen. 97.5. Táskará.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked a legbizarabb függőségeket.
1: Függeni nem csak drogtól, alkoholtól, dohányzástól vagy szerencsejátéktól lehet. Hallottál már a jégfüggőségről vagy a fogfehérítéstől való függőségről? Melyek a legbizarabb függőségek?
0: Az első a tanorexia, azaz a szolárium függőség. A tanorexia egy olyan, az egészségre ártalmas függőség, amely hasonlóságokat mutat a szenvedélybetegségekkel. Már van némi bizonyíték arra, hogy az UV-sugárzás barnító hatása komoly függőséget okoz. Ennek biológiai alapja is vannak, ugyanis a barnulás során a testben endorfinok szabadulnak fel, ami egy idő után nagy dózisban függőséget okozhat.
1: Következő a plasztikai sebészet függőség. Azok az emberek, akik nem estek át plasztikai műtéten, nem tudják megérteni azt, hogy más embereknek hogyan okozhat ez függőséget. Nagyon egyszerű. Azoknál, akiken már végeztek el plasztikai műtétet, az eredmény arra ösztönöz, hogy újra és újra és újra kés alá feküdjenek. Ezek a műtétek azt hitetik el a pácienssel, hogyha tovább csinálja, akkor minden műtét után gyönyörűbb lesz.
0: A harmadik ilyen bizarr függőség a pagopágia, a jégfüggőség. A pagopágia egy megszállottság, vagyis aki ebben szenved, kényszeresen jeget akar rágni, amikor csak tud. Ez többnyire a vashiány miatt alakul ki. A vas pótlásával kezelhető a betegség, a vitaminok növelhetik a vörösvérsejt termelést, a C-vitamin pedig segít a vas felszívódásában.
1: Következik a számomra talán legbizarabb dolog, a temetés függőség. Ez egy annyira egyedi függőség, hogy még orvosi elnevezése sincsen. Egy 42 éves brazil férfi, aki ennek a szenvedélynek a rabja, 20 éve minden temetésen részt vett, ami a városában lezajlott. Még a munkahelyéről is kilépett annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a szenvedélyének. Luis Squarisi minden reggel, amikor fel kell, bekapcsolja a rádióját, és meghallgatja, hogy történt a haláleset. Nála ez a függőség 1983-ban apja temetésén kezdődött, és azóta sem hagyott alább.
0: A fogfehérítés függőség. Úgy néz ki, hogy manapság az emberek nem tudják megállni a fogfehérítést. Vannak olyanok, akik havonta többször is fehérítik a fogaikat. Ez már függőségnek tekinthető. Mivel a fehérítés egyszerű, az embereket tényleg egyszerűen magával ragadhatja és függőséget okozhat.
1: Az utolsó dolog a földevés függőség. A földdel való táplálkozás az antropológiai folyóiratok és orvosok által rendkívül jól dokumentált függőség. Ezt picának is nevezik. Ezt a függőséget általában az ásványanyag szegény étrend váltja ki. Bár tekinthető társadalmi szokásnak is, ugyanis a primitív népek, illetve a nyomornegyedek lakói napi rendszerességgel fogyasztanak sarat.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
1: Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáim. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Indul a kertmozik szezonja. A mikrofonnál Bali Villő. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A teszt időszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. Fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb és különleges szereposztással szórakoztat, ráadásul az alkotói az öniróniával és humorral sem spóroltak. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak. Bizonyosságot szerez arról, amit régóta sejtett, hogy ő száműzött a földön, és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként végjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fanta Béla kertjében és a közösségi központ Feketehegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szőkliget és Pótfaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barna medve észlelés történt. Szőkliget térségében kiranduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szőkliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makacs reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás, vagy reumatoid artritis, egy krónikus autoimmun betegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja, Brazíliában pedig, nem meglepő módon, már teljes fordulatszámon pörög a futballláz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt, a nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. A föld, amely a miénk volt, tele volt olajjal, de mégsem tudtuk kihasználni. A Ferenc József föld. 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia felfedező expedíciót szervezett, amelynek a célja a távol-keletre vezető észak-keleti tengeri átjáró felfedezése volt, illetve esetlegesen az, hogy eljussanak a sokak által keresett északi sarkhoz.
1: Az expedíciót főként osztrák, illetve magyar nemesek finanszírozták. Például John Wilczek, a Bécsi Földrajzi Társaság elnöke és gróf Széchenyi Ödön. A kutatás továbbá a monarchia kormánya is támogatta egy kisebb összeggel.
0: A felfedezőket szállító Tegetov gőzhajó 1872. június 13-án futott ki Bréma kikötőjéből. A 24 fős legénység főleg osztrák tisztekből és dalmát matrózokból állt, de a hajón tartózkodott Kepes Gyula magyar származású hajóorvos.
1: Az expedíció parancsnoka Karl Weyprecht kapitány, tudományos vezetője pedig Julius Payer főhadnagy voltak, akinek festményei az utazás számos momentumát megörökítették.
0: A hajó mindenféle gond nélkül megérkezett Novaja Zemlja nevű szigetre, ahol élelmiszercsomagokat vettek át, majd augusztus 21-én tovább indultak észak felé, hogy megkezdjék a tényleges felfedezést.
1: A hajó már az első nap befagyott az északi tengeren sodródó jégbe. A mínusz 50 fokos hideg nem könnyítette meg a legénység dolgát. Az idő nagy részében vagy haláztak, vagy a jégmezőkön próbáltak vadászni, illetve tudományos felfedezéseket tettek.
0: 372 nap sodródás után a legénység egy szigetcsoportot pillantott meg, ahová nagy nehézségek után sikerült kikötniük. A felfedezetlen területet első Ferenc József tiszteletére Ferenc József földnek nevezték el.
1: A legénység több hónapot töltött el a szigetcsoporton. Ez idő alatt teljesen feltérképezték azt. Egyes hegyfokokat, szigeteket Joan Vickről, Zichy Ödönről, Bécsről, illetve Budapestről, továbbá híres osztrák-magyar emberekről és városokról neveztek el. Így lett egy sziklás félszigetből Budapest fok, avagy Deák Ferenc sziget.
0: 1874 májusában meghalt a hajógépész, így ő lett az expedíció egyetlen halálos áldozata. De ebben nagy szerepe volt Kepes Gyula hajóorvosnak is.
1: A temetés után hátrahagyták a Tegetov gőzhajót és a benne található Kepes Gyula által készített állat- és növénygyűjteményt. 20-án szánnal délfelé indultak, majd a tengert elérve csónakkal folytatták az utazást. Novaja Zemlja nevű sziget felé. Sok hánykódás után egy orosz bálnavadász hajó rátalált a legénységre augusztus 24-én, és egy norvég kikötőbe rakta le a legénységet.
0: A 23 fős legénység 1874. szeptember 25-én megérkezett Bécsbe, ahol hősként ünnepelték őket.
1: A 16 ezer négyzetkilométer nagyságú területet néhány térképen az Osztrák-Magyar Monarchia területeként jellemezték. Ám a monarchia soha nem próbálta meg sajátjaként elismerni a területet.
0: A területért az 1920-as, 30-as években Norvégia és a Szovjetunió versenyzett, de a szovjetek hajója előbb ért a szigetre, mivel a norvég hajó jég általi fogságba esett. Így a Szovjetunió 1932-ben annektálta ezt a szigetcsoportot.
1: Mint később kiderült, a szigetcsoport alatt a jelenlegi technológiával kibányászhatatlan mélységben óriási mennyiségű olaj, illetve földgáz található.
0: A szigetcsoporton jelenleg kutatóállomások, katonai támaszpontok, illetve kikötők találhatóak.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér.

ugyan mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van, az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, ha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, meg érdemled

0: az érzelkhez fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár!
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. A 8 évig fogságban tartott lány Natasa kampus története. Kinyitottam a bejárati ajtót és kiléptem. Az utolsó lépcsőfordulóban megálltam, és azon gondolkodtam, amit anyám több tucatszor is elismételt. Sose válj el haraggal. Ki tudja, látjuk-e még egymást? Megfordultam, de aztán mégis győzött bennem a csalódottság, amelyet az előző este okozott. Nem adok neki több puszit, és a hallgatásommal büntetem. Azon kívül meg, ugyan mi történhet? Részlet Natasa kampus 3096 nap című könyvéből.
2: Korunk egyik leghosszabb gyermekrablásának áldozata, Natasa kampus esete bár ritka, de nem az egyetlen. Számunkra talán azért ő a legismertebb az ilyesfajta szörnyűségeket átélő gyermekek közül, mert egészen közel hozzánk a szomszédos Bécsben tűnt el a lány, és egy ideig Magyarországra is kiterjesztették keresését. Az elrablás napja 1998 márciusa, amikor is a 10 éves Natasát az iskolában menet rabolt el az akkor híradás technikusként dolgozó Volgán Priklopil. A lányt egy speciálisan kialakított pincebörtönbe zárta, aki ekkor még nem is sejtette, ez a helység lesz az otthon az elkövetkezendő több mint 8 évre.
1: Fogvatartása alatt súlyos verbális és fizikai bántalmazásnak volt kitéve, mindemellett a férfi, aki mellesleg erősen paranoiás volt, uralmat akar gyakorolni a lány felett. Mindeközben a Natasa utáni való nyomozás sem volt egyszerű. Az ügyet nehezítette, hogy a kislány nem szerető családban nőtt fel, olyannyira, hogy a nyomozó még egy olyan kijelentést is elejtett a médiában, hogy a kislánynak valószínűleg jobb sora van az elrablójánál, mint otthon.
2: A menekülés napja 2006. augusztus 23-án jött el, ami pusztán a szerencsének köszönhető. Aznap az akkor már 18 éves lánynak a férfi autóját kellett kiporszívózni a garázsban, amit természetesen Priklopir felügyelt. Azonban megcsörrent a telefonja, és a porszívózajától nem hallotta a másik felet, ezért elsétált a ház másik oldalára, hogy zavartanul lefolythassa a hívást.
1: Addig a pillanatig mindig szemmel tartott, de akkor történt valami. Óvatosan a kapu felé lopakodtam, alig kaptam levegőt, a végtagjaim teljesen lebénultak. A kapu mindig zárva volt, vagy el volt torlaszolva, de aznap nem. Mesélt a meneküléséről Natasa egy interjúban. A rendőrnőt, aki először beszélt a lányjal a szabadulása után, megdöbbentette a lány intelligenciája, műveltsége és gazdag szókincse. Kampus elmondta, hogy az elrablása után 2 évvel Priklopil elkezdett neki könyveket, újságokat, magazinokat vinni, később pedig egy rádiót is kapott. A lány elmondása szerint a folyamatos tanulás, művelődés tartotta benne a hitet, hogy nem marad örökké rabságban. Szabadulása után Natasa ma már 31 éves, és csak nagyon ritkán hallani róla. Azonban nemrég nyilatkozott egy lapnak jelenlegi életéről. Többek között elárulta, hogy minden idejét a jótékonysági munkának szenteli, többek között a PETA arcaként segíti a bebörtönzött állatok sorsát. Mindemellett azt is megtudhattuk, hogy a ház, ahol Priklopil fogságban tartotta, máig az ő tulajdonában áll, ugyan a pincét már feltöltette. Sokak döbbenetére Natasa rendszeresen ellátogat oda, elmondása szerint sokat segített a gyógyulásában és a társadalomba való beilleszkedésben.
2: Könyve, mely a 3096 nap címet viseli, 2010-ben jelent meg, melyből azóta már film is készült. 2016-ban írta meg Kampus második könyvét, 10 év szabadság címmel, melyben arról ír, hogyan alakította ki életét a fogság után. Mindezek után sem hagyott fel az írással, ugyanis úton van a harmadik könyve is, mely az internetes zaklatásról szól. Végezetül pedig kijelenthetjük, hogy nem élte volna túl az egészet, ha nem lenne ennél ezerszer belevalóbb. Nem csak, hogy bántották, de sokkal jobban, mint amire egy ember egész élete során számíthat.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Pál Péter és Bognár Lilla. Miért jobb alkohol nélkül bulizni?
1: Egy tucatnál is több fellépő, kábulatos fénytechnika, LED falak, sztárparádé, buli és tánc. Bármelyik nagyszabású parti plakátján szerepelhetnek ezek az összetevők, amelyek természetesen elengedhetetlenek egy önfelett szórakozáshoz. Elengedhető viszont a drog, az alkohol és a cigi. Vannak azok a szerencsés, magabiztos emberek, akiknek nincs szükségük alkoholra ahhoz, hogy felhőtlenül táncra perdüljenek egy buliban. De sokaknak mindig kell némi muníció ahhoz, hogy leperegjen róluk mások lesújtó pillantása egy-egy béna táncmozdulat bemutatása közben. De valaki kipróbálta, milyen szíj józanul bulizni, és rájött, hogy eszméletlenül király.
2: Mindenre emlékszel. Valakinél az alkoholfogyasztás sokszor filmszakadással is járt. Biztosan megtörtént már veled, hogy az adott bulit követő napon képeket találtál a fotógalériádban, de nem jutottak eszedbe a selfie készítés körülményei. És az sem rémlett, hogy vajon beszélgettél-e velük.
0: Higgadtan tudod kezelni a helyzeteket. Míg részegen csak félrelögtél a pofátlanul rádakaszkodó, nálad is részegebb bulizókat, akik sokszor felháborodtak, addig józanul, udvariasan el tudod magyarázni, hogy szálljanak le rólad.
1: Jobban tudsz vigyázni magadra. Eddig te voltál a legnagyobb partiart a társaságban, mert az alkoholnak köszönhetően a megfontoltságodat rendszerint vakmerőség váltotta fel. Amikor vasembernek képzelted magad, mindig a tömeg közepére vágytál, és az sem zavart, hogyha eltaposnak. Ahogy az sem, ha rád borítanak fél üveg pezsgőt, mert ha buli van, hát akkor bizony buli van. Józanul viszont, ha meghúzódsz a sarokban, jobban biztonságban vagy.
2: Kevesebb dohányzás, mint általában. Az estén maximum 2 szál cigaretta fogyhat el. Máskor fél, akár egy egész doboz is elmehet. Akár masszív dohányos vagy, akár csak particig is, mindenképp átgondolandó, hogy alkohol nélkül kevésbé mérgezed a szervezeted.
0: Egy tavalyi kutatás szerint az alkohol a közösségi megmozdulások gyakori szere, sajnos már az általános iskola felső tagozatában is. Amíg csak szociális ivásról van szó, talán nem olyan nagy probléma. Azonban azt is megkérdezték a felmérésben, hogy az elmúlt hónapokban hányszor érezte úgy a fiatal, hogy berúgott. Összességében igen magas számot kaptak.
1: Szerintetek mennyire lenne jó dolog, hogy megpróbálják fokozottan visszaszorítani az alkoholfogyasztást a bulikban? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Sikeresen vizsgázott az első önműködő termőföld.
1: A két mezőgazdasági vállalkozás együttműködésével megvalósult projekt részben a brit kormány finanszírozta. A Hands Free Hatcher elnevezésű kezdeményezés célja az volt, hogy kizárólag önműködő járművek és drónok használatával vessenek be, gondozzanak és végezzék el a betakarítást egy termőföldön. Ezzel a módszerrel 4,5 tonnányi tavaszi árpánk lett betakarításkor, ami valamivel kevesebb az előzetesen becsült 5 tonnánál. Mindez ugyanakkor jól bizonyítja, hogy egy egész termesztési ciklus lebonyolítható anélkül, hogy az embernek közvetlenül ki kelljen mennie a földre dolgozni. Mondta az egyik projektfelelős, hozzátéve, hogy a világ első projektben közreműködő csapat most egy téli növénnyel készül megismételni a tesztet.
0: A munkálatokat egy sor különböző gép végezte. Egy könnyű súlyú traktor felállt a permetezésért és a talajkezeléséért. A betakarítást egy aratógép végezte. A termőföldről drónok készítettek légi felvételeket, a talajszinten pedig egy apró jármű videózott és gyűjtötte be a mintákat. Egy mezőgazdasági szakember a beérkezett adatok alapján döntött el, hogy hol és milyen vegyszereket kell alkalmazni, valamint hogy mikor kell megkezdeni a betakarítást. A projekt összköltsége valamivel kevesebb, mint 268 000 dollár, vagyis 71 millió forint volt.
1: Maradjunk a földeken, lapátok nélkül is energiát termelnek a jövő szélerőművei.
0: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a szélturbinák a világ megújuló energiafordulatának jelképeivé váltak. Tény, hogy az egyre magasabb épített, óriási lapátokkal felszerelt létesítmények hatalmas technológiai fejlődésen mentek át az első telepítésektől kezdve. Az ikonikus tornyok a szárazföld mellett a tengereken is mind nagyobb számban jelennek meg, és a legelső offshore szélfarmot szolgálati idejének letöltése után épp idén nyugdíjazták. Ezek helyett a turbinák helyett nagyobb teljesítményű és korszerűbb szerkezetek kapcsolódnak be az energiatermelésbe. Az is könnyen lehet, hogy a jövő széltornyaira már lapátot sem szerelnek.
1: A lapát nélküli szélturbinák ötlete ezúttal nem Kínából, az Egyesült Államokból, a brit szigetekről vagy más innovációban élejáró országból származik. A spanyol Vortexnél gondolták úgy, felkavarják a szélerőművek állóvizét, amelyben lassan minden hétre jut egy újabb szélfarm átadás. A cég ugyanis forradalmi átalakulást hirdetett a lapátoktól és lehetőleg minden mozgó alkatrésztől lecsupaszított szélenergia kitermelés érdekében.
0: A Vortexnél azt a célt tűzték ki, hogy a jövő szélturbinái minden eddignél kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazzanak és csökkentsék a felhasznált anyagok mennyiségét is. Az új megoldások kidolgozásától azt várják, hogy a turbinák nem csak halkabbak lesznek, de csökkenne a karbantartásukra fordítandó költség is. Bár az offshore lebegő széloszlopok már arra is képesek, hogy a tenger hullámzása alapján automatikusan optimalizálják flexibilisre tervezett törzseiket, a lapát nélküli termelők új alapokra helyezhetik a hatékonyság kérdését.
1: A társalapító azt mondja a cég törekvéséről, hogy azzal a lakosságot célozzák meg. Nem ez az első kezdeményezés arra, hogy a megújuló energiák hasznosítására olyan eszközök készüljenek, amelyeket a lakosság részére biztosítva az emberek közvetlenül megtermelhetnék a környezetbarát energiát otthonaik számára. Egyébként Afrikában is támogatják a környezetbarát energia kitermelést, ahol kompakt napelemes rendszert fejlesztenének az energiaellátó hálózatokra nem csatlakozók számára.
0: Viszont nem a spanyol vállalat az egyetlen, amely új megoldásokat keres a már bevetnek számító eljárások megújítására. Egy brit vállalat speciális szélsárkányokkal próbálja energiatermelésre fogni a szelet, de újra a figyelem középpontjába került az a fejlesztés is, amely minden idők legmagasabb gigászi széltornyának elkészítésére irányul.
2: 97.5 All the time. Táskora.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Tokodi Blanka. Mi is az a BTS? A BTS más néven Bangtan Boys, angolul Bulletproof Boy Scouts, annyit tesz, mint golyóálló cserkészek. Héttagú dél-koreai fiú együttes, mely 2013. június 12-én alakult. A tagok Jin, RM, Sugar, J-Hope, Jimin, V és Jungkook a No More Gym című számukkal

Az elején még a rajongó táboruk száma elenyésző volt, ma már viszont világhírűek, nem nagyon van olyan hely, ahol még nem hallottak volna róluk. Már több világkörüli turnéjuk volt, és idén pedig Európába is ellátott.

0: A csapat megalakulása viszont közel sem volt olyan egyszerű. A fiúknak több évig is eltartott, mire gyakornokokból eljutottak a debütálásig. Azaz rendszeres táncórák és énekórák előzték meg a megalakulásukat. Első albumjuk, melyel debütáltak, 2013-ban jelent meg, Too Cool for School címmel. 105 ezer példány fogyott. A 2014-ben kiadott School Love Affair lemez első helyezett volt a Kamos Sláger listáján, és több mint 200 ezer példányban kelt el. Leghíresebb albumjaik a Wings és a Love Yourself. Az együttes szókimondó rap szövegeiről és erős koreográfiáikról híresek. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal is, mint Keoni Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. Legfőbb jellemzőjük, hogy nem company made-ek, ami annyit takar, hogy maguk készítik saját dalaikat, a dalszövegírástól kezdve a producerkedésig. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, teljes angol nyelvű számai nincsenek is, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni.
1: Rajongóik neve Army. Az Army szó is jelképes jelentéssel bír, hiszen a szó angolul annyit tesz hadsereg. A hadsereg és a golyóálló mellény mindig együtt vannak. Ez azt sugallja, hogy az együttes és a fanjai sosem válnak el. BTS második Billboard jelölését és Diagebel hette be olyan sztárok elől hapolva a győzelmet, mint Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato vagy Shawn Mendes, amikor megnyerte a Top Social Artistnak járó díjat. Ugye nem ez volt a 7 tagból álló fiúcsapat első nemzetközi sikere, kétségkívül ez hozta meg nekik a legnagyobb nemzetközi média visszhangot, illetve elismerést.
0: Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be, és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twitterről saját emojit is kaptak hashtagük mellé 2016 májusában.
1: 2018-ban a Love Yourself World Tour keretén belül több európai, ázsiai és amerikai országba is ellátogattak. A turnén a legutóbb kiadott lemezük számait játszották telt házas közönségnek. Több videó is készült a stadionon kívül a fanok hangos énekléséről és a tagok biztatásáról.
0: Hogy összefoglaljuk a hallottakat,
1: a BTS jó, és szeressétek!
2: Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 Társki Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A legtöbb ember minden nap használja, mégiscsak kevesen tudják a fotózás több évszázados történetét. A leggyakrabban fotózott témák például az emberek, tájak, növények, ételek. Viszont régen ezeket a felhasználási módokat nem nagyon használták, és a fotózással főként csak dokumentáltak. Elsősorban azért, mert akár egy kép elkészítése 8 órát is igénybe vehetett, de később az objektívek fejlesztésével az expozíciós idő rövidült 10 percre, majd 45 másodpercre, és manapság már akár egy szempillantás alatt is lehet fényképet készíteni.
1: Az első, a környezet leképzésére használatos eszköz a kamera obszkúra volt, amit már 997-ben lejegyeztek rajzolási és csillagászati segédeszközként. A későbbi eszközökkel ellentétben ez még nem tudta rögzíteni a képeket, csak megtekinthettük benne azokat. A szerkezet oldalán elhelyezkedő lyukon szűrődött be a fény, amit a vele ellentétes oldalon tekinthettünk meg fejre fordítva.
0: Ténylegesen a 19. században kezdték el rögzíteni a képeket, mégpedig fényérzékeny anyagokra, mint például az ezüstsó, aminek a fényérzékenységét a 18. században fedezték fel. A fényképészet megszületését viszont 1939. januárjához kötik, amikor is bemutatták a többek által ismert daguerrotípiát, amit a francia állam közkincsé nyilvánított. Már korábban is volt egy módszer, ami a szabadalmi megkötések miatt viszont sajnos nem vált ismerté.
1: Az első színes képek 1861-ben készültek, de ezeket még utólag színezték ki kézzel. 1907-ben a Kodak nevű cég piacra dobta az első színes filmet, de ez még nem adott vissza teljesen élethű képet. Majd az 1935-ben kijött Kodachrome névre keresztelt változat végre élethű képeket adott és hatalmas áttörésnek számított. Az expozíciós idő csökkentésével még mindig nem oldódott meg minden, mert a képeket még elő is kellett hívni egy erre használt elő hívó laborban. Erre azonban csak 1947-ben adódott megoldás, amikor feltalálták azt a filmet, amit az elkészítés után rögtön meg lehet tekinteni.
0: 1973-ban megjelent a világ első digitális kamerája, ami CCD technológiával működött. Viszont ez még jó sok ideig nem terjedt el magas ára miatt. Ezeket már közvetlenül csatlakoztatni lehetett a számítógéphez, és le is lehetett rájuk tölteni a ma is használt JPEG formátumban. Ezek mellett jelentek meg 1995 körül az első videókamerák egy autó áráért.
1: Ezek után a technika rohamosan fejlődött, még elérte a mai szintet, hogy már a telefonunk kamerájával is készíthetünk jobbnál jobb képeket és videókat. Nem is beszélve a hozzájuk rendelt rengeteg filterről és képszerkesztő szoftverről.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter, amiről nem tudnak a szülők. Te átélted már? Mai témánk egy kicsit szomorú, főleg azoknak, akiknek volt már benne részük. A depresszió mentális vagy pszichiátriai megbetegedés. Vannak különböző fajtái és fokozatai, például a súlyos depresszív zavar, amit klinikai depressziónak is hívnak. Számos dolog kiválthatja, de ez személyfüggő. Egy közeli barát vagy családtag elvesztése, iskolai vagy társadalmi problémák, és ami a fiataloknál gyakran megfigyelhető és bizonyára te is tapasztalhattad már, az az elhagyatottság érzése.
1: Ha valaki depressziós, akkor ő is, meg a környezete is máshogy éli meg. Rengeteg eset van, amikor a család és a barátok észre sem veszik, ha valaki ezzel a mentális problémával küzd. Egy külső szemlélőnek ez olyan, mintha az illető mindig fáradt, levert, kedvetlen lenne. A depresszióval küzdők általában nem mutatják ki, de észre lehet venni például az öltözködésükön, vagyis mindig fekete vagy sötét ruhákban járnak, takarják a kezüket meg az arcukat. De ne tévesszük össze a napi fáradtságot vagy a mindennapok nehézségeit a depresszióval.
0: A depressziósoknak gyakran vannak pánikrohamaik, szuicid gondolataik, és elzárkoznak a külvilág elől. Félnek megmutatni magukat. A depressziónak mellékterméke az, hogy az illető kárt tesz magában, bántja magát. De azt sose felejtsd el, hogy ez nem megoldás, hiába tűnik annak. Ha bántod magad, attól nem lesz könnyebb, és a problémáid sem fognak eltűnni vagy megoldódni. Csak okot adsz a környezetednek az aggódásra.
1: Manapság elég gyakori probléma a tizenévesek körében a depresszióra való hajlam. Ráadásul erre még az iskola, a bántások, megjegyzések, kiközösítés és a társadalmi elvárások is rátesznek egy lapáttal. Sokakat a stressz és a megfelelési kényszer lök a depresszióba. Aztán ott a másik oldala a dolognak. Ne felejtsük el, hogy a depresszió nem vicces, és viccelni sem jó vele. Ennek ellenére akadnak olyanok, akik csak úgymond divat depressziósok, és csak figyelemre vágynak. Ők azok, akik műhelyeket csinálnak a csuklójukra, siránkoznak, hogy mennyi bajuk van, de mikor rákérdezel, kiderül, hogy a cicababának elfogyott a szájfénye, vagy az elkényeztetett gazdag kölyök nem kapta meg a legújabb iPhone-t.
0: Sajnos miattuk a felnőttek többsége már nem kezeli komoly problémaként ezt a betegséget. Csak ráfogják arra, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak panaszkodnak, és hogy a gyereknek nem lehetnek komoly gondjaik a tanuláson kívül. Ez nem csak súlyos tévedés, hanem hiba is, mert akinek tényleg segítségre lenne szükségük, azok nem kapják meg. És ugye azzal mindenki tisztában van, hogy mi a vége annak, ha nem tudnak kimászni ebből az állapotból.
1: Egy szó mint száz, ha látod valakin a depresszióra utaló jeleket, azonnal segíts neki, vagy csak ülj le vele beszélgetni. Egy kedves szó, vagy akár egy ölelés, egy biztató mosoly nagyon sokat segít. Hallottál arról a fiúról, aki New Yorkban öngyilkosságot követett el?
0: Nem, mi történt?
1: Volt egy srác, aki nagyon súlyos depresszióval küzdött, és elhatározta, hogy öngyilkos lesz, de mielőtt elindult volna, írt egy búcsúlevelet, amiben leírta, hogyha útközben valaki rámosolyog, akkor nem ugrik le. És hát sajnos senki nem mosolygott rá.
0: Egyébként azt olvastam, hogy elméletileg 2020-ra a depresszió lesz az egyik leggyakoribb elhalálozási ok, főleg a fiatalok körében.
1: Tehát ne felejtsétek, egy kedves mosoly is nagyon sokat számít, figyeljetek oda egymásra. 9.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka, Batta Levente, Szigetvári Máté és Szigő Barnabás. Hol érdemes ingatlant vásárolni Európában? Litvánia a legvonzóbb befektetési célpont. Meglepő eredmények az ingatlan befektetési lehetőségek között. Spanyolország és Portugália nem áll az élen. Egy friss elemzés szerint, bár a legtöbben Spanyolországban és Portugáliában keresnek eladó ingatlanokat, ezek az országok nem a legjobb befektetési célpontok közé tartoznak. A legkedvezőbb ingatlanpiacokat főként a balti, közép és kelet-európai országok kínálják, ahol alacsony adók és magas húzamok várják a befektetőket. A tanulmány alapján Litvánia vezeti a listát, míg Belgium és Franciaország az utolsó helyen szerepel.
1: Első, a legalacsonyabb ingatlan adó Litvánia. Litvánia került az első helyre, köszönhetően az alacsony ingatlanadónak és a bérleti jövedelme kedvező adózásának. Vilniusban például 5,65%-os bruttó bérleti hozamot lehet elérni, míg a bérleti jövedelem utáni adó mértéke mindössze 15%. Az ingatlanárak 2024 második negyedévében több mint 10%-kal emelkedtek, ami további vonzerőt jelent.
2: Második. Észak-európai befektetési lehetőségek, Észtország. Észtország a második helyet foglalja el. Az alacsony vásárlási költség 1,3% és az 4,5% átlagos bérleti hozam, valamint a bérleti jövedelem 20%-os adókulcsa miatt az ország különösen kedvező. Az észtország ingatlanok ára 2024 első fél évében 6,7%-kal nőtt. Románia a harmadik helyen. Románia viszonylag alacsony adókkal és költségekkel vonza a befektetőket. A bérleti jövedelem adója 10%, az éves bruttó bérleti hozam pedig 6,46%.
3: Harmadik, közép- és kelet-európai lehetőségek. A jelentés Magyarországot, Szlovéniát és Lengyelországot is kedvező befektetési célpontként említi. Magyarország például a hatodik helyet foglalja el a rangsorban. Az ingatlanárak itt az elmúlt évben 9,8%-kal emelkedtek, míg Lengyelországban 17,7%-kal. A legkevésbé ajánlott célpontok Spanyolország és Portugália, bár népszerű, a magas ingatlanárak és bérleti díjak mellett krónikus lakhatási hiánnyal küzd. Belgiumban az ingatlan tranzakciós költségek és a jövedelemadó mértéke is magas, gyakran az 50%-ot is elérheti. Franciaországban az ingatlanárak csökkenő tendenciát mutatnak, míg a vásárlás és bérbeadás költségei még mindig magasak.
4: Negyedik. Magyar befektetők célpontja Triest. Az olaszországi Triest népszerű célpont lett a magyar nyugdíjasok körében. A város közvetlen repülőjárattal elérhető Budapestről, ami tovább fokozza népszerűségét a tengerparti ingatlan keresők körében. Ez a verzió összefoglalja a cikk kulcsfontosságú elemeit és megőrzi a fontos adatokat, valamint a befektetési lehetőségek sorrendjét.

0: hírek a Táska Rádióban.
1: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmus találtak az 5000 éves jégmúmiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornitomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kisfej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány fajtást hossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek Tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M-Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és kereső kutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia 5 színében azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett 5 szín, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombák, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodó. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett ősazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Egyre valószínűbb, hogy 3 szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz Gazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Volt valaha fogalmad róla, mennyire fontos az, hogy kihez, hogyan kötődünk?
1: A kötődési mód vagy viszony határozza meg, hogy hogyan viszonyul a gyermek elsődleges gondozójához, általában az anyjához, illetve a későbbiekben embertársaihoz, és milyen képet alkot önmagáról, illetve másokról. A gyerek és gondozójának kapcsolata válik a későbbiekben minden kötelék mércévé, mintájává, melyeket majd nagy valószínűséggel továbbad az ő gyermekeinek.
0: A felnőttek körülbelül fele biztonságosan kötődik. A bizonytalanul kötődők nagyjából 20%-a szorongó, 25%-a elkerülő és 5%-a szervezetlen.
1: Tehát 5 különböző kötődési módon különböztetünk meg, ebből az első a biztonságos kötődési mód. A biztonságosan kötődő személy fájdalmas tapasztalatai ellenére is képes tárgyilagosan értékelni a valóságot. Megbízik másokban, és mások is megbíznak benne. Elfogadja a szeretetet, viszonylag könnyen közel kerül másokhoz. Nem fél a meghittségtől, és nem esik kétségbe, ha mások eltávolodnak tőle. Képes függeni anélkül, hogy függővé válna. Nem jelent gondot számára segítséget kérni, vigasztalást keresni másoknál. Kapcsolatait, valamint céljait, feladatait egyaránt fontosnak tartja. Kapcsolatai jellemzően kölcsönös előnyökön alapulnak.
0: A második a bizonytalan kötődési mód. A bizonytalanul kötődő ember fájdalmas tapasztalatai nyomán hajlamos elferdíteni a valóságot. Baljóslatú hiedelmeket alakít ki magáról és vagy másokról. Ha gondozója nem fogadja el őt feltételek nélkül, a gyermek úgy hízi, a szeretetet azért nem kapja meg, mert ő nem elég jó, illetve mások nem megbízhatók. Ha a szülő nem következetes, kiszámíthatatlanul viselkedik, például egyszer szeretetteljesen, másszor közönösen vagy elutasítóan, gyermeke nem lehet biztos benne, hogy feltétel nélkül elfogadják. Felemás érzéseket táplál gondozójával szemben, szorong, aggodalmaskodik. Ellenséges érzését elfoltja, vagy túlhangsúlyozza.
1: Ha a szülő közönösen vagy elutasítóan viselkedik, gyermeke érzelmileg úgymond leválik róla, eltemeti érzéseit. Elhatározza, hogy többé nem kerül kiszolgáltatott helyzetbe. Maga veszi kezébe sorsának irányítását. Senki ez sem, csupán önmagához ragaszkodik, csak is magában bízik. Érzelmileg eltávolodik másokról, hogy megvédje magát a csalódások fájdalmától. Nem találja helyét a világban. Érzelmei gyakran és hirtelen változnak, de inkább erősebb, negatívabb érzéseket táplál mások iránt. Dühöt, elégedetlenséget, féltékenységet. Kapcsolatai jellemzően rövid életűek.
0: A harmadik a szorongó kötődési mód. A szorongóan kötődő személy jellemzője a szeretetészség, mohó ragaszkodás, a bizalmatlanság és bizonytalanság, és a meghittségtől, valamint az elhagyástól, elutasítástól, szégyentől való rettegés. Erősen függ másoktól, hajlamos a rászoruló, tehetetlen gyermek szerepét alakítani. Jellemzően másoktól várja a segítséget, a vigasztalást. Hajlik a kapcsolat eszményítésére, fontosságának túlhangsúlyozására, céljai és feladatai rovására. Kapcsolatai jellemzően kizsákmányoló jellegűek.
1: Szüntelenül alakoskodik. Eleinte szórakoztató, később bosszantó, sőt elviselhetetlen. Mások jóváhagyását általában befolyásolja, például csábítás, erőszakoskodás, gyermetegravasság, indulatkitörés, követelőzés szerzi meg. Bizalmatlansága és bizonytalansága miatt nem lehet őt megnyugtatni, észérvekkel megszállottan hajszolja a ragaszkodást, tanújeleit. Igyekszik irányítani és próbára tenni kapcsolatait, ezzel azonban előbb-utóbb elidegeníti szeretteit. Életútját kudarcok sorozata, ismétlődő kapcsolati válság, nagyszámú szerelmi kaland, szakítás és válás jellemzi.
0: A negyedik az elkerülő vagy elutasító kötődési mód. Az elkerülő személy nem bízik másokban, a meghittséget folytogatónak érzi, és fél az elköteleződéstől, érzelmek gyakorlatilag elérhetetlen. Szüksége van személyes térre és szabadságra, nem akar másoktól függeni, és nem akarja, hogy mások függjenek tőle. Hajlik a kapcsolatok leértékelésére, előnyben részesíti céljait, feladatait. Kapcsolatai jellemzően felszínesek, másoktól nem vár el semmit, és rendszerint nem kér segítséget, vigasztalást.
1: Az utolsó szervezetlen kötődési mód. A szervezetlen kötődési mód viszonylag ritka. Az ilyen módon kötődő személy ellentmondásosan viselkedik. A szorongó, például rászoruló vagy ragaszkodó, és az elkerülő, azaz távolságtartó módot válogatja aszerint, melyiket tartja adott helyzetben megfelelőnek. Szeretne közel kerülni másokhoz, de fél, hogy elutasítják, elhagyják. Heves érzelmei elárasztják, ezért igyekszik elszakadni tőlük. Nincsenek határozott céljai, feladatai.
0: Te magadra ismertél? 95.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern popzenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbe mászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hour sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius válság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk! 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzuskontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már, meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztőek is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel. Ezeknek a cselekedeteknek az az oka, hogy hiányzik az impulzuskontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit, ebben az esetben a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A veszekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmisé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyülemlett harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között, a haragot pedig rombolónak tekinti, ezért nem engedi tudatosulni. Ez egy úgynevezett védekező mechanizmus, számos ilyen mechanizmus működtetünk.
0: Az agressziónak több kiváltó oka is lehet. Ez lehet egy másik személy cselekedete, valami, amit el szerettünk volna érni, de nem ment, meg akartuk nyerni azt a versenyt, de megelőztek minket, baráti viccelődés, ami túl messzire ment, vagy egy túlságosan stresszes szituáció. De sokan vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz oldala is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy meddig engedjük ezt szabadjára, és kikkel szemben.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Léna, Hedrik Mira, Matkó Rebeka, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Vörös Csenge.
1: Ellátogatott hozzánk az Aska megalapítója Molnár Tamás Nizsazsa és egyik négylábú kedvence Fidó. Ellátott minket sok tanáccsal, többek között megtudhattuk, hogy a kutya választja a gazdát.
2: Volt-e már olyan kis kedvenc, aki annyira a szívedhez nőtt, hogy nem tudtad elengedni?
3: Muszáj elengedni, de volt olyan igen, akiket mi megrígattunk egy kicsit, meg úgy beleszakad a szívünk egy kicsit, meg iszonyatosan is örülünk neki, hogy elmegy. Ezek azok a kutyák, akik leginkább hosszabb időt töltenek velünk. Tehát van olyan kutya, hiszed vagy nem, bár mondjuk az én életemben ez annyira nem számít különlegességnek, ha azt mondom, hogy több mint 10 000 kutya volt már a kezeim között. Tehát nem biztos, hogy mindenkire így elsőre azt fogom mondani, hogy tudom, hogy ki ő. De mondjuk, ha valaki nálunk lakik 1 évet, 5 évet, vagy ne adj Isten 9 évet, mert erre is volt példa. Tegnap, mikor voltam egy iskolában és vetítettem, egy előadást tartottam a gyerekeknek, és akkor ott föltűntek a gazdához került kutyák között olyanok is, ahol mondjuk éppen Pütyike, aki 9 évet volt velünk, hát elpityeredtem ott hirtelennyében, mert ugye eszembe jutott, hogy édes Isten, 9 évet élt nálam ez a kiskutya, és most milyen boldog a gazdájánál. Úgyhogy igen, akik sokat vannak velünk, azokat konkrétan hozzánk nőnek, mind a sajátjaink. Hiszen minden egyes állatot úgy kell kezelnünk, pont ugyanolyan lelkiismeretesen, mintha a sajátunk lenne, csak nekünk nevelőszülő szerepbe kell maradnunk. Tehát tudnunk kell az, hogy amikor eljön érte az ő családja, akkor a fájó szívvel is, de el kell engednünk azt a gyereket, mert hogy sokkal boldogabb lesz egy családba, aki csak az övé, mert nekik nagyon fontos, hogy legyen saját emberük, mint hogyha ott marad velünk, és akkor mi milyen boldogok vagyunk, hogy már 5 éve neveljük. Nem ez a cél, az a cél, hogy kiengedjük.
4: Volt-e már olyan, hogy visszavittek egy kutyát, és hogyha igen, akkor miért?
3: Igen, történt ilyen a történelmünkben. Nem sok, hála a jó égnek. Jellem

0: a családtagok, hogyha bármi történik, természetesen bárki neveli ezt a gyereket, nem így szokott lenni, tehát ilyenünk volt. És igen, mi is bele tudunk nyúlni a történetbe, úgy, hogy mondjuk nem jól mérjük fel a gazdát, hogy most mi voltunk akkor figyelmetlenek, és vagy arra figyeltünk, hogy a kutya nagyon akarta azt az embert.
1: Egy négy fős családba, ahol van egy kis gyerek, oda milyen fajta kutyát ajánlasz?
0: Fajtát nem feltétlen tudunk mondani, ahogy mondtam neked, hogy a családnak az aktivitása nagyon fontos. A négyfős családban, tehát két kisgyerek, két felnőtt, akkor tudni kell, hogy ők milyen életet élnek. Egy biztos és nagyon fontos tényező, hogy olyan kutyát, aki szereti a gyerekeket. Mert bizony van olyan kutya, aki nem szereti a gyerekeket, és ennek olyan okai lehetnek, hogy például gyerekek bántották, rugdalták. Telephelyünkön mindig van olyan kutya, akiről tudjuk, hogy nem szereti a gyerekeket. Ezt ugye nagyon hamar ki tudjuk szúrni, amikor jönnek a látogatók a viselkedésből. És amikor jönnek iskolák, mindig el is mondom, hogy minden kutya az be lehet nyúlni, abba az egy kertetben nem. Szerintetek hova akar benyúlni összes gyerek? Oda.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: Sziasztok!
1: Yo, my name is Victor.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Szoktál energiaitalt inni? Rengeteg a kérdés, korunk egyik népszerű üdítője az energiaital körül. Már csak azért is egészségtelen, mert egy dobozban annyi finomított cukor van, hogy kifolyna a markunkból. És a koffeinről, plusz egyéb adalékanyagokról még szó sem esett. A fáradtság ellen egyesek szerint nem rossz módszer legurítani egy-egy dobozzal, de mérték nélküli fogyasztásuk veszélyes lehet, gyerekeknek pedig egyáltalán nem javasolt. Az energiaitalok hatásairól dr. Simich Rita beszélt. Mi is valójában az energiaital? Jelenleg nincs pontos meghatározása, inkább egy gyűjtőnév, amiről általában egy 0,33-as színes fémdobozban lévő termék jut eszünkbe. Az összetétel lényegében mindegyikben ugyanaz, változó arányokkal. A koffein éri el a kívánt felpörgető hatást, a szénsav ezt még jobban elősegíti és ihatóvá teszi. A különböző ízfokozók adják az ízt, és van benne cukor is. Az energiaital fogyasztása persze nem tilos, ezek bevizsgált, engedélyezett termékek, amelyek jelen pillanatban bárki számára elérhetők és fogyaszthatóak. A gond a mennyiséggel van. Régebben taurint is tartalmaztak az energiaitalok, de ma már nem, mivel ezek a termékek a népegészségügyi termékadó ismertebb névén chipsadó hatája alá tartoznak, létrejöttek az úgynevezett lebutított változatok, amelyekben csak az említett összetevők a jellemzők. A drágábbak egy része tartalmazhat hozzáadott vitaminokat is, állítja a szakember.
3: Az energiaital egyszerűen olcsón pörget fel, és főleg a fiatalok körében a divat miatt is nagyon fogy. A szülők nem tudnak mindig a gyerek mellett lenni, én még a leginkább egészségbarát családba tartozó gyermekkel is előfordul, hogy társaságban ilyet iszik. Fontos, hogy az italok egyik alkotó része sem tiltható, vagy tiltott. A munkavégzés, tanulás, sportolás során azonban szomjoltása nem alkalmas. Arra a víz, a nyomelemeket pótló ásványvíz a jó megoldás. Egy gyereknek egyáltalán nincs erre szüksége. Sőt, a jelenlegi ajánlások alapján a gyerekek étrendje nem tartalmazhat koffein vagy más stimulálószereket. A kamaszok nem kis felnőttek, az ő szervezetükben forradalom van. Hogy fejlődnek, mindig változik valami, és ehhez igazodni nagyon nehéz. Ezért is alakulhat ki veszélyhelyzet, akár a koffein fogyasztásból is, mert nem egy stabil szervezetbe juttatjuk be, hanem egy változóba. Az összetevők azért problémásak, mert nincs minden egyére kidolgozott hatásmechanizmus. A termék a fiatal szervezetre talán intenzívebb és kevésbé egészséges hatással van. Sok a túlsúlyos, valamint az alultáplált gyerek, és a mai társadalmat figyelve sok az ingerlékeny gyerek, sokaktól a depresszió sem áll távol. Ezek mind olyan gondok, amelyekre hathat az energiaital. Egyre gyakoribb például a magas vérnyomás, mert az általános és középiskolások között is. És ez sokáig nem látszik, hogy a diabétes sem. Egy ilyen löket nekik problémás lehet. Ezért is érdemes megfontolni, hogy ígyunk-e energiaitalt. Y'all ready?

0: neymiş? Ben tuttam ezerse.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kozár Ilenke, Albert, Brigitta és Farkas Réti Rajmond. A mai adásban a világ 10 legfurcsább szokásairól lesz szó.
2: Tájföldön, ha két autós összeütközik, első dolguk felmérni, hogy nem esett-e bajuk. A következő pedig az, hogy megölelik egymást és örömmel fejezik ki, hogy a másiknak nem esett baja. Hogy az autóban mi a baj, az már harmadlagos ügy.
3: A nálunk étletlenségnek számító csámcsogás az étkezésnél Koreában bevett szokás, ahogy elvárás a jó hangos böfögés is.
1: Teljesen természetesnek számít továbbá a fő zsírtartalmának minden további nélküli eltávolítása is. Legyen az az ember az utcán, étteremben, vagy éppen vendégségben. A művelethez ráadásul segédeszközt is használnak, ezek a fültisztító pálcikák, azonban korán sem hasonlítanak a hazánkban ismert típusokhoz, ráadásul többségük fémből is készül.
2: A távol-keleti népek nem csak étkezési, de higiénikus szokásai terén is képesek meglepetést okozni. Ilyen például a zsebkendő esete, melyet ők egyszerűen gusztustalannak és tisztátalannak tartanak, hiszen nem értik, hogy valaki képes az orrán származó váladékot a zsebébe hordani. A zsebkendő használat helyett ők így szipogást támogatják, ahogy azt teszik a svédek is, akiknél olyannyira nem megszokott a zsebkendő használata, hogy képesek meglepődni azon, ha valaki kér tőlük egyet.
3: A higiénikus szokások tekintetében az indiaiak sem állnak közel hozzánk. Nem, mint a véleményük szerint nem ügyelnének rá, csupán egészen más szemszögből közelítik meg a dolgokat. Még ugyanis mi el sem tudnánk képzelni az életünket például mellékhelység nélkül, addig Indiában sokan a mai napig nem használnak vécét. Ők inkább a szabadban engednek utat a természetnek, mondván, hogy nem ülnek rá egy olyan ülőkére, amelyen előttük már más is ülhetett.
1: Bár semmi hátborzongató és taszító nincs bennük, meg kell említenünk a bolgárokat is, akik annak ellenére, hogy kultúrájukban nem állnak túlságosan távol tőlünk, képesek meglepetést okozni. Még ugyanis Európa szinte összes országában igent jelent, ha bólogatunk, és nemet a fejrázás, addig Bulgáriában éppen fordítva van mindez. Ha valamint helyeselnek, akkor jobbra-balra ingatják a fejüket, rosszulásukat pedig éppen ellenkező fejmozdulatokkal fejezik ki.
2: Ha Angliába jársz, és nem a legközelebbi barátod az illető, akivel találkozol, akkor eszedbe se jusson megölelni vagy megpuszilni. Az angolok számára ugyanis ez felér egy zaklatással.
3: Ha illemtudó ember módjára szeretnél megjelenni egy spanyol vendégségben, akkor felejtsd el a pontosságot. Spanyolországban ugyanis legalább fél órát illik késni.
1: Japánban nem mosolyognak az emberek nyitott ajkukkal, udvariatlanságnak számít ugyanis, ha valaki a fogát látni engedi.
2: A törökök nem nézik jó szemmel, ha egy idegen férfi megszólít egy nőt az utcán. A turisták jobban teszik, ha kerülik ezt, ha nem akarnak összetűzésbe kerülni a nő családjával.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevad számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szúnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták le vele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.
3: 97.5 All the time. Táskorá.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Török Marcell, Széplaki Emma, Durján Boglárka, Gál Zsombor, Porkoláb Boldizsár és Csókás Dávid.
1: Vendégünk Molnár Tamásné Zsazsa, aki az Aska Alapítvány vezetője. Mesélt az állatmentésről és az utcán talált állatok kezeléséről. Elhozta négylábú barátját Fidót is.
2: Fidó egy keresőkutya, aki örömmel szokott gyakorolni gazdájával. Zsazsa arról is beszélt, hogy a legtöbb megmentett kutyát sikeresen örökbe tudják adni. Végül kipróbálhattuk a keresést Fidóval.
3: Mit történik, vagy mit kell csinálni, hogyha találunk az utcán egy kobor állatot?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés. Ne fogd meg, ne kergesd, ez a legfontosabb. És hogy miért ne így meg szokta kiadni, mert ugye nagyon sokan szeretnek állatot védeni, és mindenki azt gondolja, hogy mindenhez is ért. Egyetlen egy fontos tényező van, ezek az állatok, ha kint vannak utcán, akkor meg vannak zavarodva. Nem úgy fognak viselkedni, mint egy normális, megszokott környezetben. Tehát lehet, hogyha te, mondjuk a Fidó elveszne valahol, bár mondjuk ő azért ismeri így a gyerekeket, de lehet, hogyha mondjuk ő elveszne, megijedne egy vihartól, vagy bármi egyéb ilyen történne, annyira megzavarodna, akkor így, ha nyúlnál felé, hogy meg akarod simogatni, akkor elkezdene a kezed után kapkodni. És mivel az utcán levő állatokról nincs ráírva, hogy kapott oltást, nem kapott oltást, hogy van egészségügyileg kezelve, nagyon nem kéne, hogy a te kezedet megharapja, mert akkor te is mész a kórházba kezelésre, a kutya meg utána ül be veszettség megfigyelésre. Tehát a legfontosabb az, hogy szakembert kell hívni. Ez Székesfehérváron van egy telefonszám, amit ilyen esetekben fel kell hívni. 32 06 53 72, ezen kell bejelenteni, a Fehérváron találsz. Vidéken, ott pedig mindig az illetékes önkormányzatokhoz tartozik a kóborállatok befogatása. Ennek egyetlen egy fontos tényezője van, hogy tulajdonképpen a kutyáknak is van egy nyilvántartása. És az önkormányzatoknál jó esetben már vissza tudják keresni, hogy esetleg kié lehet a kutya, ez az egyik. A másik pedig, hogyha a kutyát valaki kóborolni hagyja, még ha csak így véletlenül is, hogy kiugrott a kerítésemen, vagy megijedt, az igenis az állatvédelmi törvény szerint kimeríti az állatkínzást, mert hagyja kóborolni a kutyáját. Tehát ilyen esetekben, ha egyszer előfordul, azért általában meg szokta úszni a büntét a gazdi, mert mindenkivel megtörténhet, hogy úgy dörrent az ég, és pont kiszaladt a kutya, vagy figyelmetlen volt a család, vagy a szél vágta ki a kaput, tehát egyszer megtörténhet. De a következőnél az tudja, hogy meg kőkemény bírságokat fognak kiszabni a gazdánkra, és ugye ezt sem én meg nem tehetem, mint egy menhelyvezetője, sem egy civil ember nem teheti meg, ez csak és kizárólag a hatóságok tehetik meg, aki jelen esetben az önkormányzatok.
0: Mi történik azokkal a kutyákkal, amelyikben nincsen csip?
4: 2014 óta kötelező a mikrochip ma Magyarországon. És akkor mondom azt a számot, hogyha mondjuk évente bejön hozzánk 1000 kutya, szerintetek abban hányban van mikrochip? 10-ből 3. 10-ből 3, tehát egy olyan 300 kutya az, akit ugye első körbe 2 héten belül hazan tudunk navigálni a gazduramnak, hogy elveszejtette a kutyáját, de nem fogjátok elhinni, amikor hívom fel a gazdákat, és mondom, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, itt van Bojdi kutya nálam, ne szórakozzon velem. Jaj, hát ne, hát te... És akkor állítja nekem, hogy Bodri kint van a kertben. Mondom, könyörgöm, menjen már ki a kertben, nézze meg, hogy Bodri ott van-e. És akkor rohan vissza a telefon, te haragudjon, nincs meg a kutyát. Mondom, nem mondtam hülyeséget, itt ül előttem. Valaki számon kéri rajtam, hogy honnan tudja a telefonszámomat? A mikrochip adatokból. Hogy jutott maga a mikrochip? Itt van a kutyája, most mondta. De nincs ráírva a kutyára. Arra nincs, de a mikrochip adatokban szerep. Szóval nem fogjátok elhinni. Az emberek a mai napig nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jelentősége van a mikrochipnek. Mert hogy az a kutyának is jó, meg a gazdának is teljesen jó, hogyha az adatok megvannak, és a kutyát azonnal haza tudjuk juttatni. Anélkül nem mehet ki a telephelyről, tehát veszettségoltás és mikrochip nélkül nem hagyhatja el a területet a kutya, ez egy kötelező, törvényileg szabályozott előírás. Föl szoktak rajta háborodni a gazdák, nem értem miért, 2014 óta, tehát ha jól számolom, 8 éve kötelező, és 8 éve az emberek nem használják mindezt. Teszem hozzá, nekem volt már akkor is kutyám, mint említettem, én már öreg kutyás vagyok, amikor még a mikrochip még csak a kiállításra vitt kutyáknak volt a kiváltsága, de én már akkor is belerakottam a kutyámba, ne adjék, bármi történik, a kutyámat megtaláljam. Mert egy mikrochipnek köszönhetően olyan eseteink is vannak, hogy a kutya 3 év után került elő. Vagy hogy szilveszter éjjel elveszett, és augusztusban megfogjuk a kutyát, és kollektíve jön bőgve az egész család, mert addig nem találták sehol. mert ugye szintén találtam egy kutyát történetbe, hazaviszi kedves aranyos kiskutya, megtartom magamnak, és nem viszem el egy állatorvoshoz, hogy leellenőriztessem, hogy van-e benne mikrocsip, és keresik esetleg. Azt mikor eszembe jut, hogy lehet, hogy kéne egy oltás a kutyának, elmegy vele a dokihoz, vagy éppen tőle is lelép a kutya, akkor derül ki, hogy őt égre földre tudják keresni. Szóval nem, még mindig nem tudják azt, hogy mikrocsipet kell rakni a kutyákba.
5: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Torik, Pletka és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáim. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Indul a kertmozik szezonja. A mikrofonnál Bali Villő. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel

0: Wild modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb és különleges szereposztással szórakoztat, ráadásul az alkotói az öniróniával és humorral sem spóroltak. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak. Bizonyosságot szerez arról, amit régóta sejtett, hogy ő száműzött a Földön, és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként végjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fantavilla kertjében és a közösségi központ Fekete-hegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szőkliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barna medve észlelés történt. Szőkliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szőkliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makacs reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás vagy reumatoid artritis egy krónikus autoimmun betegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja. Brazíliában pedig, nem meglepő módon, már teljes fordulatszámon pörög a futballláz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt. A nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Bekker. A mikrofonoknál Sarfianka, Bali Villő és Kovács Jászmin. A következő fél órában megtudhatjátok, hogy rekordfogás volt Ausztráliában, 100 illegális csótányt fogtak, valamint részeg szarvasok tartják rettegésbe az autósokat Franciaországban. A részletekkel jövünk később, azonban először hallgassuk meg Olivia Rodrigótól a Drop Dead-et.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Részeg szarvasok tartják rettegésben az autósokat. Franciaországban ugyanis a rendőrök arra kérik a sofőröket, hogy óvatosan vezessenek a helyi erdőkben, miután több szarvas is furcsán viselkedett. Az állatok véletlenül árjegy gyümölcsöket ettek, amitől kissé lerészegettek. A rendőrség vicces felhívásban hívta fel a figyelmet a bizonytalan léptekre és a kiszámíthatatlan útvonalakra. Különben meg ilyenről már hallottam én is.
1: Tényleg, részeg szarvasokról.
0: Nem feltétlen szarvasokról, de például más állatokról.
1: Hát a mosómedve, aki betörte az italbolba, tudjátok.
2: Ja, igen, arra is emlékszem, igen. Jó, de mondjuk ő nem erjedt gyümölcsöt evett, hanem konkrétan alkoholt ivott. De én ilyen erjedt gyümölcsös verziót is hallottam, már szerintem azok talán majmok voltak. De nem vagyok benne biztos, hogy szerintem majmok voltak, hogy hát ők is ilyen erjedt gyümölcsöt ettek, aztán kicsit így...
0: De ez amúgy durva, mert most belegondolsz, azt hiszed, hogy attól rúgnak be, hogy ott hagysz például egy ilyen alkoholos üveget például az erdőben, mert rengeteg szemét van az erdőben, szóval elmentünk mi is túrázni, és tényleg rengeteg szemét van, szóval ilyen alkoholos üvegek is vannak.
2: Ja, amúgy nekem is ez volt az első gondot, amikor olvasod, hogy részek szarvasok, és mondom, hogy nem, azt gondoltam, hogy olyan, mint a mosómaci, és olyan lesz, mint a mosómaci is sztori, hogy konkrét alkoholt ittek, de hát akkor nem.
0: De nem, hanem az erjedt, mert ugye az alkohol is ugye így készül, mármint ami ilyen gyümölcsös.
2: Hát igen, mondjuk borpánika ezek. Ja, meg egyébként én olyanról is hallottam, hogy vannak olyan állatok, akik ezzel így tisztában vannak, és direkt csinálják, tehát hogy be akarnak rúgni, ezért esznek erre egy gyümölcsöt.
0: Alkoholista állatok.
2: Igen, tehát hogy vannak olyan állatok, akik ezt így tisztában vannak vele, és jó hangulatba kerülnek ezért. És lehet, hogy...
0: Lehet,
2: hogy azok voltak
0: messze.
2: A majmok, amit az elején mondtam, hogy majmokról is hallottam, hogy ilyet csináltak. Lehet, hogy azok az állatok, akik direkt csinálják, az volt egy ilyen majmos hír.
0: Hát akkor az nem állatok meg az emberek, igen. Uh-huh. Az állatok meg az emberek között is sok hasonlóság van.
2: Igen, úgy tűnik.
1: Pár héttel ezelőtt amúgy a busz, amivel hazamentem, elütötte egy szarvast, és amúgy az egészet végignéztem, mert amúgy elölültem, és pont láttam, ahogy így ment a szarvas, így ilyen kibicsaklott, hogy próbálta kikerülni, aztán így ment, és neki ütközött egy másik autónak, és elfutott. Szerintem valahol meghalt az árokban, mert eléggé behorpadt a másik autó, aminek neki szaladt. Úristen. Meg a busz is eléggé...
0: Amúgy tényleg nagyon életveszélyes.
2: Ez milyen jó kis reggeli történet volt.
1: Ez azután volt, hogy random néni fel akarta vinni a kis gyermek biciklit a buszra, ez miatt nem engedte a buszsofőr, mert nincsen benne, ugye nem lehet biciklit felvinni. Ezért kihívta a rendőröket, és egy órán keresztül a rendőrökkel.
2: Aha, ott volt, tehát is,
1: igen. A rendőrökkel, meg az ügyvédekkel ott vitatkozott, hogy már pedig ő fel akarja vinni. És ezután egy órát késett a busz, én pont odaértem, mert nem is akartam elérni, és pont mentünk, és visszafele hazafele.
2: Igen, szóval mindenek pont ideális volt. Az én buszom akkor már ment, én mentem gyalog.
0: Hát mindenkinek kellemes reggelt kívánunk ezekkel a csodás hírekkel. Most pedig hallgassuk meg David Guetta és Eva Max közösét.

0: 97 táska rádió, te is beleférsz. Rekordfogás Ausztráliában. 100 000 illegális csótányt fogtak. Ausztráliában a hatóságok elkopoztak több mint 100 000 illegális élő csótányt egy engedély nélküli tenyésztőtől. Ez a rovarok történetének legnagyobb elkobzása volt az országban, megakadályozva ezzel a veszélyes, egzotikus fajok illegális terjedését.
1: Hát most Ausztráliában 1 millió meg egy egzotikus, illegális, ijesztő állat elterjedése szerintem már az nem fog annyira feltűnni az embereknek.
0: De amúgy én azt sem értem, hogy valaki miért tenyészt csótányt. Szóval, hogy miért?
1: Az emberek hülyék.
2: Hát, mert ez valami egzotikus csótány. És gondolom,
1: mit tud csinálni az egzotikus csótány?
2: Hát,
1: repülni? Tudnak a csótányok repülni?
2: Igen, egyértelműen. Egy-kettő. Nem tudom, lehet, mivel egzotikus csótány, ezért nem tudom, sokat ér ilyen, tehát, hogy ilyen sokat érő piacokon. Állat. Igen, fekete piac, vagy akárhol ilyen, ahol árulják.
0: De nekem ez olyan fura, hogy nem bírok belegondolni, ki az anyám akar csótányt vásárolni. Mert amúgy olyanról már hallottam, ugye, hogy megsütik a bogarakat, de hogy így Ázsiában, de hogy olyanról még nem, hogy állattal, csótánnyal kereskedtek volna.
2: Hát
1: lehet, hogy vannak ilyen.
2: Ja, meg ugye olyan is faj, tudjátok, vannak olyan ilyen, tehát lehet, hogy ilyen állatokat tartani otthon, nem tudom, gekkót, vagy ilyesmit, amit bogára letetsz.
1: Kis és lehet, hogy van egy olyan bizonyos exotikus ilyen gyík, ami pedig ezt az exotikus csótányt teszi, és akkor ezért kell.
2: Hát, ja, vagy nem is feltétlen, csak ez csak, hogy mondjuk ezt lehet, hogy több mindennek lehet adni.
1: Nem olyan egészséges csótány.
0: Én, ha ilyen egzotikus, én még azt is ki tudom nézni, hogy ezeket megölik, és akkor ruhát készítenek belőle, vagy valami, tudjátok?
2: A csótányból. Hogy... Erről tudod, mi jut eszembe? Megvan a film. Hogy hívják azt? A Szörnyella.
0: Szörnyella
2: film.
0: Igen.
2: Igen, abba volt az, hogy...
0: A pillangók, a moly lepkéknek, igen, a bábjából, mert olyan fényes. Ruhát. Ilyen aranyszínű bábja van a moly lepkének, és abból csinált ruhát.
2: Amúgy szerintem az lehet valami ilyen fantázia bogár volt, de
0: hát valószínűleg
2: igen. De igen, de hogy az volt benne a lényeg, hogy akkor bezárták a széfbe a többi ruhával, és utána kikeltek a bogarak, és megették az összes ruhát.
1: Jó, hát ez ilyen
2: bosszú volt.
0: De szóval ez korán reggel nem tudok másra gondolni, erre tudok gondolni, hogy még ruhát is csinálnak belőle, mert vannak amúgy ilyen beteg emberek.
2: Nekem az első gondolatom az volt, hogy megetetik valakivel. Hát meg ugye vannak, akik ilyen gyűjt, tehát, hogy ugye vannak emberek, akik nem tudom, pókokat, kígyókat gyűjtenek, biztos van olyan is, aki a rovarokat szereti, meg bogarakat, és azokat gyűjti.
1: Lehet, hogy csinálnak ilyen csótányvásárlók.
0: Van egy ismerősöd, és átmész hozzájuk, és ilyen csótánygyűjteménye van, élő csótányokkal.
1: És akkor megkérdezi, akarsz nézni csótányversenyt? Élőben?
0: Júj, én ettől nagyon kiborulnék. Hát ettől az írtózatos hírtől menjünk is tovább, és hallgassuk meg Heaven és Caitlin Aragon közösét, az Iron-t.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmust találtak az 5000 éves jégmumiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornitomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M-Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és kereső kutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmumia 5 színében azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett 5 szín, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombák, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodo. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett őshazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Egyre valószínűbb, hogy 3 szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: a Vekker.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, és bizony nem csak témákat hozunk, hanem nagyon jó nyereményt is, hiszen tudjátok, június 17-én az élő Vekkerben fogjuk kisorsolni azt a szerencsést, aki bizony 30.000 forint értékű ajándék utalványt nyerhet a már vártalap Pékség kávézó könyv és játékbolt jóvoltából.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Úgyhogy semmi más dolgotok nincs, mint hallgatni a Vekkert, és megválaszolni a napi kérdést. 5 kérdésünk van, 5 választ lehet küldeni, és persze nem kell megijedni, ha valamelyik kérdésről lemaradtatok volna, hiszen ismétlődnek azért a kérdések egészen június 17-ig, amikor is az élő Vekkerben az összes kérdést fel fogjuk tenni, úgyhogy extrán érdemes fülelni majd akkor is, ha pedig megvannak a kérdésekre a válaszok, írjátok meg nekünk bármelyik közösségi média felületünkön, TikTokon, Instagramon vagy Facebookon, megtaláljátok a bejegyzést a nyereményjátékról, oda elkülditek a választ és várjátok a sorsolást, ne hagyjátok.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Repülős pizsoma parti. Kitiltották az alvóruhát a reptérről. A Tampai Nemzetközi Repülőtér vezetősége hivatalos közleményt adott ki, amelyben megtiltotta a pizsomák viselését a terminálokon. A döntést azzal indokolták, hogy az utóbbi időben túl sokan érkeztek alvóruhában, és szeretnék, ha a repülőtér megőrizni a megfelelő öltözködési normákat.
1: Ja, mert mindenki ilyen hatalmas pulcsikban, meg ilyen kényelmesen, meg ilyen pizsamában. Már hogy úgyis repülések, akkor kényelmesen kell öltözni, meg csak sokat láttam ilyen videókat, mindenki. Hogy ilyen ó, repülős outfit, meg ilyenek, és akkor arról ment a vita, hogy akkor...
0: De amúgy én ezen nem teljesen értek egyet már, mint hogy most gondolj bele, hogy egy ilyen több órás business classban utazol, egy ilyen több órás járaton, és például ha landolsz, akkor már egyből el kell menned egy ilyen meetingre, egy gyűlésre, vagy nem tudom, el kell intézned valamit, és ahhoz tök szépen kell felöltözned, hogy azért jó, hogyha annak ilyen pizsomát, mert jó, ha kényelmes dologba tudsz lenni addig.
2: Jó, de várjál, de itt most arról van szó, hogy tehát már a reptére úgy mennek oda az emberek, hogy a taxival odajön, aztán pizsamába van.
1: Igen, ilyen kis papucsba, meg pizsamába. És hogy mindenki úgyis aludni fog a repülőn, meg mindenki ilyen hatalmas pulcsiba van.
2: És akkor ezért tiltották be a pizsamát, hogy azért
1: menjenek oda normálisra az emberek.
2: Igen, hogy ilyen kultúráltan öltözködjenek fel, és úgy menjenek oda, és ne pizsamába.
1: Szerintem a repülőn soha nem adnak pizsamát.
2: Nem tudom.
0: De van,
1: tényleg.
0: Igen, vannak.
2: Hát az attól függ, hogy milyen...
0: Hát attól függ, hogy első osztályon utazol, vagy ezen a business klasszon.
2: Ja, attól függ, hogy milyen osztályon utazol, mikor, hogy.
0: Mert nyilván a sima járaton nem fognak adni, szóval, hogy arról csak álmodni lehet. De amúgy ezt sem értem, hogy betiltják, érted, hogy azért aki meg akar, az meg menjen, érted, normális ruhában.
1: Elég bátor hozzá, hogy pizsamában menjen, azt szerintem mehet pizsamában, aki meg normális ruhában megy, az meg
0: hát ilyen kényelmes.
2: Nem tudom, mindenkinek a saját dolga, amúgy, hogy mit veszel.
0: Meg ez, hogy kinek mi a pizsama, érted?
2: Tehát hogy ez ilyen olyan, hogy ott szeretnék megtartani ezt a kultúrált ilyen közeget, vagy ilyen légkört, vagy nem tudom, de hát őszintén szóval én már voltam egyszer-kétszer repülőtéren, nem tudom, hogy tehát, hogy én még nem láttam embert pizsamába fangálni felele ott helyben repülőtéren, tehát hogy így
0: csak ilyen kényelmes ruhába. Szóval, igen, hogy ilyen pizsomában nem láttam.
2: Igen, épp ez az, tehát, hogy repülőútra arra én is egy kényelmes ruhába mennék, de nem pizsomába. Tehát, hogyha mondjuk tudod, ilyen Halloween-be, vagy ilyen blues-be mennének, hogy ez a kényelmes, na, tehát azt megérteném, hogy ezt be akarják.
1: Jó, de manapság már a pizsamában járkálnak az utcákon is. Vannak ezek a Hello Kitty-s pizsamaladrágok, tudod, ilyen páros pizsamaladrágok.
0: Úristen, nekem adta három
1: utcán. Konkrétan az pizsama az utcán.
2: Szerintem nagyon vicces. Én hajlandó lennék egy Hello Kitty-s gatyát hordani.
0: Én múltkor anyukámékat elvittem anyukám barátnőjét, meg őt vittem el bulizni, és pizsama volt rajtam, és utána közölte anya, hogy amúgy menjek be valami pékárut venni, és így ránéztem, mondom, én pizsamába biztos nem megyek be a boltba, mondom, nincs az Isten, hogy én bemegyek a pizsamámba.
2: Nekem van az a szint.
0: Masni is gatya volt, szóval, hogy amúgy nem látszott nem rajta, hogy extra, pizsama, meres fehér felső volt rajtam. Szóval.
1: Magyarországon ezt nem lehet csinálni, de mindig, amikor megyünk nyaralni Horvátországba, minden egyes este pizsamában megyünk kisétálni este. És egy rossz pillantást nem kapunk konkrétan.
0: Jó, de Magyarországon meg kiöltözve járunk boltba is, tudod?
1: Persze, igen.
0: Hát minden esetre írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltok erről, valamint, hogy mibe szoktatok járni.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Nem létező étterem lett a város legnépszerűbb helye. Egy londoni újságíró poénból regisztrálta a saját kerti fészerét egy turisztikai oldalon, The Shed at Dulwich néven. Hamis értékeléseket iratott a barátaival, és a fészer hónapok alatt London első számú legjobbra értékelt étterme lett, miközben egyetlen vendéget sem fogadott. Végül egyetlen estére tényleg megnyitotta, és mire itt ételekkel szolgálta ki a gyanútlan elit vendégeket.
1: Ez amúgy vicces, és akkor
2: ez vicces, de amúgy nagyon bunkó is.
1: Hát, de amúgy vicces szerintem inkább, mert hogy igazából oda mentek az ilyen nagyon gazdag emberek, akik tudod, csak egy borsót, szemet kérnek a tányérukra, és akkor adott nekik egy Mirelit borsós szemet a tányérukra, vagy valami ilyesmi.
2: Fú, meg azért egy, érted, egy széferbe.
1: Szóval, hát igen, de hogyha ennyire ennyire híres lett a hely, akkor egészen biztos az elit vendégek is, hogy ó, hát ez olyan finom, meg olyan elit, mert ugye hát azt hallották, hogy elit, és akkor elhiszik, hogy elit, és akkor igazol.
2: Ez amúgy olyan gáz, és közben meg nem ízlik nekik amúgy a kaja, és
1: igen, de közben hát ez annyira finom volt, annyira különleges, meg minden.
3: Gondolj bele úgy, hogy, tehát, hogy egy napra, vagy egy éjszakára lett megnyitva, és már előtte az ilyen leghypoltabb, legnépszerűbb lett. Tehát az emberek csak úgy random, ugye a barátaival írt kamu értékeléseket, és utána az emberek úgy, hogy soha büdös életben nem jártak ott, úgy nekiálltak jó értékeléseket írni, és úgy lett a legnépszerűbb.
2: Ez amúgy nagyon ijesztő. Szóval tényleg, hogy be lehet futni úgy is, hogy nem is csinált semmit.
1: Akkor ma nem is lenne annyira bízni a véleményekben?
2: Hát nem. Szerintem amúgy nem, mert alapból egy étteremnek, hogyha mindenkinek teljesen más az ízlése. Szóval, hogyha te most elmész egy étterembe és odaírod, hogy úristen, te 5 csillagot azt remel, hogy milyen finom volt a kaja, én elmegyek, és például nekem meg nem ízlik, de nem érted, én meg 1 csillagot adnék mondjuk a helyre. Szóval szerintem ez kicsit
3: ízlésfüggő. Hát ugye az ízlések is pofonok, de én ezért szoktam, azért, tehát mondjuk ilyen barátoknak a tanácsára azért hallgatok meg. Szerintem azért valamilyen szempontból fontosak ezek a vélemények, mert nyilván van, akinek tetszik, van, akinek nem, és mindkettő leírja a véleményét. És én azt szeretem, és én is úgy szoktam mondjuk ilyen szempontból így ajánlani, vagy tanácsot adni, hogy ha nekem valami tetszett, akkor azt is elmondom, hogy az nekem miért tetszett. Vagy ha valami nem tetszett, akkor miért nem. Mert lehet, hogy a barátomnak más a releváns, tudod.
2: Igen, azzal meg semmit nem tudsz kezdeni, hogy nagyon jó volt.
3: Ja, igen.
2: Hát köszi.
3: Köszében.
2: Aztán lehet tök más teszik, mint én például.
3: Mert igen, tehát az ilyen, véleménye valóban nem mi sokra. De ennyire már elég csak az 5 csillag, akkor írd be az 5 csillagot, és akkor azt már elég igazán felesleges, de én nagyon jó volt.
2: Én nem úgy tudjátok, mit láttam még? Az, hogy elmennek ilyen emberek, és annak adják ki magukat, mintha ilyen ételkritikusok lennének.
3: Uh-huh. És
2: úgy bánnak velük, mintha tényleg ilyen étel kóstolók lennének, meg minden. Szóval már amúgy nagyon durva.
1: Milyen belül lehet tényleg étel kóstolónak lenni? Milyen jó élet lehet?
2: Amúgy tényleg. Hát, mondjuk azért nem kóstolnék ilyen gusztustalan kajákat.
1: Csótányokat például?
2: Hát csótányokat biztos, hogy nem. Írjátok meg nekünk, hogy ti

0: még több sláger. Hamarosan. Reklám.
1: Nyereményjáték a Neckerben.
2: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
3: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel,
4: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
2: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
2: Sorsolás június 17-én az élő Neckerben. Jöjjön a napi kérdés! Hol található a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt?
0: Ez reklám volt. 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
5: Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáim. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Indul a kertmozik szezonja. A mikrofonnál Bali Pillő. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. Fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb,

0: Floridába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként végjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fanta Béla kertjében és a közösségi központ Fekete-hegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szőkliget és Pótfaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barna medve észlelés történt. Szőkliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szőkliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makas reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás vagy reumatoid artritis egy krónikus autoimmun betegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja. Brazíliában pedig, nem meglepő módon, már teljes fordulatszámon pörög a futballláz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt. A nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Kovács Jászmin, Sarfjanka és Bali Villő. Drogfüggő egerek fosztották ki a rendőrségi bizonyítékraktárat, és évente egyszer rituálisan elégetik az oknyaikat az amerikai tengerészek.

0: 97 táskarádiót te is beleférsz. Évente egyszer rituálisan elégetik az okniaikat az amerikai tengerészek. Az amerikai Annapolis kikötővárosában minden évben tömegek gyűlnek össze a tavasz köszöntésére egy furcsa tradíció miatt. Ünnepélyesen mágiára vetik a téli zokniaikat. A különös szokás a vitorlás szezon nem hivatalos kezdetét jelzi, a tengerészek ugyanis így fogadják meg, hogy a következő hónapokban kizárólag mezítláb vagy fedélzeti cipőben fognak kijárni.
1: Mert a fedélzeti cipő alá nem kell zokni? És akkor minden télen vehetnek új zoknit. Az elég élet pénzkidobásnak hangzik. Amúgy te tradíció, oké, megértem.
2: Ez hát, amúgy nagyon fura.
0: Meg van, jó, de most nálunk is vannak furcsa szokások, tehát most nálunk a... amit ilyen a kiszézés, vagy az billőzés, az, amit fölgyűjtnek, aztán bedobják a üzébe, a tóba.
1: Igen.
0: Hogy hadusszon ott égve. Szóval náluk is vannak a furcsa tradíciók, az hiszem.
2: Jó, mondjuk ez igaz.
0: Úgyhogy talán nem reklamálhatunk.
2: Jó, de mondjuk mi nem égetünk zoknit.
1: Hát azt nem.
0: Helyette égetünk bábút.
2: Sokkal menőbb.
1: Hát felinap, igen.
0: Hát egyébként...
2: De amúgy a büdös zoknit én sem most nem ki, szóval, hogyha olyan büdös lenne, gondolom nekik is nagyon büdös. De hogy ez már nem jön neki a szak belőle. Lehet,
0: így kezdődött el a tradíció, hogy valójában azért kezdték el felgyűjteni a zoknikat, mert hogy büdösek. Ki tudja.
1: Amúgy egyébként nagyon büdös lehet a füstjük, hiszen a műanyagnak már büdös a füst, és nem tudom, hogy mi az a műből van.
0: Hát igen, tehát attól függ, hogy miből van a zokniuk.
2: Lehet pamutból is.
0: Igen, ki tudja.
1: Ki égetne egy pamut zoknit? Azok olyan kényelmesek.
2: Hát ők,
0: mert ez a szokás, ez a tradíció.
2: Jó, mondjuk azért Amerikában eléggé érdekes szokások vannak. Jó, nálunk is, de hogy Amerikában...
0: Szerintem nálunk, vagy így Európában sokkal furcsebb szokások vannak, mint Amerikában.
2: Jó, mondjuk...
0: Amerikában sok furcsa ott ilyen furcsa dolgok szoktak inkább történni.
2: Hát igen, mert furcsák az emberek.
0: Hát igen, tehát, hogy ott szoktak történni a furcsa dolgok, nálunk megvannak a furcsa tradíciók. Jó, mondjuk azért az oknégetés is elég furcsa, de szerintem a énekelve bábú égetést, azt nem körözi.
2: Én amúgy tudjátok, mit szeretek azért a busójárást. Ott is
0: jó, igen, de a busójárás jó, azt én is szeretem.
2: Ott meg mágiát gyújtanak.
0: Meg a busójárásra,
2: de van a nagyon sok
0: ízé is jön egyébként, nem? Nagyon busó. Sok turista is
2: nagyon,
0: jár.
2: Nagyon sok külföldi van.
0: Tehát a busójárás az nagyon, nagyon ikonikus, azt nagyon, nagyon szeretik az emberek.
2: Hát nekem Mohácson lakik a mamám, és szoktam mondani, hogy egyszerűen már több a külföldi, mint a magyar ember.
0: Egyébként én szerintem még egyszer sem voltam busójáráson.
2: Nem voltál még?
0: Nem.
2: Nekem még sok ruhám is volt amúgy.
0: Írjátok meg, hogy ti tudtok-e más ilyen furcsa hagyományt, és hogy voltatok-e már busójáráson. Most pedig menjünk tovább Teddy Swims-től a Mr. Noid-on.

0: 95-5 Táskaradió, te is beleférsz. Drogfüggő egerek fosztották ki a rendőrségi bizonyítékraktárt. Egy indiai rendőrőrsön a nyomozók döbbenten vették észre, hogy a lefoglalt bizonyítékként tárolt kábítószer szállítmányokból jelentős mennyiség hiányzik. A belső vizsgálat gyorsan kiderítette, hogy nem korrupt zsaruk állnak a háttérben. A raktárba fészkelő rágsálók rászoktak a szerekre, és módszeresen átrágták a csomagolásokat.
1: Oké, szóval voltak részeg mi az
2: a rendelők, az tiszta ilyen őrült.
1: És most meg vannak drogfüggő egerek.
2: Meg, ez egyre jobb.
0: Meg lesznek még majd kávéfüggő majmok is.
2: Egyre
0: egy
2: jobb.
0: Egy kis spoiler a későbbi hírhez. Mik ezek a függő állatok?
2: Tehát, hogy nem tudom, de ez eléggé.
1: Az állatok kezdenek emberekként viselkedni, mindenre rákapnak.
2: Eléggé. Mondjuk azért ezt tényleg, hogy az egerek is már a drogokra.
1: Nyomjam. Hogy nézhet neki a drogos egerek? Csak így tesztenek, és így bámulnak. Tehát a szája, vagy így össze-vissza mennek, és akkor így neki ráadnak.
2: Melyik
0: hogyan reagál rá, illetve hogy milyen drog van ott lefoglalva?
2: Hát ez az. Az sem mindegy, hogy milyen hatásai vannak.
0: Vannak verziók, nem tudom.
1: Hány egér halhatott ebbe bele, szegény egerek?
0: Túladagolásba.
1: Igen,
2: drogtúladagolásban. Azért ez milyen hír, hogy egerek haltak meg drogtúladagolásban.
0: Jó, mondjuk azért az...
2: Mindenre számít, az csak erre, nem amúgy.
1: Hát jó reggelt mindenkinek.
2: Szóval igen, ez a mai reggel is olyan volt, hogy...
0: Igen, elég...
2: Érdekesek az állatok.
0: Igen, jó pár furcsa hírt összeszedtünk.
2: Jó, mondjuk azért... Az tény és való, hogy az emberek hozták be az egereknek is, szóval mármint, hogy nem az egereknek nyilván, hanem
0: hát
2: hogy...
0: Hát ugye ők ott azt gondoltak, hogy el van zárva, mert az őrsön volt, tehát a rendőrsön.
2: Igen.
1: Jó, de mégis az emberek találták fel a drogokat, az emberek találták fel az italokat, igen. Ők dobták tovább az állatoknak, jó, minden, hát, szóval...
0: Jó, na, tehát, hogy azért elnézést,
2: az
0: be van zárva.
2: Az más, de...
1: Jó, igaz.
0: Igen, tehát a szarvasok attól részegettek le, hogy gyümölcsödettek, nem tudok beszélni már.
2: Drogot találnak például az erdőbe is, vagy akár bombát, értitek? Szóval, hogy
0: bombát?
2: Igen, bombát, mert például most ott van egy akna az erdőben, mert például ott volt korábban egy háború, és rálép egy őzike, és felrobban. De várjatok, de most ezzel most ott arra akartam kiukadni amúgy, hogy...
1: Az emberek csinálnak.
2: Szóval, hogy ezt mind amúgy, erről mind az emberek tehetnek. Jó, az árjad gyümölcsökről, nem, hát gyümölcs megárjad, arról nem mi tehetünk.
1: Hát meg nem egyetlen lett, dolog most már.
0: Meg ugye attól nem lett kifejezetten bajuk az állatoknak, csak bebódultak. Meg ugye van olyan állat, ami ezt direkt eszi, vagy csinálja. Igen. Hát elég... extrém irányokba mentünk el itt, azt hiszem, a beszélgetéssel. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről. Most pedig menjünk tovább Damiano Davidtől.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmust találtak az 5000 éves jégmúmiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornithomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány fajtást hossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek Tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M. Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és kereső kutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia 5 színében azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett 5 szín, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombák, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodó. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban, a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett ősazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Egyre valószínűbb, hogy 3 szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: Vekker.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, és bizony nem csak témákat hozunk, hanem nagyon jó nyereményt is, hiszen tudjátok, június 17-én az élő Vekkerben fogjuk kisorsolni azt a szerencsést, aki bizony 30 ezer forint értékű ajándék utalványt nyerhet a már várt alap Pékség kávézó könyv és játékbolt jó voltából.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Úgyhogy semmi más dolgotok nincs, mint hallgatni a Vekkert, és megválaszolni a napi kérdést. 5 kérdésünk van, 5 választ lehet küldeni, és persze nem kell megijedni, ha valamelyik kérdésről lemaradtatok volna, hiszen ismétlődnek azért a kérdések egészen június 17-ig, amikor is az élő Vekkerben az összes kérdést fel fogjuk tenni, úgyhogy extrán érdemes fülelni majd akkor is. Ha pedig megvannak a kérdésekre a válaszok, írjátok meg nekünk bármelyik közösségi média felületünkön, TikTokon, Instagramon vagy Facebookon, megtaláljátok a bejegyzést a nyereményjátékról. Oda elkülditek a választ, és várjátok a sorsolást. Ne hagyj!

97 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Kovács Jászmin, Sarfjanka és Bali Villő. A következő fél óra igazi trópusi hangulatot hoz, lesz szó banáninvázióról, valamint brazil kávéfüggő majomról is. De előtte hallgassátok meg Disclosure és Leon Thomas közösét a díj.

0: 95-5 táskarádiót te is beleférsz. Kávéfüggő majom fosztogatja a brazil kávézókat. Egy braziliai kisvárosban a helyi szabadtéri kávézók vendégeinek folyamatosan résen kell lenniük. Egy vadon élő, kapucinus majom ugyanis rászokott a koffeinre. A kis főemlős villámgyorsan lecsap a teraszokon hagyott csészékre, és pillanatok alatt kiissza belőlük a feketét, teljesen figyelmen kívül hagyva az emberek ijegységét.
1: Hát biztos meg vannak ilyen, amikor egyszer csak ülnek, és csak a fejük fölött átugrik egy majom, és meg is szakáviukat.
2: Nekem anyukám hát volt, anyukámék voltak Balin, és ugye ott van egy ilyen sétány az erdőbe, ahol tele van majmokkal. De ki is van írva, hogy ékszert meg mindent vegyenek le, mert a majmok kitépik, és mellettük volt, vagyis hát a csoportban volt egy nőci, aki nem vette le az ékszereit, és mellettük sétált, és ráugrott egy majom a nőcire, és elkezdte kitépni konkrétan a fülbevalóját a füléből.
1: Úristen!
2: Szóval, hogy a majmok azok látom, nagyon ilyen, amúgy elveszik az emberek. Meg anyáik is, amikor elsőnek voltak, akkor akartak volna enni, értitek? Mm-hmm. És annyi majom ment hozzájuk, hogy majdnem így kilopták a kaját a kezükből, szóval nem ettek. De hogy nagyon kis tolvajok amúgy a majmok. De ez is egy függőlet, mint az egér.
0: Igen, igen, mint az egerek az előzőben. Nekem tudjátok, mi jutott erről eszembe? Megvan a Rio.
2: Igen.
0: Abba vannak, ugye az elsőben vannak a majmok, amik lopkodnak az emberektől, hogy ugye az egyik majomot valami a cukiskodik, mit tudom én, addig meg a többi majom kilopkodja a turisták zsebéből, meg az ékszereiket ellopkodják, meg minden.
1: Nekem akármelyszer azt mondják, hogy majom, az jut eszembe, hogy itt maradnak a majmócák a dzsungelkönyvből, amit mond mindig a kígyó.
2: Nekem ez nincs
0: meg. Tényleg.
1: Aha, ja, igen, ezt mondja, itt maradnak a majmócák.
0: Nekem, ha már mese és majmok, akkor a Rióból szoktak eszembe jutni a makik, akik
2: nekem
0: lopkodnak.
2: Most nem jut eszembe annak a mesének a neve, de van ez a mese, amikor van egy ilyen, egy majom, és egy sárga ruhás ember.
0: George.
2: De ennek ez a neve, hogy George? Mert ezt tudom, hogy a majomnak.
0: Nem a majmot hívják George-nak?
2: De a filmben, vagy sorozatnak is.
0: Én úgy emlékszem, hogy konkrét a mesének az a címe, hogy George a majom.
2: Uh-huh. Akkor úgy lehet, én nem emlékszem a címére.
1: És akkor abban van ez a majom, akinek van a sárga köpenye?
0: Nem, a gazdájának van ilyen full sárga fitje.
2: Aki gyerekként
0: fitje.
2: Kezeli. Jaja.
0: Igen, tehát hogy úgy van, hogy a majom ilyen okos, hát hogy okos majom és gyere, és hogy ilyen
2: nem maradtál le semmi különösről, hogy nem láttad.
0: Ja, egyébként jogos. Én így direkte sosem néztem, de mindig úgy voltam, hogy aj, cuki majom, mert szeretem a majmokat. De aztán hallottalak téged is, Jászmin, meg mástól is hallottam, hogy fú, hát őt nagyon idegesíti.
2: Amúgy igen.
0: Hogy ők nagyon nem bírták meg, úgy tudom én. Én nem tudom, szerintem kis cuki. De igazából sosem néztem a sorozatot, úgyhogy, vagy a mesét, úgyhogy nem tudom,
2: hát
0: hogy
2: ízlések és milyen. Pofonok, ja.
0: Hát igen, ízlések és pofonok. Most pedig menjünk tovább Offenbachtól az Overdrive-val.

kattanj rá! 95.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Veszek, megyek, gyalog, hát a kellemesebb lesz.

0: 97.5 táskarádióta is beleférsz. Banáninvázió lepte el a brit tengerpartokat. Nagy-Britannia déli részén Wessex partjainál a helyi hatóságok kénytelenek voltak hivatalos figyelmeztetést kiadni a lakosságnak, miután egy teherszállító hajóról 8 konténernyi banán esett a tengerbe. A partokat napokig több ezer úszó érő gyümölcs borította el, a hatóságok pedig külön kérték a lakosokat, hogy a sós vízben ázott banánokat inkább ne próbálják meg megenni.
1: Amúgy megkóstoltam volna.
0: Én nem.
1: Sós banán. Milyen menő van? Amúgy alapból is szoktak ilyen desszertekkel kísérletezni.
0: Persze. Oké, okay, de most gondolj bele, hogy ez kiborult. Hány napos lehet az a banán, ami a partig elúszott?
2: Jó, hát hogyha már az első nap megtalálod a legelső. Amúgy alapvetően, amikor a banánokat szállítják, akkor még nincsenek beérve.
1: Igen.
0: Igen, de nem tud. Igen, azt tudom, de nem tudhatod, hogy, mi, hogy mikor és hol borult bele, és hova a vízbe, és úszott el odáig, és...
1: Jó, mondjuk már a tengerekben tényleg van, amikor ilyen olaj hord.
0: Szóval... Ilyen olajfolt, nem?
1: Igen, szóval, hogy ilyen olajfoltok vannak, és most hát gondolj bele, azon is állatokzott.
0: Hát meg az állatok belekakálnak,
2: mit
0: tudom én. Oké, de az
1: de benne... De beszívódik. De nem az, érdekel.
0: De az benne...
1: Banánt akarok enni.
0: Hát amúgy akkor mennyi a boltba számítani?
1: Ezután fogok enni egy banánt.
2: Oké, elmegyünk a boltba és veszünk banánt.
1: Jó, amúgy tudjátok, mit ennék? Banános palacsintát.
0: Csorog a nyáron. Nem érje neked mondani.
1: Jó kis reggeli ötletek. Bálja az min.
2: Amúgy ez érdekes. Szerintetek hány banánt gyűjtöttek utána össze?
1: Szerintem rengeteget, szóval, hogy így...
0: Mármint, hogy értve, mármint az emberek,
1: volt,
0: vagy akiknek kellett?
1: Volt, aki amúgy meg is lette.
2: Erről ja, biztos, hányat tudtak visszagyűjteni?
0: Szerintem ezeket nem kifejezetten arra mentek, hogy visszagyűjtsék, hanem, hogy összegyűjtik, aztán kidobják.
1: De ez amúgy mekkora pazarlás, mármint, hogy jó, nyilván nem szándékosan borították bele.
2: Ó, de persze, de hogy... szerintem ez a West Sussex ilyenek a legjobb dolga. Ez az, amikor unatkoznak, igen, akkor elmennek és banánokat borogatnak.
1: Lehet ez is valamilyen
0: furcsa tradíció. Mint az okni égetés. Én amúgy szeretem a banánt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Azt hiszem, megtárgyaltuk, hogy mindenki szereti a banánt.
1: Igen.
2: Főleg a sós banánt is. Persze.
0: Egyébként úgy, hogy ilyen sós banánt, tehát nem tudom, a tengervízbe ázott banánt, azt... Na, szóval nem a tengervízbe ázott banánt, de egy sós banánt, nem tudom, megkóstolnám, hogy milyen én lehet, vagy ilyesmi. Mi? De... így tényleg bármi a tengervízből belekerülhetett, és úgy meg így
1: úgy
0: nem
1: hagyja. Én egyszer amúgy csináltam olyan desszertet, hogy így megkentem magyaróvájjal a banánt, és akkor...
2: Most muszáj tovább kínoznod minket, komolyan?
1: Ezután veszek nektek banánt.
0: Meg most okay, jó, megegyeztük.
1: Csinálok nektek banános palacsintát, jó?
2: Ja, hangzik, oké.
1: Okay. Aztán kövi reggelibe.
0: Kövi bekkerbe.
1: Kövi bekkerbe reggel ezt fogunk enni.
0: Az lesz, nem hírezni fogunk, nem dumcsizni fogunk, hanem azt fogjátok hallgatni, hogy banános palacsintát eszünk.
1: Kövének éjjesze már bekkerünk lesz.
0: Megegyeztük. Ha kapok banános palacsintát, akkor hajlandó vagyok rá. Nem, de hogy egyébként nem kízunk titeket ilyesmivel. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk a mai bekkeren. Zárásként érkezem Marinótól a Devil Indi.

0: még több sláger. Hamarosan. Reklám.
1: Nyereményjáték a Weckerben.
2: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
3: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel,
4: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
2: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
2: Sorsolás június 17-én az élő Weckerben. Jöjjön a napi kérdés! Hol található a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt?
0: Ez reklám volt.

0: Közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. Fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb és különleges szereposztással szórakoztat, ráadásul az alkotói az öniróniával és humorral sem spóroltak. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak. Bizonyosságot szerez arról, amit régóta sejtett, hogy ő száműzött a Földön, és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként vígjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fanta Béla kertjében és a közösségi központ Fekete-hegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barna medve észlelés történt. Szögliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szögliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makacs reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás vagy reumatoid artritis egy krónikus autoimmun betegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja. Brazíliában pedig, nem meglepő módon, már teljes fordulatszámon pörög a futballáz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt. A nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5-ös Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbie és Fónai Dorka.
1: A rövidlátásról vagy más néven miópiáról szóló első megfigyelést talán Arisztotelész jegyezte le Krisztus előtt 350 körül. Mivel a miópiás emberek szemgolyója túl hosszú, vagy a szemlencse és a szaruhártya az egészségesnél domborúbb, a közeli tárgyakat jól ki tudják venni, a távoliabbakat azonban csak elmosódottan. Nem áll rendelkezésre sok információ arról, hogyan kezelték ezt a látászavart az első rövidlátók számára készült lencsék 15. századi feltalálása előtt.
2: 13. századi Európából már vannak példák olyan kézben tartató lencsékre, amelyek a korral kialakuló látásromlást, az úgynevezett öregszeműséget vagy presbiópiát voltak hivatottak korrigálni. Ezek tulajdonképpen a mai olvasószemüvegek megfelelői. A technológiát azonban még további 200 évig nem alkalmazták a rövidlátás kezelésére. Az első ismert példa egy korrekciós célral alkalmazott, kézben tartható konkáv lencsére egy 10. Leó pápáról készült festményen található a 16. század elején. A portrén a pápa a kezében tartja az eszközt. Raffaello tisztában volt a lencse alakjával és ennek hatásával, és nagyfogú precizitással ábrázolta a lencsét, innen tudjuk, hogy az konkáv.
0: Könnyen elképzelhető, hogy a miópia egy viszonylag modern képződmény. Előfordulása drasztikusan megnövekedett világszerte az elmúlt évtizedekben, és a kutatók előrejelzései szerint 2050-re a világ lakosságának fele szenvedni fog ebben a látászavarban. Nagy-Britanniában a gyerekek körében több mint kétszer olyan gyakori napjainkban, mint az 1960-as években volt, egyes ázsiai országokban pedig még drámaibb a helyzet. A dél-koreai fővárosban, Szöulban a 19 éves férfiak 95%-a rövidlátó.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Sándorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy a kutyák is tudnak kommunikálni? Kedvenceink egész testükkel kommunikálnak, és nem csak a kutyatársaikkal, hanem velünk, emberekkel is. Bizonyára mindnyájan gondoltunk már arra, hogy hogyan beszélnek a kutyák egymással, és milyen jó lenne megérteni négylábú kedvenceink nyelvét.
1: Ha megértjük, hogyan kommunikálnak egymással a kutyák, sokkal figyelmesebb és jobb gazivá válhatunk. Aki igazán jól ismeri a kutyáját, az tudja, hogy milyen hangulatban van és mit szeretne kedvence. Például, amikor hazaérkezek, látom a kutyámon, hogy mennyire boldog, csóválja a farkát, és lelkesen ugrál és ugat, sőt, néha még nyűszik is izgatottságában. Ha bemegyek a házba, addig nem is hagyja abba az ugatás, amíg ki nem megyek hozzá, vagy el nem viszem sétálni.
0: A kutyák kommunikációja, mint a legtöbb állaté, javarészt testbeszéddel zajlik. Sokan el tudnak mondani egymásnak azzal, hogy hogyan tartják a fülüket, vagy milyen módon mozgatják a farkukat. Az összetett kommunikációjukban viszont néhány hangjelzés is kulcsfontosságú szerepet játszik.
1: Ha a kutya stresszben van, megnyalhatja a száját, lábát vagy mancsait. Ilyenkor ezzel próbálja magát megnyugtatni, vagy ha egyik lábát kissé felemelve ül, az is lehet a stressz jele, bár békítő szándékot is jelenthet. De az ugatásnak is rengeteg fajtája van. Például a kedvencünk veszélyt érez, akkor sokkal gyorsabban ugat.
0: De a kutyák boldogságukban is ugathatnak, például ha meglátják a gazdáját. A morgás nem csak agressziót jelenthet, de a meglepődést is, bár ilyenkor egy kicsit magasabb hangon morog, ami inkább közelebb áll a csaholáshoz. Sőt, akár csak az én kutyám a játék hevében is moroghat.
1: A vonyítás is nagyon gyakori kommunikációs forma a kutyáknál, ami általában azt jelzi, hogy kedvencünk magányos és társa van szüksége. De vannak olyan kutyák is, mint például a legtöbb huskyk, akik szimplán szórakozásból vonyítanak. A nyűszítés is többféle dolgot jelenthet, nem csak a félelem és fájdalom, de izgatottság vagy boldogság is lehet az oka.
0: A legtöbb ember azt hiszi, hogy mikor a kutyák lihegnek, azt csak azért csinálják, hogy testhőmérsékletüket szabályozzák, viszont az az is jelenteti, hogy stresszelnek vagy esetleg izgatottak.
1: A kutyák testbeszédjének megismerése minden kutya tulajdonos számára elengedhetetlen. Fontos, hogy megtanuljuk, hogyan kommunikál a kutyánk, amit csak úgy tehetünk meg, hogy odafigyeljünk rá és sokat foglalkozunk vele.

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Ha nincs vakbél, nincs Parkinson-kor sem.
1: A féregnyúlvány korai eltávolításával csökken a Parkinson-kor kialakulásának kockázata. Állapította meg egy tanulmány. Elképzelhető, hogy az idegpusztulásért felelős fehérje lerakódások ebben az alulbecsült fontosságú nyirokszervben kezdődnek.
0: Több mint 1,5 millió svédországi lakos adatainak epidemiológiai elemzésével amerikai és svéd kutatók megállapították, hogy a féregnyúlvány eltávolítása, köznyelvi néven a vakbélműtét, mintegy 20%-kal csökkenti a Parkinson-kor valószínűségét. Ez az eredmény arra utal, hogy a vakbélhez csatlakozó parányi nyirokszerv valamiképpen hozzájárul az agyi idegsejt pusztulással járó betegség kialakulásához.
1: A szerzők kiemelik, hogy a Parkinson-kor meglehetősen gyakori és egyelőre gyógyíthatatlan neurodegeneratív kor, amely óriási terhet ró az egészségügyre és a költségvetésre egyaránt. Csak az Egyesült Államokban, ahol nagyjából 1 millió ember érintett, évente 14 milliárd dollár nagyságrendű egészségügyi költséget emészt fel a betegek gondozása. És a helyzet csak egyre rosszabb lesz, hiszen becslések szerint a Parkinson-korban szenvedők száma az USA-ban 2040-re megduplázódhat, ezért égető szükség volna a betegség menetébe való hatékonyabb beavatkozásra.
0: Korábbi kutatások rámutattak arra, hogy az emésztőrendszeri problémák nem csak gyakori kísérő jelenségei a Parkinson-kornak, de megjelenésük akár 20 évvel is megelőzheti a mozgászavar kifejlődését. A mostani munka során a Parkinson-kor és a féregnyúlvány közti kapcsolatot vizsgálták. Ugyanis az utóbbi szerv nagy mennyiségben tartalmazza ugyanazokat a fehérje lerakódásokat, az alfa-szinuklein nevű fehérje összecsapzódást, amelyeket a Parkinson-korban szenvedő betegek agyában is megtaláltak. A féregnyúlványban kialakuló alfa-szinuklein agregátumok a részletes jellemzés és mikroszkopikus vizsgálat szerint szembetűnő hasonlóságot mutattak a Parkinson-koros agyban kialakuló hasonló struktúrákkal.
1: A szerzők arra a megállapításra jutottak, hogy a vakbélműtét átlagban 19,3%-kal csökkentette a Parkinson-kor kialakulásának valószínűségét. Ez a meglepő összefüggés alátámasztja azt a szakmai berkekben egy ideje már emlegetett sejtést, miszerint a bél és az immunrendszer fontos szerepet játszhat a betegség elindításában.
0: Egy második, 849 Parkinson-kóros beteg adatait tartalmazó adatbázis elemzése azt is kiderítette, hogy az ideje korán végrehajtott vakbélműtét átlagosan 3,5 évvel késleteti a betegség diagnosztikus ismérveinek megjelenését. Vagyis a jelek szerint a féregnyúlvány hiányában lelassul a betegség progressziója. Mivel a Parkinson-kor kezdete semmilyen ma ismert diagnosztikus teszttel nem mutatható ki, a kór ismét legtöbbször csak a betegség nagyon előre haladott állapotában, a mozgási tünetek, például remegés vagy izomremegés fellépte után állítják fel. Eddigre az agynak az akaratlagos mozgásokat irányító egyes területei már súlyos és visszafordíthatatlan károsodást szenvedtek.
1: A vakbélműtét Parkinsonnal szembeni védőszerepe csak akkor mutatkozott meg, ha a féregnyúlvány és vele a benne felhalmozott alfa-szinuklein eltávolítása viszonylag fiatal korban, évekkel a kor várható kialakulása előtt történt. Az agyi korfolyamat megindulása után appendektómia már nem befolyásolta a betegség további lefolyását. A szerzők ebből következtetnek arra, hogy a nyirokszervnek a korfolyamat elindításában lehet szerepe. Szintén nem érvényesült a vakbélműtét rizikócsökkentő hatása a betegek azon mintegy 10%-ában, akiknél a Parkinson-kor valamilyen örökletes génmutáció következtében alakult ki.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jászmin. Gondolkoztatok már azon, hova mennétek el kirándulni, vagy éppen nyaralni? Itt Európában rengeteg olyan hely van, ami ugyanúgy elkápráztat minket, és még nem is kell sokat utazni hozzá. Most 5 ilyen helyet fogunk bemutatni, ahova érdemes lenne elmenni.
1: Az első ilyen hely a Kotori öböl. Ez a hely Montenegróban található. Úgy tartják, ez Európa egyik legszebb országa. Ennek a helynek a szépsége szavakkal leírhatatlan. A hatalmas hegyek fullasztó közelsége szinte árnyékot vet az öbölre, és a szűk minden beépíthető helyet kihasználó óvárosokra. Kotor és Peraszt városkái festőgyöngyszemek, ahol pálmafák árnyékában meghúzódó, kőből épült házak és templomok hamisíthatatlan, mediterrán hangulatot árasztanak.
2: A második hely a Grúzia Szvaneti régió. A kisország legnagyobb része, sőt szinte teljes egészen hegyvidék, a Kaukázus legvadregényesebb vonulatait találjuk itt. Ezek közül is kiemelkedik az ország északi részén fekvő Szvaneti régió. A teljesség kulturálisan is különbözik Grúziától, hiszen a szvánok lakják, akik a grúz nyelv egyik sajátos dialektusát, a szvánt beszélik. A régió központja Mestia, ahonnan kiindulva rengeteg a túra lehetőség a környező hegyekbe, de a legtöbb ide látogatott a vidék legendás híres falva, Usulgi vonza.
0: A harmadik hely a svájci Osinentó. Svájc egészen olyan, mint egy megelevenedett festmény, de az Osinentó már szürreálisan szép. A mesébe illő gletsertavat egy kiadós, nagyjából 5 kilométeres túrával tudjuk megközelíteni Kandersteg településétől. De a tó körül számos túraútvonal húzódik a környező csúcsok elérésére is. Ha tehetjük, a nyári csúcs és a téli síszezon között látogassunk ide, hogy tökéletesen el tudjunk mélyenni a természet nyugalmában és zavartalanul élvezhessük ezt a lehengerlő látványt.
1: A negyedik hely a spanyolországi Finisterfok. A középkorban, mikor még úgy vélték, hogy a földlapos, ezt a pontot tartották a világ végének, innen a hely neve. A Galícia tartományban található Finister az Atlanti-óceán sziklaszirtekkel szegélyezett drámai ilyen csodás partszakasza. Egyedülálló szépsége mellett spirituális jelentősége is van. Itt található a spanyolországi Szent Jakab út alternatív végpontja, a 0 km kő. A Santiago de Compostela-ba vezető zarándokút vándorai, így még plusz 90 kilométert és 3 napot vállalnak be azzal, hogy Galícia ködös erdejein keresztül sétálva eljussanak a világ végére, és megcsodálják az útjuk végpontját megkoronázó naplementét.
2: Az ötödik, egyben utolsó hely, amit ajánlunk, az a portugáliai Praia de Ursa. Portugáliának kevés olyan partszakasza van, amely szépsége miatt ne lenne említésre méltó, azonban Praia de Ursa, magyarul medvepart, még ezek közül is kiemelkedik. Ez a tengerpart meglehetősen közel van Lisszabonhoz, így egy pár napos városlátogatásba is könnyen beütemezhetünk ennek a lenyűgöző helynek a felkeresése. Nyáron természetesen fürdőzése is alkalmas, már amennyiben az ilyenkor jellemző 20-21 fokos Atlanti óceán hőmérséklete nem riaszt vissza bennünket. A strandot viszonylag nehézkes megközelíteni a meredek hegyoldalon leereszkedő ösvény miatt, ezért kényelmes cipővel készüljünk.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Pápa Ivett. Mindenki akkora, amekkora. És? A sztárok testsúlyával még ma is szinte megszállottan foglalkozik a nyilvánosság. Elég csak Adele-re gondolni, akit már akkor is bántottak, amikor volt rajta súlyfelesleg, és most is, hogy már lefogyott. De mi lenne, ha a testünk változása a magánügyünk lenne? Miért nem érdemes megjegyzéseket tenni mások testére, és miért fontos, hogy időről időre megállapítsuk, jóval többek vagyunk, mint a külsőnk? De vajon miért nem tekintjük a másik testét a másik magánügyének? Egyáltalán miért érezzük szükségesnek, hogy kommentáljuk más alakját, súlyveszését vagy akár súlygyarapodását? Mert hogy folyamatosan ezt tesszük, és az esetek egy részében valószínűleg csak jó szándékból vagy aggódásból. Nagyon sokat fogytál, csinos lettél. Még mindig nem akarod kipróbálni azt a diétát, amit én ajánlottam, ahelyett, hogy ilyen szarokat eszel? Eddig is mindig jól öltöztél, de most, hogy egy kicsit szedtél magadra...
1: Tudom, hogy jót akartok, de nagyon kérlek titeket, hogy ne tegyetek meg érzéseket a testemre. Legyen ez a komment jó vagy rossz indulatú. Szeretném, ha tudnátok, hogy egy cseppet sem segítetek ezzel, és nem töltenek el jó érzéssel. Ezeket a mondatokat a 38 éves Joan Hill írta ki néhány hónappal azelőtt az Instagram oldalára, miután több olyan fotót is posztolt, amelyen szokásosnál jóval vékonyabb volt. Hill ezzel egy olyan jelenségre világított rá, amellyel gyakorlatilag minden ember találkozott már élete során. Arra, hogy az emberek megjegyzéseket tesznek a testünkre. A témában megszólaló szakértő szerint már csak azért is érdemes lenne tartózkodni ezektől a megjegyzésektől, mert fogalmunk sincs, hogy a másik ember mind megy épp keresztül. Lehet, hogy étkezési zavarral küzdenek, lehet, hogy olyan dolgokon mennek keresztül az életünkben, ami befolyásolja az élettel való kapcsolatukat. Vagy esetleg valamilyen betegségük van. Fogalmazott. Ilyen lehet például a mentális egészségügyi probléma, depresszió vagy fizikai betegség, rák vagy éppen Crohn-betegség.
0: A nők már jóval régebb óta szenvednek attól, hogy nem lehetnek eléggé tökéletesek, nem tetszhetnek mindenkinek. Adele például 2 éve a koronavírus járvány kitörése után közölt egy posztot, amitől sokkot kapott a világ. Az énekesnő ugyanis szemmel láthatóan sokkal vékonyabb lett, mint amilyen azelőtt volt. A testének mérete a nyilvános beszédtárgya lett, még egyesek dicsérték kitartásáért és elszántságáért, mások úgy érzékelték azzal, hogy lefogyott, cserben hagyta a test pozitív mozgalmat, és úgy általánosságban a túlsúlyos nőket, csak hogy megfeleljen a szépség társadalmi normáinak. Te mit gondolsz erről?
1: Én nem értek ezzel egyet, mert hogyha Adele most így jól érzi magát a testében, ahogy lefogyott, hogyha ezt az egészsége miatt tette, vagy nem, vagy csak azért, hogy jobb legyen a közérzete. Ez az ő döntés, és ezen nem hagyott cserben senkit csak azért, mert ő híresebb. És szerintem ezzel senkinek nem tartozik felelősséggel, csak azért, mert hogy ő most lefogyott, ha jól tudom, 40 kilót? 40 kilót lefogyott, és szerintem ezzel inkább meg kéne dicsérni, hogy gratulálunk. Vagy csak észre kell venni, vagy meg se kell szólalni néha ilyenkor. Csak tudatni vele, hogy nagyon jól nézel ki. És te ezt hogy érzed?
0: Én úgy gondolom, hogy nem jogosan támadták le, mivel ő döntötte el, hogy ő leszeretne fogyni, és fogalmunk sincs arról, hogy akár egy betegség miatt, mert le kellett fognia, vagy esetleg lehet, hogy rosszul érezte magát a saját testében, és nem azért, mert túlsúlyos volt, hanem egyszerűen csak neki könnyebb az élet 40 kiló mínusszal, és ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse, és nem szabad, hogy azt mondogassuk az embereknek, akik túlsúlyosak, hogy igenis le kell fogynod, mert nem kell lefogyniuk ahhoz, hogy szépek legyenek, sem ahhoz, hogy megfeleljenek az ideáloknak, mert mindenkinek más tetszik, és ez így van rendjén. Nem kéne, hogy azt ültessük bele az emberekbe, nőkbe, férfiakba egyaránt, hogy jól kell, hogy izmosnak kell lenniük, vékonynak kell lenniük ahhoz, hogy jól nézzenek ki, mert ez nem igaz. Mindenkiben van valami szép, és senkinek nem szabad, hogy az legyen a gondolata, hogy neki minél vékonyabbnak lennie, vagy minél izmosabbnak ahhoz, hogy jó legyen, vagy hogy jól nézzen ki.
2: A 97-es Táskarádió bemutatja. Táskarádió.kukac, Táskarádió.com.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Vintert Gréta és Fűrész Janka. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miért jobb, hogyha van egy kutyád.
1: A kutatások szerint a kutyatartás nem csak jó érzés, hanem biológiai és pszichológiai változásokat is elindít. Például boldogsághormonokat termel a szervezeted, amikor megsimogatsz egy kutyát, vagy csak a szemébe nézel. A kutyával való játék napi 10 perc után is mérhetően csökkenti a stresszhormonok szintjét.
0: Emellett a kutyák állandó társaságot nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy mindig van valaki, aki ítélkezés nélkül végighallgatja, ha rossz napod volt. A kutyások többet sétálnak. A rendszeres mozgás és a természetben töltött idő bizonyítottan csökkenti a szorongást és növeli az energiaszintet. Emellett a kutyasétáltatás közben könnyebb szóba állni másokkal.
1: A kutyák azonnal megérzik, ha a gazdi szomorú. Azzal, hogy odabújnak, ráböknek az orrukkal a kezedre vagy játékot hoznak, elterelik a figyelmet a rossz gondolatokról. Kutyákról való gondoskodás pedig nagyon sok szempontból fontos. Egyrészt célt ad a napnak, másrészt növeli az önbizalma, mert érzi a gazdi, hogy fontos és szüksége van rá, hiszen a kutyus nem tudja maga elé rakni az ételt és tölteni vizet a tájába.
0: Találtunk pár elképesztő dolgot is a kutyákról.
1: A kutyák orra olyan, mint a mi ujjlenyomatunk, minden kutyának egyedi orr mintázata van.
0: De van egy ennél hasznosabb szupererejük is. Ők konkrétan szagolják az időt. Érzik, ahogy a gazdi illata elpárolog a szobából, és ebből tudják, mikor érünk haza a suliból. Ezért várnak már az ajtóban, mire mi még csak a kulcsomót keressük a táskában.
1: És egy átlagos kutya annyi szót és gesztust tud megtanulni, mint egy 2 éves gyerek, ami körülbelül 165 szót jelent.
0: Á, már értem, miért mondják, hogy a kutyák szuperhősök, csak nincs rajtuk köpeny.
1: Janka, nektek milyen kutyátok van?
0: Nekünk Border Collie és Oszinak hívják. És nektek?
1: Nekünk egy keverék kutyánk van, és Szemolca a neve.
0: Milyen keverék?
1: Tacskó és Pincser keverék.
0: És van szuper képessége?
1: Igen, kiszagolja, amikor jön valaki. És Oszinak?
0: Amikor már kimentünk az ajtóból, akkor utána még néz minket.
1: Olyan, mintha elköszönnél?
0: Igen.
1: Ha nektek is van kedvenc négylábutok, írjátok meg a nevét.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Szűcs Vitos Koppány, Bedzebici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka, Petrószki Gergely és Virág Hamililla.
1: Most Horváth Balázsral beszélgetünk, aki sokak számára a Ninja Warriorból lehet ismerős. Napjainkban egy női kosárlabda csapat edzője és mellette influencer is.
2: Miért indultál el a Ninja Warriorban?
3: Igazából megkerestek anno. Általában szokott lenni olyan, hogy nyílt casting van, és akkor lehet rá jelentkezni, aki szeretne. De erre a műsorra most nem volt ilyen, hanem ilyen belső körös válogatás volt, és akkor megkerestek. És volt egy ilyen három kör körülbelül, mert volt egy rendes interjú, volt egy fizikai felmérő, és akkor utána még két interjú. Az egyik az ott helyben, a másik pedig egy telefonos, és akkor kiveséztek rólam mindent. Honnan jövök, ki vagyok, családi háttér, blablabla, bla, bla, motiváció, minden ilyesmi. Igazából én így kerültem be oda, úgyhogy így kerültem be a műsorba, röviden és tömören.
4: Milyen kérdéseket tettek fel ezen az interjún?
3: Mindenre kiterjedő volt, ez a kérdés zápor. Nem mondom, hogy hasonlóan, mint itt. De igazából tényleg mindenre kíváncsiak. Igazából itt azt nézik, hogy ki vagy, milyen karakter vagy, mit lehet belőled kihozni. Tehát azért, aki bekerül a tévébe, vagy valamilyen szinten egy műsorba, ott fontos az, hogy valamilyen szinten érdekes legyen az ő személye, és egy nézőnek, aki nézi a tévé előtt őt, azt megfogja valamiért. Szóval, hogyha ilyen nagyon szürke egyéniség valaki, vagy lehet, hogy tök jól végigmenne a pályán, de úgymond nem eladható, tehát unalmas, nem tud beszélni, nem tud kommunikálni, ilyesmi, akkor lehet, hogy be se rakják a műsorba. Szóval így nagyon kétélű ez a dolog.
4: És hogyan készültél fel a versenyre?
3: Eleve sokat edzek, szóval nekem ez egy olyan dolog, hogy nem volt túl nehéz a készülés rá, de mellette volt egy csomó olyan speciális eszköz, illetve pálya, amire el kellett mennem külön, mert nem volt rá lehetőségem, hogy itt Fehérváron, vagy akár Pesten is gyakoroljam standard sima konditermekbe, úgyhogy rengeteg helyen próbálkoztam ilyen elemekből összerakott dolgokon végigmenni, mert azt tudni kell erről a pályáról, hogy ez speciális és csak ott van. Tehát ezt ott akkor rakják össze olyanra, amilyen, és ezekkel az akadályokkal senki nem találkozott előtte, ha csak nem volt előtte már egy műsorban. Szóval csak olyan ember tud valamilyen szinten tapasztalatot szerezni, aki volt több műsorban, és aki meg is nyerte, volt már előtte több. Németországban is volt Ninja Warrior, egy csomó más helyen volt már a műsorban, és itt a magyart tudta megnyerni. De hát neki is ez egy ilyen legalább egy 4-5-6 műsorba került, meg jó pár évbe.
2: Egyből élesbe kell menni?
3: Igen, az a sajátossága az egész versenynek, ha lehet így nevezni, mert végül is verseny, de valahol műsor is, hogy nem próbálhatod ki a pályákat. Annyi volt a történet, hogy végigmehettünk a pályán, volt egy ilyen pályabejárás, megnézhettük, ahogy egy profi ninja végigmegy az akadályokon, de te nem foghattál meg semmit, meg nem is mehettél rá semmire, és ott akkor élesben kell teljesíteni, és az nagyon durván stresszes, mert fények, kamera, lángcsóvák, emberek, taps, stressz, ne ronsd el, és ugye ilyenkor az van az emberben, hogy úristen, csak ne essek le az első akadályon, úristen, ne égjek be, országvilág előtt, stb. De nyilván ezeket meg ki milyen sportoló, ki milyen gyakorlott, ezeket szépen ki kell zárni, és akkor úgy kell neki ugrani már az első akadálynak is, hogy azt kell mantrázni fejbe, hogy meg tudom csinálni.
5: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Zene nélkül mit érek én? Hangzott el Mátér Péter híres számában, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a mondat a mai világban is megállja a helyét. Miért is hallgatunk zenét? A zene jó kedvet csinál, nyugtat és felvidít. Egy rossz napon a kedvenc számod akár képes azonnal jobb kedvre deríteni. Sokaknak ezért szokás a zenét hallgatni zuhanyzás, főzés, takarítás, vezetés és még alvás közben is. A dolgozóknak is jobb kedéllyel megy a munka, ha közben zene szól.
1: Honnan is ered a zene? Elég nehéz belőni, hogy pontosan mióta is létezik zene, ugyanis minden zaj és csend kombinációja, sőt a dallamok szünetekkel is annak számítanak. Ezért nem könnyű meghatározni azt a pontot, amikor az ember egyszer csak szándékosan zenélt. Így hát zenének már a természetben jelenlévő madárfüttyöt is annak nevezhetjük.
0: Manapság már rengeteg féle és stílusú zene létezik. A sok közül a legismertebbek a pop, a rock, a klasszikus, a latin, jazz és hip-hop, illetve vannak még a különféle népzenék, a country, az R&B és a szakrális más néven vallási zenék. Ezeket sokféleképpen hallgathatjuk, például rádión keresztül, a telefonunkról vagy MP3 lejátszókon. Aki viszont a régi módi utat választja, az hallgathatja lemezről vagy kazettáról. Ezt megtehetjük fül, valamint fejhallgatón keresztül is, ha nem akarjuk zavarni a körülöttünk lévőket.
1: Zenehallgatás közben sokszor azon kapjuk magunkat, hogy a lábunkkal a ritmust duboljuk, a dallamot dúdoljuk, vagy éppen a fejünkkel bólogatunk. Sokakat egy-egy szám annyira felvidít, hogy képesek akár táncra is perdülni. Ezért sokan választják a táncot hobbiként, mert zenehallgatás közben még sportolnak is. Tehát, amikor táncolsz, a jó hangulat mellett formában tartod magad, plusz a táncos programokon, a bulikon vagy bálokon is jól jöhet egy kis tánctudás.
0: Akik komolyabban foglalkoznak a zenével, azok nem csak hallgatják, hanem komponálják is. Így születnek a kedvenc énekeseink, együtteseink és zenekarjaink. A gyakran hangszerekkel játszott élő zenéjük és koncertjeik életre szóló élmények és jó programok lehetnek a barátokkal. Jó program a társasággal a karaoke is, mivel mindenkit jó kedvre derít és megnevettet, a például véletlen énekelt hamis hangok.
1: Azt tudtad, hogy a szívdobogásod automatikusan alkalmazkodik a zene ritmusához? És azt, hogy amikor zenehallgatás közben libabőrös leszel, az azért van, mert az agy boldogsághormonokat szabadít fel. Érdekes az is, hogy a zene az egész agyat igénybe veszi, pedig kevés ilyen tevékenység létezik. Az edzés közbeni zenehallgatás is jelentősen javítja az edzés teljesítményt. A tehenek akár 50%-kal többet tejelnek, a növények pedig gyorsabban nőnek, ha zenét hallgatnak. Sokak hisznek abban is, hogy a klasszikus zene segíthet a hatékonyabb tanulásban.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Györeki Almira. Most a Maroon 5-ról és Adam Levine-ről tudhattok meg többet.
1: A Maroon 5 egy amerikai pop-rock banda a kaliforniai Los Angelesből. Az együttes tagjai Adam, James, Jess, Michael és Matt, valamint PJ. A zenekar 1995-ben bukkant fel Caress Flowers néven. Az ekkor még ismeretlen banda nem sok sikert aratott, de 2001-ben új nevet választott az együttes, így lett a nevük Maroon 5. A névváltással elkezdtek ismertté válni. A Maroon 5 név alatt megjelenő első albumok a Songs About Jane volt. A lemeznek 2 év kellett, amíg eljutott a nagy közönséghez, de onnan nem volt megállás. Főként a This Love és a She Will Be Love című slágereknek köszönhetően az album arany, majd platina, és végül tripla platina lemezes lett a világ valamennyi országában.
0: A frontember Adam Levine 1979. március 18-án született. Édesapja Fred Levine, aki az M. Frederick kiskereskedelmi lánc megalkotója. Édesanyjával Patsy Levinnel elváltak, ami nagyon megviselte az ifjú Adamet. Emiatt később terápiára is kellett járnia. A Brentwood iskolában ismerte meg később banda tagjait, Jess Carmichaelt és Mickey Madden-t. Zenei érdekeltségeit magával vitte a főiskolába is, ahol elmondása szerint igazi kis lázadó volt. Később így nyilatkozott a fősulis évekről.
1: Semmit nem akartam megcsinálni, amit akartak tőlem. Nem érdekelt, amire tanítottak. A zene elvette az eszem.
0: Serdülő korában halucinogén drogokhoz nyúlt. A Q magazinnak adott interjúban elárulta, mindez arra kényszerítette, hogy komolyan nézzen magába. A Jimmy Kimmel Live műsorban azt is bevallotta, az ambient rock kipróbálása után hagyott fel végleg a szerekkel. Ugyanis egy drog hatására, vagy egy óráig öntudatlan állapotba került.
1: A frontembernek van egy kis magyar vonatkozása is. Eden volt Király Viktor mentor a The Voice-ban, és nagyon jól kijöttek a tehetségkutató alatt. Többek közt ő szerezte a magyar énekes amerikai hírnevét, és Viktor a mai napig büszke arra, hogy vele dolgozhatott együtt. A 10-es évek elején a Moves Like Jaggerrel léptek újra a köztudatba. Ezt a dalt Christina Aguilera-val közösen alkották, és hát valljuk be, világsiker lett. Az évtizedben több hasonlóan nagy sláger is az ő nevükhöz kötődik, többek közt a Payphone, a Sugar, a Don't Wanna Know és a tavalyi Girls Like You is.
0: Neked melyik a kedvenc dalod tőlük?
1: Nekem a mostani kedvencem talán a Girls Like You, hiszen ez egy 2018-as dal, mégis 2019 nyarán is rengeteg helyen ez szólt, és szinte mindenhol ezt hallhattuk, és az a helyzet, hogy egy idő után én is nagyon megszerettem ezt a dalt, de ha egy régebbit kellene mondanom, biztos vagyok benne, hogy a Moves Like Jaggert mondanám, hiszen mégiscsak már lassan 10 éves lesz ez a dal, de ez egyik kedvencem, és szinte heti rendszerességgel hallgatom ezt is.
2: Single. Hey, hey. 97.5 Táska Rádió.

0: 9 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmus találtak az 5000 éves jégmúmiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornithomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kisfej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány fajtást hossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek Tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M-Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és kereső kutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia 5 színében azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett 5 szín, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombák, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodó. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza,

0: az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Egyre valószínűbb, hogy három szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz Lagazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságosabb kocsiban? És ha nincs? Tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét számítógépre.

0: gépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültségvédelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
1: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
0: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhálítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhálítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is bele.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigül Barnabás, Széplaki Emma és Teobaltimi. Furcsa alakzatokat találtak a Marson. Számos olyan rejtély van a Marssal kapcsolatban, aminek megválaszolása még várat magára.
1: Kérdés például, hogy volt-e valaha élet a bolygón, illetve hogy vannak-e rejtett tavak a sarkoknál. Most pedig egy újabb rejtéllyel szembesültek a szakemberek. A NASA egyik legfontosabb marsi eszköze, a Mars Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda a Mars északi részén az Arabia Terra régiónál készített felvételeket, amiken azt látni, hogy az ott lévő kráterekben furcsa eloszlású lerakódásokat találni.
2: Ezeken a lerakódásokon vízszintes alakzatokat látni, amelyek lehetnek lerakódások és teraszok is. Az igazi különlegességük azonban az, hogy ezek csak a legalább 600 méter átmérőjű kráterekben jelennek meg, és azoknak is csak a déli részén.
0: A kisebbekben nyoma sincs ilyesminek, írja a CNN. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a kráterek keletkezésükkől 45-60 méteres mélységig hatoltak, ott, ahol a felszín alatti víz húzódik meg. Emiatt keletkezésükkor víz öntötte el őket, ami aztán kialakította ezeket a képződményeket.
1: Hogy ez valóban így van-e, azt egyelőre nem tudni, de volt már arra példa a Marson, hogy a szublimáció, vagyis a szilárd anyag gázzá változása megváltoztatta egy kráter kinézetét, ilyen például a Galle, vagy más néven a Happy Face kráter. Ez a kráter az űrből nézve olyan, mintha egy mosolygó arcot látnánk. A szublimáció azonban ennek az alakját is kikezdte. Többek közt egy furcsa szoborra emlékeztető alakút is.
2: Kép is készült róla, amely a rover missziójának 3474. marsi napja volt. A fotóra a Földön kívüli intelligenciát kutató szervezet, a SETI intézet hívta fel a figyelmet a Twitteren. A szélsőséges időjárású Mars légköre nagyon ritka, de korábban valószínűleg kevésbé mostoha körülmények uralkodtak a vörös bolygón. Nem kizárt, hogy egykor akár élet is volt rajta.
0: A Curiosity, ami a Gale kráter kutatja, már többször is megörökítette különleges kőzeteket. Többek közt egy kapu formájút is. Ezek a felvételek segítik a kutatókat abban, hogy feltárják a formáció kialakulásának körülményeit. Ahogy a SETI írta, a szoborhoz és a kapuhoz hasonló alakzatok úgy keletkezhettek, hogy az egykori üledékes kőzetek repedései feltöltöttek, az anyag egy része pedig erózió által tűhetett el. 97.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka, Szigetvári Máté és Szigül Barnabás. A vonalkód. A vonalkódok mindennapjaink elengedhetetlen részei, legyen szó vásárlásról, csomagkövetésről vagy beléptető rendszerekről. Az ötlet az 1940-es évek végén született, amikor Norman Joseph Woodland és Bernard Silver optikai azonosítási rendszeren gondolkoztak. Az első szabadalmat 1952-ben nyújtották be, de az igazi áttörés az 1970-es években jött el. Az Universal Product Code, azaz UPC rendszerek bevezetésével. Az első vonalkódot 1974-ben egy Wrigley's rágókumi csomagolásán szkennelték be, amely azóta is az automatizált adatkezelés egyik szimbóluma.
1: A vonalkódok optikai jelek, amelyeket gépek olvasnak le, és az információ gyors továbbítását szolgálják. Két fő típusuk van, az egydimenziós kódok, mint a UPC és az IM, valamint a kétdimenziós kódok, mint a QR és a Data Matrix. Az egydimenziós kódokban a vonalak szélessége és távolsága hordozza az információt, míg a kétdimenziósak ennél összetettebbek, és képesek betűket, számokat és teljes URL-eket listárolni. A hagyományos vonalkódok többnyire kereskedelmi célokat szolgálnak, még a QR kódok és más 2D-s kódok ma már számos területen elterjedtek, például mobil fizetési rendszerekben és reklámokban is használják őket.
2: Az ilyen 13 kód például az országkóddal kezdődik, amelyet a gyártó és a termék azonosító számai követnek, az utolsó pedig egy ellenőrző számjegy, amely egy algoritmus segítségével biztosítja a helyességet. A QR kódok fekete-fehér négyzetei digitális adatokat hordoznak, amelyeket az eszközök gyorsan és pontosan dekódolnak, hiszen lehetővé tették a gyorsabb áramozgatást és a pontos készletkezelést.
0: Az első vonalkóddal eladott termék egy Wrigley's rágógumi volt 1974-ben. A hibás leolvasás esélye minimális, és a modern technológia már titkosított adatokat is képes tárolni, például elektronikus belépőkártyák esetében. Japánban QR kódokat helyeznek el sírköveken, amelyek az elhunyt életéről nyújtanak információt, míg Kínában a QR kódos fizetés a mindennapok része lett. Az egészségügyben is egyre nagyobb szerepet kapnak a vonalkódok, hiszen a gyógyszerek azonosítástól kezdve a betegadatok kezeléséig számos területen is segítik a hatékonyságot és a biztonságot.
1: A vonalkódok egy egyszerű, de zseniális azonosítási módszert jelentenek, amely nélkülözhetetlenné vált a modern világban. Legyen szó szupermarketek polcairól, reptéri poggyász címkékről vagy QR-kódos digitális kuponokról, ez a technológia gyors és hatékony információ feldolgozást tesz lehetővé. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, és új lehetőségeket nyitott meg az adatok digitalizálásában és az automatizált rendszerekben. Az innovációval lépést tartva biztosíthatja a helyét a jövőben is, hiszen egyre több területen válik nélkülözhetetlenné az azonosítás és az adatkezelés világában.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacska vér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kamillateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brian Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, a családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Itt tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.
2: Táskarádió. Te is bele.

0: 97 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első. Emberi agymodellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megértetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második. AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánló rendszerében vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik. Önálló autók. Az önvezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
2: Negyedik. AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. Ötödik. Etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
0: Hatodik. Számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. 7. AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
1: 8. AI és a munkahelyek. Egyes iparágakban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. 9. Előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéles adatokon alapul, a gépek is továbbvihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívást jelent a fejlesztők számára.
2: 10. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek.
3: Megkérdeztük!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a siócsatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. A déli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.

0: Highlight.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
2: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
1: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
2: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
1: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
2: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
1: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
2: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
1: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
2: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
1: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
2: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
1: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáim. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Indul a kertmozik szezonja. A mikrofonnál Bali Pillő. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A teszt időszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. Fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb és különleges szereposztással szórakoztat, ráadásul az alkotói az öniróniával és humorral sem spóroltak. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak. Bizonyosságot szerez arról, amit régóta sejtett, hogy ő száműzött a földön és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként végjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fanta Béla kertjében és a közösségi központ Fekete-hegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barna medve észlelés történt. Szögliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szögliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makacs reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás vagy reumatoid artritis egy krónikus autoimmun betegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja. Brazíliában pedig, nem meglepő módon, már teljes fordulatszámon pörög a futballláz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt. A nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kávézatra üzemeltetnék a londoni buszokat.
1: Kávézatból készített üzemanyag hajthat több londoni buszt is, közölte egy olajipari vállalat és a BioBean tiszta energiatechnológiával foglalkozó cég. A londoni tömegközlekedés bioüzemanyagokkal való támogatásának célja, hogy csökkentsék a széndioxid kibocsátást és hogy az élelmiszeriparban használt olajból készült üzemanyagot teszteljék. Az új bioüzemanyagot, amely kávéolajat is tartalmaz, olyan londoni buszoknál alkalmazzák, amelyeknél az üzemanyag módosítás nélkül használható.
0: A BioBean közlése szerint egy átlagos londoni naponta 2,5 csésze kávét iszik, ami évente összesen több mint 200 000 tonna hulladékot jelent. A BioBean összegyűjti a főbb kávéházláncok és az instant kávét készítő gyárak hulladékából származó zaccot, amelyet kiszárítanak és kinyerik belőle a kávéolajat. Becsléseik szerint 2,5 millió csésze kávéhoz van szükség egy londoni busz egy éven át tartó üzemeléséhez olyan B20 jelzésű dízellel, amelyet kávéolajra kevert ásványi dízel alkot. Eddig 6000 liter kávéolajat állítottak elő, ez egy londoni busz egy évnyi üzemeltetéséhez elegendő.
1: Nagyszerű példája ez annak, mi mindent tehetünk, ha elkezdünk a hulladékra kiaknázatlan forrásként tekinteni, mondta a BioBean alapítója. A brit főváros 9500 busza közül többet már hulladék, például sütőolaj vagy húsokból származó fagyú felhasználásával készült bioüzemanyag hajt. Ez az első alkalom, hogy kávéhajtott a busz közlekedhet London utcáin.
0: Maradjunk a közlekedési eszközöknél, beízították a szuperszonikus autót.
1: Sikerrel tesztelték azt a szuperszonikus autót, amely a világ leggyorsabb autója címére tör. A sebességrekorder meghajtásához egy Eurofighter Typhoon vadászgépből származó 90 000 newton tolóerejű Rolls-Royce EJ200-as sugárhajtóművet, egy Namno hibrid rakétát és egy Jaguar Land Rover V8 motort használnak majd.
0: A tesztet Nagy-Britannia egyik repülőterén tartották. A sugárhajtómű segítségével az Andy Green pilóta vezette autó 8 másodperc alatt gyorsult fel 320 km-es sebességre, így ellenőrizték a hajtómű, a kormány, a felfüggesztés, a speciális gumiabroncsok, a fékek, a kommunikációs berendezések és a vezérlő számítógépek működését. Az autó kétszer

0: tette meg a 2,7 kilométeres utat a reptéri betonon, a teszt során 1,5G gyorsulási erő hatott a sofőr pilótára. A fékek pedig 1000 Celsius fokosra hevültek megálláskor.
1: Andy Green nyilatkozata szerint az autó remekül működik, gyorsabb és jobb volt, mint amire számított, és már alig várja, hogy igazán gyorsan mehessen vele. Az autó tervezői szerint több mint 1600 km/órás sebességre lesz képes. 2019-ben új sebességi rekordot akarnak felállítani vele Dél-Afrikában. A cél, hogy átlépjék az 1228 km/órás sebességet a Hexkimpan sivatagban. Akkor már nem gumiabroncsokon, hanem tömör alumínium kerekeken fog száguldani a sebességrekorder jármű, aminek további fejlesztéséhez használják majd a most kapott aerodinamikai és egyéb adatokat.
0: Bár a tesztem még messze nem ért el rendkívüli sebességét az autószörny, a különleges bemutatóra így is több mint 3500 néző volt kíváncsi. A tesztre 20 évvel azután került sor, hogy Andy Green beállította a jelenleg érvényben lévő autós gyorsasági rekordot a Trust SSC sugárhajtású autóval.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz a mikrofonnál Csóka Mira, Hódis Anna és Nagy Noémi. Mai témánk az űr felderítése. A második világháború után a győztes hatalmak az űrtechnológia kifejlesztése felé fordultak. Már a háború alatt több rakétamodell készült. Az űrversenyben a vezető szerepet eleinte a Szovjetunió játszotta.
1: A Sputnik 1 volt az első műhold, amit 1957-ben lőttek fel a Szovjetunióból. A Földtől nagyjából 214-938 km távolságban keringett. Négy antennája volt, súlya pedig 83 kg-ot nyomott. 1958. január 31-én az USA is fellőtte az első műholdját, amelyet Explorer 1-nek neveztek el. A súlya 14 kg volt, 4 hónapig keringett az űrben, 358-2552 km magasságban. Az alakja egy golyóstollra hasonlított.
2: Az USA és a Szovjetunió is kíváncsi volt, hogy hogyan hat az űr az élő szervezetekre, ezért növényeket, rovarokat, emlősöket küldtek az űrbe. A Sputnik 2 már egy kutya, Laika is utazott, aki nagyon híressé vált. 2008-ban Moszkvában emlékművet állítottak a tiszteletére. Laikát 1960-ban két kutya, hölcsögök és egerek követték az űrbe, amelyek közül többen is éppen és egészségesen tértek vissza a Földre. Az amerikaiak 1959-ben két majmot küldtek az űrbe, akik sikeresen vissza is tértek.
0: Ki volt az első ember, aki feljutott az űrbe? Juri Gagarin szovjet gépészmérnök volt, aki a Vostok 1 fedélzetén felment az űrbe. Az első nő az űrben Valentina Tereskova szovjet űrhajós volt. Az amerikaiak közül Alan Shepard volt, akit felküldtek az űrbe. Országunkból is járt ember az űrben, 1980-ban, neve Farkas Bertalan.
1: Apollónak nevezték el azt az amerikai űrprogramot, amelynek egyik űrhajója 1969. júniusában három emberrel a fedélzetén elindult a hold felé. Az űrhajó az égi test körüli pályára állt, majd űrhajósokat tett a felszínére. A küldetés sikeres volt, ők lettek az első emberek, akik a holdra léphettek.
2: Ha érdekel ezzel kapcsolatban továbbra is a téma, vannak könyvek, illetve folyóiratok, ahol még több érdekes dolgot is megtudhatsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kajli és még düddő is, mindjárt adok neki egy mafrás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a mafrás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunszt pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, szép laki Emma Szigő Barnabás.
1: A környezetszennyezés, a klímaváltozás és a túlnépesedés következtében egyre több állatfaj veszíti el eredeti élőhelyét és sodródik a kihalás szélére. Ez alól Magyarország sem kivétel. A hazai veszélyeztetett állatok közt egyaránt vannak gerinces és gerinctelen fajok.
0: Kevesen tudják, de a magyarság mondáiban turulként emlegetett kerecsensólyom egyet száma is végzetesen csökkent. Már a kicsi az esélye, hogy a szabadban megpillantjuk egy kerecsensólymot. Csak alig több, mint 100 pár fészke hazánkban, és a legutóbbi felmérés szerint 42 pár töltötte itt a telet is. A monda világunkban turulként emlegetett madár az eurázsiai sztyepp és vidékek őshonos faja.
1: Nála is ritkább állatfaj a kizárólag Magyarországon előforduló rákosi vipera. A rejtőzködő életmódú kígyó a hazai fauna legveszélyeztetebb állata. A legfeljebb 500 példányt számláló populáció egyedeinek mérge gyenge, mélycsípéshez hasonlítható.
0: Magyarországon a kihalás szélén áll egy délvidéki földkutya is. A vakontúráshoz hasonló halmokat ásó rágcsáló megmaradt populációja 300 körüli példányt tesz ki. Az előbb említett három faj mindegyikének eszmei értéke 1 millió forint.
1: A hazánkban élő egyik legritkább halfaj egy lazacféle, a dunai galóca, amely a gyorsfolyású vizeket kedveli, a Duna mellett, a Tisza felső szakaszán és a Dráva-Mura vízrendszerében élnek kisebb állományai. Az akár 2 méteres hozt és fél mázsát is elérő halfaj eszmei értéke 100 000 forint.
0: Ugyanennyi az eszmei érték egy Kárpát-medencében élő ízeltlábúnak is. A 3,5 centire megnövő zempléni futrinka a futóbogarak családjába tartozik. Főleg hegyvidéki erdőkben él, hazánkban a zempléni hegység mellett a Cserhátban és a Bodrog közben is fellehető.
1: Hogy ennek a kihalás sorozatnak a végéhez érjünk, ne pusztítsátok, hanem védjétek a természetet és az állatokat.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestadinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percre jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. A mai adásban egy igazán kultikus horrorfilmről lesz szó. Amikor kitör egy vírus, amitől az emberek élőhalottá változnak, mindenki menekülni kezd, hiszen tudják, hogy csak önmagukban bízhatnak. Négy főhősünk különböző irányokba próbál eljutni az apokalipszis közben. Hogy ne kötődjenek annyira egymáshoz, mindenkit az úti céljának a nevén szólítanak. Tallahassee, Woody Harrelson szereplésében egy megrögzött zombi vadász, akit nem érdekel más, csak hogy megöljön minél több zombit. Mint később kiderül, ennek személyes okai vannak. És persze fő célként azt tűzte ki, hogy megtalálja az utolsó kókuszos Twinkit az egész világon. Másik főszereplőn Columbus, akit nem más, mint Jesse Eisenberg alakít, aki hihetetlen paranoiája miatt sikeresen életben marad. Ők ketten bár nagyon különböznek és meglehetősen tagadják, nagyon megkedvelik egymást. Másik két főszereplőnk egy testvérpárt alkot, az idősebb testvér, Wichita, akit nem más, mint a zseniális Emma Stone alakít, illetve Little Rock, Abigail Breslin által alakítva, már jóval a zombi vírus előtt is a férfiak kisemmizéséből éltek. Az út során többször is kijátszák Tallahassee-t és Columbus, de a végén mégis megmenti őket a két férfi, hiszen az út során mégis megszeretik egymást.
1: Mindenki más úton próbál életben maradni, míg Columbus egy egész szabályrendszert hoz magának létre a biztonsága érdekében, addig Tallahassee-nek csak egy fegyver kell, és az, hogy zombikat gyilkolhasson. Wichita és Little Rock pedig úgy marad életben, hogy lépésről lépésre kijátszák két férfi főhősünket.
0: Bár a komikus jelenetek túlnyomó többséget képeznek a filmben, azért nem maradnak el a horrorfilmeknél jól megszokott jumpscare-ek sem. Bár a film nem nevezhető hardcore horrorfilmnek, azért elég szép számmal vannak a filmben horrorisztikus jelenetek is. Az autóban hirtelen felugró zombiktól, egészen a baltás zombi bohócig minden van. A hangulatot az olyan komikus jelenetek oldják, mint ahol egy bevásárlóközpontban egy csapat túlsúlyos zombival bánnak el.
1: Ez a film azért bír óriási jelentősége, hiszen bebizonyítja, hogy igenis lehet a horror és a vígjáték műfaját úgy keverni, hogy az zseniális legyen. Mivel ezt az akadályt is gördülékenyen veszi, és nagy százalékban tetszik a közönségnek, bebizonyítja azt is, hogy még bőven nem áldoztak le a zombis filmeknek, hiszen még mindig lehet valami újat mutatni.
0: A film érdekességei közé sorolható az is, hogy a rendező Ruben Fleischer és a forgatókönyvírók Paul Wernick és Rhett Reese első filmje. Hogyan lett egy első filmes produkcióból ekkora siker? Ez azt hiszem még a mai napig is rejtély mindenkinek, de egy biztos, mind a producer, mind a forgatókönyvírók tudták, hogy milyen egy kassza sikerfilm.
1: Bár elsöprő sikert aratott a film, a folytatása, Zombieland, a második lövés, csak az eredeti film 10. évfordulóján jelent meg. Mindenki szerencsére az eredeti szereplő brigád, illetve a rendező és forgatókönyvírók is visszatértek a zombis komédia második részére.
0: A filmet olyan elmés kis szösszenetek tökéletesítették, mint Bill Murray cameója, aki a megszokott pár másodperces képernyőidő helyett perceken át szórakoztatta túlélőnk csapatát. Ez a pár jelenet ténylegesen egy egészé formálta a filmet, hiszen komikus jelenetek után egy balszerencsés horrorisztikusnak mondható vége szakad. Te láttad már a filmet?
1: Hát az első rész nem teljesen, de a második rész már teljes egészében meg tudtam nézni.
0: És tetszett?
1: Igen, jó volt, kifejezetten vicces.
0: Ha neked is volt kedvenc jeleneted, írd meg nekünk.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk nektek Stephen Kinget. Stephen Edwick King 1947. szeptember 21-én született Maine Portland városában. Miután édesapja elhagyta, így édesanyjának kellett eltartani a Stephent és testvérét. Anyukája alkalmi munkával próbálta ezt megoldani, de minden igyekezete ellenére sokat nélkülöztek és költöztek akkoriban.
1: Stephen King már 7 éves korában is írt történeteket. Nagy hatással voltak rá a gyerekkorában látott sci-fi és fantasy filmek, innen származik a rajongás a horror iránt. 13 éves volt, amikor rátalált egy dobozra tele édesapja befejezetlen írásaival, amik főként horror és fantasy alkotások voltak. Későbbi elmondása szerint ez egy meghatározó élmény volt az életében. Első történeteik 19 éves korában jelentek meg a Comics Review magazinban. Legelső novellája, a The Glass Four 1967-ben jelent meg. 3 évvel később elkezdett dolgozni életének legjelentősebb regény folyamán, a Sötét Torony sorozaton, amelynek első kötete 1982-ben jelent meg. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg Tabitha Spurs-szel, aki szintén író és később feleségül is vette. 3 gyermekük született, Naomi Rachel, Joseph Hillstrom és Owen Philip. 2 fiúból később író lett.
0: Tanulmányai befejezése után később angoltanár lett. De mivel nem tudta eltartani ebből a családját, plusz munkát vállalt el egy mosdóban. Bár kevés ideje maradt az írásra, pár novellát azért meg tudott jelentetni. Ekkor azonban még nagyon messze járt attól, hogy csak az írásból meg tudjanak élni. Első sikerei előtt is már írt regényeket, de azokat később Richard Bachman álnévvel jelentette meg. Kingről köztudott, hogy fontosnak tartja műveiben az apró részletek kidolgozását, a folytonosságot és a visszatérő elemeket szereplőket műveiben. A könyvei nagyrészt Maine államban játszódnak. Művei között rengeteg ponton találkozások, kapcsolatok és átfedések vannak. Ennek köszönhetően életműve számtalan spekulációra, találgatásra ad lehetőséget, és így mindig újabb érdekességekkel szolgál. Köteteiben rengeteg utalás van az amerikai történelemre és kultúrára. Visszatérő elemek például a vietnámi háború, rasszizmus és a természet feletti jelenségek. Stephen regény előtt pár évvel 1980-ban lelepleztek egy sorozatgyilkos bohócot. A bohócot Pogó néven ismerték, a polgári néven John Wayne Gacy, aki 33 kisfiút végzett ki, mire a rendőrök végre elkapták. Az író soha nem erősítette meg azt, hogy a gyilkos bohóc iklette volna.
1: Az IT, más néven azaz, 1986-ban jelent meg, magyarul először az Európa könyvkiadónál. A történet 7 gyerekről szól, akik szembe kerülnek egy gonosz alakváltóval, vagyis azzal, mely legbensőbb félelmeik alakjában tűnik fel. A történetben legtöbbször bohócként, krajcárosként jelenik meg. A 7 főhőst 2 idősíkon mutatja be, az elsőt megtörténéskor, a másikat 25 évvel később. A műben megtalálhatóak a klasszikus King elemek, mint például a régi emlékek nyomasztósága, gyermekkori traumák és a kisvárosi bágyadság mögött ott rejtőző gonosz. Az IT 2017-ben jelent meg a mozivászon. Nagyon jónak bizonyult a film, mert óriási sikert aratott és nagyon jó kritikákat is kapott. Az idén érkező folytatásnak, az második fejezetének az első részhez hasonló a hatalmas bevételt jósolnak, de az első reakciók alapján nem sikerült felérnie az elvárásokhoz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pitman Tita Nilla és Nagy Szonya Luca. A mai adásban néhány érdekességet fogunk megosztani a stewardessekről. Az embereknek manapság már teljesen természetes, hogy repülőgépekkel utaznak, hogy eljussanak A-ból B-be. Az utazás során a légiutas kísérők vagy stewardessek ügyelnek az utasok biztonságára és kényelmére. Azonban akik a szakmában dolgoznak, olyan kiképzéseken mennek végig, és olyan elvárásoknak kell megfelelniük, amikre nem is gondolnánk.
1: A légiutas kísérők számára a legtöbb helyen bizonyos tanfolyamok elvégzését teszik kötelezővé, amelyek általában 6-12 hónapot vesznek igénybe. Kötelező emellett általában legalább egy idegen nyelv ismerete.
0: Első, tudnod kell úszni. A British Airways elvárja alkalmazottjaitól, hogy tudjanak legalább 50 métert pihenés nélkül úszni a vízre történő kényszerleszállások miatt. Azonban a brazil légitársaság még ennél is tovább megy. Légiutas kísérőiket rendszeresen kiegészítő képzésekre küldik, ahol megtanulnak tájékozódni és életben maradni, akár olyan extrém körülmények közt is, mint a dzsungel.
1: Erősnek kell lenned. Előfordul ugyanis, hogy a stewardesseknek kell segíteni az utas csomagjaival, ami néha igen nehéz tárgyak emelését jelenti. Az Air New Zealand emellett elvárja például, hogy a nő képes legyen 10 kilót 170 centi magasra emelni anélkül, hogy nyújtózna vagy felemelné magát.
0: Nem mindegy, hogy milyenek a testi adottságaid. Magasság tekintetében általában 158-tól 188 cm közötti az elvárás, az Emirates pedig megköveteli, hogy felfelé 210 centi magasra is elérjen az, aki velük akar dolgozni. Noha sokan úgy gondolják, hogy sztjuárdás csak vékony nő lehet, valójában a legtöbb légitársaság a BMI szerinti egészséges alkatot vár el. A csípőbőségre vonatkozóan a francia Igül Azur egy lépéssel tovább ment, ők ugyanis 100 centit tekintik a maximum megengedhetőnek. Ugyanakkor X és O lábú nők szóba se jöhetnek.
1: Az sem mindegy, miként hordod a hajad. Kötelező olyan frizurát választani, ami nem zavarja a munkavégzést. Így a British Airways például maximum vállig érő hajat engedélyez. A hosszú köröm ellen ugyancsak vannak kifogások. A Hawaiian Airlines legfeljebb 3 mm-es körmöt vár dolgozóitól. Az American Airlines pedig megköveteli minden látható hónaj, orr és fülszörzet eltávolítását. Emellett a látható piercing és tetoválás, sőt, akár az igen látványos anyajegy és heg is kizáró tényező lehet, főleg ha az arcon van.
0: Tanulj önvédelmet. Az utasok nem mindig viselkednek jól, sőt, fel kell készülni néha akár a legrosszabbra is. Éppen ezért többek között a Hong Kong Airlines is kungfu órákra járatja időnként dolgozóit, míg a kínai légitársaságok alkalmazottjai valóságos harcművészek, akik órákat tudnak egy helyben állni tökéletes tartással, üveggel a fejükön, a térdük között papírlapot tartva.
1: Nem lehet párkapcsolatod. A Jet Airways-nél csak akkor vesznek fel, ha szingli vagy, és így is kell maradnia, amíg kezdő vagy.
0: Te mit gondolsz, Tita, lennél légiutas kísérő?
1: Szerintem nem lennék, mivel annyi elvárásnak kell megfelelni, hogy szinte tökéletesnek kell lenned, hogy stewardess lehessél. És te mit gondolsz?
0: Én se lennék, mivel iszonyom van a repüléstől, meg minden ilyen dologról, ennek ellenére például TikTokon szoktam követni ilyen tartalmakat. És ti lennétek légiutas kísérők? Írjátok meg véleményeteket a Facebookon.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmust találtak az 5000 éves jégmumiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornithomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshullők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány fajtást hossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek Tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M. Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és keresőkutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia 5 színében azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett 5 szín, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombákat, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodó. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban, a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett ősazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Egyre valószínűbb, hogy 3 szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.

0: 95 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fleszli Zsófia és Marosán Dorka. Most hogy is van a laktózérzékenység? Jaj, most mit számítasz, hogy laktózérzékeny vagy, nyugodtan ihatsz egy kis tejet? Na ez az a mondat, amit a laktózérzékenyek biztosan már számtalanszor hallottak, és az is biztos, hogy nem győzik megmagyarázni az embereknek, hogy hogyan is működik ez.
1: Szóval mi is a laktózérzékenység? Amikor egy laktózérzékeny szervezetében laktóztartalmú étel vagy ital kerül, a laktózenzimeket a szervezetük nem képes lebontani, ezért aztán kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak, mint például hasmenés, hájás, gyomorfájdalom, puffodás, stb.
0: Honnan tudhatod, hogy laktózérzékeny vagy? Például akkor, ha esetleg az előbb említett kellemetlen tüneteket tapasztalod laktóztartalmú ételek megevése után többszöri alkalommal. Persze simán előfordulhat, hogy csak más ételre vagy allergiás. Fontos, ha ilyen tüneteket rendszeresen tapasztalunk, akkor vizsgáltassuk ki szakorvossal.
1: Minden embernél különböző komolyságú tünetek mutatkozhatnak. Van, aki semmilyen szinten nem ehet laktóz, míg egy csepp tejtől is rosszul lehet, míg van, aki egy bizonyos mértékig ehet nyugodtan, tünetek nélkül. Például ehet egy szelet sajtot, de egy bögre kakót már nem ihat meg.
0: Érdekesség, bármilyen hihetetlen, a kutyák is lehetnek laktózérzékenyek. Hogy miért? Erre egy egyszerű kérdéssel válaszolnék, miért ne? Na de komolyra fordítva a szót, a kutyáknak nagyon hasonló szervezetük van, mint nekünk embereknek, azaz simán lehetnek bármire allergiásak, érzékenyek.
1: A laktózérzékenyeknek sok esetben nincs könnyű dolguk étkezésügyileg, de nem megoldhatatlan. Nem szükséges lemondani bizonyos ételekről, hiszen vannak kifejezetten laktózmentes termékek, melyeket általában lila színnel szoktak ellátni.
0: A másik leghatásosabb megoldás a gyógyszertárban kapható többféle laktózenzimeket lebontó gyógyszer,

0: Ennek bevétele után általában az elkövetkezendő pár órában nyugodtan lehet laktóztartalmú ételeket enni.
1: A laktózérzékenység és a tej vagy egyéb érzékenységek nem összekeverendők. A laktózérzékenyek semmit nem ehetnek vagy ihatnak, aminek laktóztartalma van, míg például a tejérzékenyek csak tejet nem ihatnak.
0: Tehát ha valaki azt mondja, hogy laktózérzékeny létedre, ihatsz nyugodtan tejet, nem ihatsz, bármilyen hihetetlen.
1: Tudtad, hogyha van egy laktózérzékeny a háztartásban, akkor akár kevesebb adót is fizethetsz? Így van. Ha szakorvosi igazolásod van róla, akkor igénybe veheted a nem sokkal, de mégis kevesebb összegű kötelező adót.
0: Asza, ezt nem is tudtam. Egész más elképzelésem voltak erről a témáról.
1: Reméljük, nektek is tudtunk újdonságokat mondani.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Elképesztő jelenségek, amiktől felrobban az agyat, és ha a közelükbe mész, akkor fizikálisan is.
1: Kezdjük a tengeri jégcsappal. Fajosan hangzik, igaz? A mozgó tengeri jégcsap jelensége akkor jön létre, ha az óceán egy részen sokkal hidegebb és sósabb, mint máshol. Ez a jelenség öngerjesztő, ha saját útjára indul, akkor csak nő és nő, megfagyasztva körülötte mindent. Alakja leginkább a föld felszínén is már tornádókra hasonlít, kicsit olyan, mintha Elsa a jégvarázsból, bosszúból egy jó kis jéglöketet adna a tenger mélye felé. Gyorsan nő, aztán ha leér az aljára, tényleg mindent megfagyaszt, beleértve az itt élő tengeri csillagokat és sünöket.
0: Ott van még a vulkáni villám. Ha az olvadt követ és a sok füstöt nem találnál elégnek, a vulkánok villámokat is képesek generálni. Na igen, ha kitörik egy gigászi vulkán nem messze tőled, akkor nem csak a törmelékekre, a porra, a savas esőre, a sziklaomlásokra és a lávára kell figyelned, még agyon is csapat egy villám, mielőtt annyit mondasz, hogy hippopotamus, ez kipadali a fóbia. A piszkos zivatarok néven ismert jelenség úgy jön létre, hogy a hamurészecskék egymáshoz dörzsölődnek, a sólódás hatására pedig villám jön létre. Lehet valaki szép látványnak mondaná, de nem éri meg megnézni, mert halálosan szép.
1: Továbbá a tűzörvény. Ha már fagyörvényről volt szó, kell, hogy legyen egy ellentétje, ami itt a tűzörvény. Úgy is ismerik, hogy ördögörvény, vagy úgy, hogy tűztornádó. Általában akkor keletkeznek, amikor az intenzív hő és viharos szélviszonyok találkoznak. Leginkább nagyobb tüzeknél vannak jelen, legyen az erdőtűz, ősrobbanás után, vagy esetleg csak a házadégle.
0: Végül, de nem utolsó sorban a gömbvillám. Na ez az a jelenség, amiről semmit nem tudunk. Általában villámok után jönnek létre, és másodpercektől percekig a földön maradhatnak. Lehet gömb alakú vagy csepp, bármilyen színű lehet, a szilárd dolgokat pedig kikerülik. Ha egy légtérben vagy egyel, akkor a tudósok szerint feküdj a földre és ne mozdulj. Elvileg, ha felrobban, meg is halhatsz, a károsodásról nem is beszélve. De arról is vannak hírek, hogy valamiféle szuperképességet kap az illető. De azért én nem javasolnám, hogy elkezd kergetni ezt kiabálva. Fel akarom robbantani a világot, adj szuper erőt! Lehet, hogy épp rossz napod van, de ez határozottan túlzás.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brian Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéi.
5: 97.5 Táska Rádió.
6: Belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A II. Világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idolegyüttesek, azaz fiú és lányegyüttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jessie, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
2: Szerinted mindenképp szükséges médiás iskola ahhoz, hogy helytálljunk ezen a pályán?
3: Szerintem mindenképpen érdemes megtanulni az alapokat, ez biztos. Tehát jó, hogyha az ember nem úgy jön be egy tévébe vagy egy rádióba, hogy el kell kezdeni magyarázni, hogy mi micsoda, vagy hogy áll föl egy interjú, vagy hogy készülünk föl egy interjúra, ahogy ti most milyen ügyesen fölkészültetek. De én azt mondom, hogy ha valaki tehetséges és elég szorgalmas, akkor nem kell azért éveket eltölteni ennek a tanulásával, vagy legalábbis, ha egy éveket eltöltötök vele, minél előbb kezdjetek el mellette dolgozni is. Persze most az én saját utamat mondom, mert azért a dolognak a 80%-a a gyakorlat. Tehát hiába tanulja meg az ember, hogy mik az interjúnak a szabályai, vagy hogyan néz, épül fel egy riport, vagy egy helyszíni tudósítás, vagy nem tudom, amíg az ember nem fog egy mikrofont a kezébe, és nem kezd el bele beszélni, vagy nem kezd el elkezdeni szöveget írni, addig ezt nem tudja úgysem, vagy nem mond egy felkonfott kamerába, ahol izgul, elrontja a szöveget, elfelejti a szöveget, nem tudom, tehát mindenképpen az alapokat szerintem iskolába kell megtanulni, de minél gyorsabban mellette, az iskola mellett el kell kezdeni valahol gyakorlaton is lenni, élesben, munkahelyen. És én szerintem kb. Az, amit iskolában érdemes megtanulni, az nem több egy vagy két évnél. Tehát kb. Annyi az alap, és akkor onnantól kezdve gyerünk be a munkába. Hogyha valaki ezt nagyon komolyan gondolja, nyilván diplomázol le belőle, de az szerintem egy rossz út, hogy valaki akkor kijárja az iskolát, 5 évig vagy 4 évig azt tanulja, de azt szépen lediplomázik, és utána bejelentkezik, hogy na, akkor hol kellene dolgozni. Nem, szerintem el kell kezdeni tanulni, és minél előbb el kell kezdeni dolgozni is.
1: És hogyan lehet manapság elhelyezkedni a médiában?
3: Amikor én kezdtem a szakmát, akkor azt mondták, hogy hú, de nehéz dolgunk van, mert csak tényleg 1-2 tévé létezett, meg 3 rádió, meg 5 újság. És kevés volt a munkahely, tehát nem kellett oda azért olyan nagyon sok ember. Nyilván ott is megvolt a nehézség, és ott is megvolt a könnyebbség. Ugye a könnyebbség az volt, hogy akkor is kellettek az új emberek, és hogyha valaki tehetséges volt és szorgalmas, akkor elég gyorsan fölvették. Ma rengeteg lehetőség van. Több 100 tévé, több 1000 csatorna, több 1000 rádió, YouTube csatornák, ma már ugye a saját Facebookos oldaladdal, vagy saját YouTube csatornáddal már lehet egy saját tévéállomásod gyakorlatilag, ha fel tudod magadra hívni a figyelmet, tehát látszólag egyszerűbb, ugyanakkor meg olyan szempontból bonyolultabb a helyzet, hogy sokkal nagyobb a zaj, a média zaj, nehezebb szerintem ebben az óriási zajban kitűnni tehetséggel. De mindenképpen azt mondom, itt kicsit visszautalva az előző témára is, hogy amikor az ember elkezd tanulni iskolában, akkor minél előbb jelentkezzen be műhelyekbe, műhelyek alatt itt most konkrétan műsorokat gondolok, rádióba, sportszerkesztőségbe, hírszerkesztőségbe, bulvárszerkesztőségbe, vagy ha van egy kedvenc sztárja, mondjuk az Ördög Nóra, vagy a Majka, vagy a valaki, akkor kérdezze meg, hogy nem mehet-e neki segíteni, vagy asszisztenskedni. Tehát, hogy csapódjon egy olyan műhelyhez, ami számára szimpatikus, és kezdjen el benne dolgozni. És akkor én azt gondolom, hogy mivel rengeteg lehetőség van, ezért egy idő után a szorgalom, meg az alázat, meg a tehetség az megmutatkozik.
4: A te zenéd.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
2: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét.
0: Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozása szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem, habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
2: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéjéből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadronütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer, se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis, ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: A 97.5 Táskarádió bemutatja facebook.com/Táskarádió.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. június 10-én átadták a RÉV szenvedélybeteg segítő ambulancia megújult épületét. Idén sok látogatót vonzott a vízivárosi kölyök juniális. Családi nap volt az idősek otthonában. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új helyszínen a Szent Kristóf plébánia épületében folytatja segítő támogató tevékenységét a RÉV szenvedélybeteg segítő ambulancia. A megújult marosegyi épületben működik mostantól a nappali intézmény és a közösségi ellátás, melyek a Móri útról költöztek át, valamint itt kapott helyet a közösségi szolgálat is. Az új épületet pénteken ünnepélyes keretek között avatták fel. A RÉV szenvedélybeteg segítő ambulancia immár 29 éve vesz részt Székesfehérvár szociális életében. A szenvedélybetegek ellátás egyre szorosabb együttműködésben a városban és a környező településeken működő szociális, egészségügyi, egyházi és oktatási intézményekkel. Egy összefogásban megvalósult fejlesztésnek köszönhetően mostantól a marosegyi Szent Kristóf plébánia megújult épületében működik a közösségi ellátás, a nappali intézmény és a közösségi szolgálat is. Az alacsony küszöbű ellátás, az elterelt csoport és a pszichiátriai szakrendelés pedig továbbra is a Gyümölcs utcában várja a klienseket. A marosegyi plébánia épület teljes átalakításon ment keresztül. A Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával megvalósult 280 millió forintos fejlesztés során közösségi tereket, irodákat, fogadószobákat alakítottak ki. A házat otthonossá tevő bútorok és berendezési eszközök beszerzéséhez Székesfehérvár önkormányzata 4 millió forinttal, a Fehérvár Travel Alapítvány 4,5 millió forinttal járult hozzá. A ház pénteki ünnepélyes átadóján Spányi Antal megyéspüspök köszöntőjében méltatta azt a nehéz szakmai munkát, amelyet a RÉV munkatársai folytatnak immár lassan 30 éve. Az egyháza kezdetektől fogva felelősnek érzi magát minden emberért. Azokért, akik segítségre szorulnak, akik kereszteket hordoznak, még ha önmaguk hibái miatt is teszik ezt. A bajba jutott ember mellé oda kell állni, nem a mérteket keresve, hanem segítséget nyújtva a megoldás, a gyógyulás felé vezetve őt. Nagyon örülök, hogy ez a munka 29 éve a Felsővárosi Plébánia épületében indult el, és mostantól itt a Maroshegyi Plébánia megújult épületében, korszerű eszközökkel felszerelt tágas helyiségekben, a modern kor elvárásainak megfelelő környezetében segíthetik az idebetérőket. Székesfehérvár önkormányzata a bútorok és a berendezési tárgyak beszerzéséhez járult hozzá 4 millió forinttal. A RÉV több évtizede szorosan együttműködve a várossal, hiánypótló fontos feladatot lát el a szenvedélybetegek segítése terén, hangsúlyozta Mészáros Attila. Az alpolgármester örömét fejezte ki, hogy az összefogásnak köszönhetően megújult és újra a közösséget szolgálja a Maroshegy szívében található épület, melyben 21. századi körülmények között fogadják a klienseket. Már bőven a megnyitó előtt jókedvű kisgyermekektől volt hangos a székesfehérvári zöld fatér, ahol szombaton délelőtt rendezték meg a vízivárosi kölyök juniálist. A városrész egyik legnépszerűbb közösségi szórakoztató programján Cserpalkovics András polgármester és Patik Ferenc önkormányzati képviselő köszöntötte kicsiket és az őket kísérő szülőket, nagyszülőket. Így volt ez idén is, a több éve jól bevált családias helyszínen az árnyékos zöld fatéren várta a gyerekeket és kísérőiket a kölyök juniális. A programra a székesfehérvári rendőrkapitányság kresszkerékkel és közlekedés biztonsági kérdésekkel készült. A helyes választ adók apró ajándékot választhattak az asztalról. A Depónia Nonprofit Kft. Óriás kirakót, a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos táblás memóriajátékot és szelektáló játékot hozott, de volt kavicsfestés, memóriajáték, karikás célbadobó, emellett lehetett csörgőlabdát és karkötőt is készíteni nemezeléssel. A kicsik részt vettek a Beatrix, vagy egy koronázás bonyodalmai című királyi kalandtúrán, és visszatért a rendkívül népszerű Ovis 10 próba, melyre idén is sok nevezés érkezett. A programot minőségi és szép portékákat kínáló kézműves vásár is színesítette. A megnyitón elsőként Patik Ferenc, a víziváros önkormányzati képviselője üdvözölte a résztvevőket. Mostanában hálát adunk minden csepp esőért, de szerencsére ma úgy adta az ég, hogy nagyon jó időnk lesz. Fogalmazott, majd hozzátette, a tavalyhoz képest bővült a rendezés.

0: tagjaikat szombaton. A gondos ápolók segítségével egyre több és több lakó érkezett ki a Szabadba délelőtt, ahol az unokákkal, a gyermekekkel és a rég nem látott barátokkal találkoztak az idős otthonban a lakók. A programos sorát tánc bemutató nyitotta, majd a Maroshegyi Örömtánc fellépése következett. Délben jöhetett a közös ebéd, a beszélgetések, amelyek során sok-sok régi történet is előkerült, s bizony volt, amiket először hallottak a csodálkozó kisunokák. Kora délután pedig a Discovery Band adott koncertet az otthon kertjében. A szívmelengető rendezvényen részt vett Cserpalkovics András polgármester, Mészáros Attila alpolgármester és Szontágné Kovács Erika, a Fekete Egyszáraz Rét önkormányzati képviselője is. Székesfehérvár polgármestere köszöntötte az idős otthon lakóit és hozzátartozókat, és mint mondta, a program fő célja a találkozás és az emberi kapcsolatok erősítése, hiszen ilyenkor együtt jönnek a gyerekek, unokák és dédunokák is. Szeretnénk a lehető legjobb szolgáltatást biztosítani a város idős otthonaiban, amihez egy fantasztikus szakembergárda is van a város szociális intézményeinek, mondta Cserpalkovics András. A családi nap az összetartozásról, a közös élményekről szól, hiszen együtt élhettük meg a meghitt pillanatokat. Emelte ki Török Tünde, Kossuth Zsuzsanna szociális intézmény vezetője. Fontos, hogy az idős lakók ilyenkor felszabadultabbak, és az ilyen rendezvényeik is megerősítik azt, hogy az idősek nem elszigetelten élnek az idős otthonokban, mondta. Székesfehérvár gasztronómiai hagyományainak fontos részét képezi a tavaszi borsó fesztivál, melyet idén már 11. alkalommal rendeztek meg a közösségi központ Fekete Egyszárazréti kultúrudvarban. A baráti hangulatú eseményen évek óta jó szokás, hogy a hagyományos borsós ételek mellett egészen különleges pikáns fogások is készülnek. A fesztiválon 14 csapat mért össze, hogy ki mennyire ért a főzéshez, a sütéshez, és milyen bátran lépi át a hagyományos konyhai kereteket egy-egy különlegesség kedvéért.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Nyáron Fehérvár minden város részében összesen 16 helyszínen hódolhatnak kedvenc sportjuknak a botozók. A részvétel ingyenes, és a botokat is díjmentesen biztosítják a szervezők, akik szeretettel várnak mindenkit a Nordic Walking foglalkozásokra, a teljesen kezdőtől a rutinosokig. Székesfehérváron egyre többen csatlakoznak a Nordic Walking sportkedvelőihez, hiszen a mozgási lehetőség mellett jó közösségek születtek az elmúlt években a séta közben.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Az 51-es körzet egy amerikai katonai bázis neve, amely Nevadában található az Amerikai Egyesült Államok nyugati részén. A terület a Groom Lake nevű kiszáradt tóban terül el, melynek a déli részén egy nagy területű titkos katonai repülőtér van. A katonai bázis elsődleges célja a kísérleti repülőgépek és fegyverek tesztelése, fejlesztése.
1: Többen állítják, hogy a területen földön kívüli kísérleteket végeznek, ezt az elképzelést azonban eddig senki sem tudta igazolni. Mások szerint kémrepülőgépeket tesztelnek itt, de ez az állítás is évtizedeken át bizonyítás nélkül maradt. Végül a CIA 2013. augusztus 16-án ismerte el, hogy a területen teszteltek felderítő eszközöket és fegyvereket. Mindez egyúttal a körzet létezésének hivatalos beismerését is jelentette.
2: A bázis az Amerikai Egyesült Államok légierejének hatalmas nevadai teszt és gyakorló terület körzetébe esik. Habár a létesítményt a 99 Air Base Wing irányítja a Nils légitámaszpontról, úgy tűnik, hogy a légierő repülési tesztközpontjának egyik bővítménye, amely az Edwards légitámaszponton van a Mojave sivatagba. A sivatag a Groom-tótól körülbelül 300 km-re délre fekszik, így a bázist Air Force Air Flight Test Center néven is hívják.
0: Gyakran a Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Strip és Groom Lake neveket is használják a bázisra, illetve a legújabb kifejezés a Hami Airport. A terület a katonai műveleti terület része, és a körbehatárolt repülőteret is annak részeként azonosítják. A katonai pilóták a tiltott terület feletti légteret a doboznak hívják. Elég nagy titkolózás övezi a bázist, így rendszeresen válik összeesküvés elméletek és UFO elméletek tárgyává.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 9-7-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Vajon árt-e a fogaknak a cukormentes rágó? Rengeteg cikket olvashatunk már a rágó előnyeiről és hátrányairól. Sok fogorvos pártolja, egy-kettő óvva int tőle, és olyan országok is léteznek, ahol a rágózás illegális, azaz tiltott dolog.
1: Kutatások bizonyították, hogy a rágó frissíti az agyat, növeli a koncentrációt, és még stresszoldó hatása is van. Utóbbi nem a benne lévő összetevőknek köszönhető, hanem hogy az állkapos folyamatos mozgatása hosszú távon nem kis erőfeszítést igényel. Nem csoda, hogy az őseink is folyamatosan rágóztak. Az ókori görögök egy keserű ízű gyantát, mastixot, az amerikai indiánok pedig a lutfenyő gyantáját rágták, aminek ráadásul még boldító hatása is volt.
0: A mostani rágóknak azonban sokkal több összetevőjük van. Természetesen a fő alapanyaguk a gumi, ami kétfajta lehet. Az egyik a természetes csikl, ami ugyan gyanta, de nem a lucfenyőből, hanem a kaucsukfából nyerik ki. A másik egy kőolaj származék, a poliizobutilén, amit leginkább árának köszönhetően részesítenek előnyben a gyártók.
1: Az ízek a rágókban a legtöbb esetben sajnos szintetikusak, azonban létezik egy-két kivétel, melyekkel a gyártók kifejezetten az egészségtudatos vásárlókat célozzák meg. Ha már egészségtudatosság, nagyjából 2005 óta kaphatók a boltokban cukormentes rágók, amikben a cukrot a többi kevésbé egészséges édesítőszerekkel helyettesítik.
0: Ha lehet, inkább cukormentes rágót válasszunk, azonban az egyes édesítőszerekre allergiás emberek jobban figyeljenek oda az összetevőkre, mert ezek a rágók náluk hasmenést válthatnak ki. Ez az oka, hogy azokra a termékekre, amelyek 10%-nál több cukor helyettesítőt, mondjuk szorbitot tartalmaznak, fel kell tüntetni a túlzott mennyiségű fogyasztás a hashajtó hatású feliratot, amit ti is megfigyelhettek a rágó összetevői után, természetesen a kisbetűs részben.
1: Ezeken a rágókon a kis csillogó fogikon megtévesztő lehet. Igaz, hogy a xilit, az egyik leghatékonyabb édesítőszer megakadályozza a szájban élő káros baktériumok szaporodását, de a rágózás a fogmosással egyáltalán nem összetévesztendő. Ha este fogmosás helyett elrágcsálunk egy rágót, az nem csak a fogunkat teszi tönkre, hanem a gyomrunkat is. A xilit és a szorbit hatására a gyomrunk elkezd savakat termelni, amitől nagyobb lesz az étvágyunk. Ha ezt a gyomorsavat nem használja fel az emésztésünk, az gyomorfájást, görcsöt, esetleg hasmenést okozhat.
0: A kutyagazdik is figyeljenek oda, hogy kedvenceik ne egyenek xilites ételeket. Amíg mi az egészséges, cukormentes életmódot ünnepeljük, egy kisebb kutyát már egy drazsénnyi rágó is elpusztít. Egy egész csomag, meg akár egy nagyobb kutyát is. Leo, te helyettesítetted már a fogmosást rágózással?
1: Én személy szerint még nem helyettesítettem a fogmosást rágózással, de fogmosás mellé szoktam használni néha rágót, hogy elnyomja a kellemetlen szájszagokat. Laszkó, te mennyi szoktál rágózni?
0: Hát most így pontos számot nem tudok neked mondani, de amikor veszek rágót, akkor az nagyjából 2, de olyan is van, hogy 1 nap alatt elfogyasztom. Én nagyon szeretem a rágót, de van olyan, amikor hónapokig nem rágok.
1: Tehát a rágó a fogaknak nem árt, de lehiggyük azt, hogy kiváltható vele a fogmosás. Az esti rágózás akár még a gyomrunkat is tönkretelti. A kutya tulajdonosok ne hagyjanak elő se rágót, se más nyírfacukrot, azaz xilitet tartalmazó dolgokat, mert az könnyen kedvencük életébe kerülhet.
0: Ha ti is tudtok valamit a rágóról, ami érdekelhetne minket, akkor írjátok meg nekünk.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik, ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett. Y'all ready?

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: wrong. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a siócsatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. A déli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: Viagen korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját Samantát és Paris Hilton kedvencét Diamond Babyt is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgánagár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriás farkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A II. Világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mind az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacska vér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kis macskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kaméllateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk.
2: 97.5 All the time. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes. Tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertelen Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénik címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes. 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenél Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáim. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Indul a kertmozik szezonja. A mikrofonnál Bali Villő. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. Fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb és különleges szereposztással szórakoztat, ráadásul az alkotói az öniróniával és humorral sem spóroltak. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak. Bizonyosságot szerez arról, amit régóta sejtett, hogy ő száműzött a földön, és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként végjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fantavilla kertjében és a közösségi központ Feketehegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szőkliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barna medve észlelés történt. Szőkliget térségében kiranduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szőkliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makacs reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás vagy reumatoid artritis egy krónikus autoimmun betegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja, Brazíliában pedig nem meglepő módon már teljes fordulatszámon pörög a futballáz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt, a nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 77.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Elber Brigitta és Kozári Lenke. Hoztunk neked 5 olyan tényt, amit eddig biztosan nem tudtál a testedről. Baktérium mindenhol. Egy átlagos felnőtt körülbelül 30 trillió sejtből áll. Amikor valakit megcsókolunk, hogy kimutassuk a személy iránt érzett szerelmünket, akkor egy kicsivel többet osztunk meg, mint amennyit gondolunk. Egy átlagos csókkal körülbelül 15 millió baktériumot adunk át, ami 250 különböző baktériumból tevődik össze. Ha párod arról kérdezősködik, hogy miért nem akarod megcsókolni, most már 15 millió okod lehet.
1: Éjszakai nagy dolog. Érdekes módon a testünknek egy nagyon szigorú beosztása van, ha nagy dolog elvégzéséről van szó. Alvás közben a testünk ezt a folyamatot teljesen kikapcsolja. Amikor a testünk alvó üzemmódba kapcsol, kikapcsolja azokat is, amik a bélrendszerért felelősek. Ezzel ellentétben a vesénk és a húgyhólyagunk soha nem kapcsol ki, mert testünk méregtelenítésére szolgálnak. Ezért van az, hogy az éjszaka során többször is fel kellünk pisilni, de soha nem azért, hogy a nagy dolgunkat elvégezzük.
0: Az agyunk egy számítógép. Az a tény, hogy az emberek az agyuk 10%-át használják egyszerre, téves. Az agyunk sokkal inkább használatban van, mint ahogy mi gondolnánk. Az emberi agy a legerősebb, többmagos processzor a világon. Az agyunk egy rendkívül jó tárolóeszköz, ami képes 2,5 millió adat eltárolására.
1: Szupererő. Az tény, hogy nem vagyunk képesek a testünkhöz képest arányaikban annyit felemelni, mint például egy hangya. Az emberek azonban képesek bizonyos helyzetekben emberfeletti erővel rendelkezni egy nagyon rövid ideig. Az ösztöneinknek és az adrenalinnak köszönhetően képesek vagyunk olyan tárgyakat felemelni, amit normális esetben meg se tudnánk mozdítani. Lenyűgöző módon csontjaink, ízületeink, izmaink képesek ezt kibírni, de csak egy nagyon rövid ideig. Ez az emberi szupererő csak akkor jelentkezik, ha a saját életünk veszélyben van.
0: És most jöjjön az 5. tény, amit biztosan nem tudtál a testedről. Időjárás előrejelzés. Az ízületeink megérzik a páratartalom, légnyomás, hőmérséklet változást. Azok az emberek, akik izom, porc vagy ínsérülést szenvedtek valamikor az életük során, legérzékenyebbek a különféle időjárás változásokra. Néhány tudós azt állítja, ha a hőmérséklet hirtelen melegszik vagy esetleg lehűl, az ízületeink kitágulnak, ami nyilván más testrészre is hatással van, ami kicsit kellemetlen érzés.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is be.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Valószínű sokan éreztük azt, amikor beszélgetünk valakivel, és legbelül egy hang azt sugatta velünk, hogy ez lehet nem igaz, és tanással alakultunk, hogy ígyünk-e az adott embernek, vagy nem. Most nézzünk meg néhány fontos jelet, hogy biztosabbak legyünk magunkban, és hogy hihetünk-e az adott embereknek.
1: Ha valaki hazudik, sokszor ösztönösen elrejti kezeit, babrá valamivel, jellemzően a nyakán, az állán, az orrán. Vagy ha épp karba fonja a kezét, zsebre dugja, netán ahogy kisgyerekek a háta mögött fonja össze. Jellemzően nem mutatja a tenyerét, szemben ezzel, ha valaki igazat mond, sokszor gesztikulál, úgyhogy részben vagy egészben megmutatja a tenyerét. Persze az is lehet, hogy valaki állandóan zsebre dugott kézzel járkál, vagy befelé forduló alkat, és szinte mindig rejtőzködik. Ilyenkor kellő ismerettség híján, különösen nehéz jól magyaráznunk a másik viselkedését. Az is elképzelhető, hogy az egész beszélgetés alatt babrálja a torkát, arcát vagy dörzsölgeti a szemét a beszélgető partnerünk. Akkor is, amikor hétköznapi ártatlan csevegés van, és akkor is, amikor komolyabb dolgokra fordul a szó. Ilyenkor az apró birizgálások nem igazán értelmezhetők a hazugság jeleként. A hirtelen jött babrálás és az ösztönösen megérzett hazugság pillanata, ha egybeesik, jó nyomon vagyunk. De ha nem minden kézrejtés utal arra, hogy valaki valótlant állít.
0: A hazugság legjellemzőbb jele, ha valaki kerüli a szemkontaktus. Már gyerekként sokszor halljuk, hogy nézz a szemembe, egyes szülő szembesítésénél. Drámai konfliktusoknál pedig gyakran hangzik el, hogy nézz a szemembe, és úgy mond. Érdekes módon annyira trenírozva vagyunk arra, hogy a hazug emberek nem mer a másik szemébe nézni, hogy megtanuljuk azt, hogyha hazudni szeretnénk, akkor igenis tartsuk a szemkontaktust. A meglepő dolog, hogy ahogy érettebb lesz az ember, egyre határozottabban néz a másik szemébe, épp azért, hogy nehogy tetten érjék. Megtanuljuk eljátszani az igazmondást, a pókerarcot. A gond az, hogy túlzásba esünk. A hazugságvizsgálata kapcsán végzett kísérletek során az is kiderül, hogy aki nem mond igazat túl hosszan, túl határozottan néz a másik szemébe, amitől a szeme kiszárad és sűrűn pislogni kezd. Akkor hogy kéne néznünk, ha igazat mondunk? Milyen az ideális szemkontaktus hossza és jellege ezek szerint? Nem tudjuk, a helyzetből adódik, és a központi idegrendszerünk hagyja jóvá, hogy érzékel-e valami rendelleneset, vagy sem.
1: Aki hazudik, gyakrabban védekezik, aki igazat mond, gyorsabban megy át egy-egy vallatás során át támadóba. Persze, hogy a szemkontaktus esetében ebben is egyre ügyesebbek leszünk felnőtt korunkra, és megtanuljuk, hogy ha nem akarunk könnyen lelepleződni, jobb, ha nekünk áll feljebb, és uraljuk a kommunikációt. A védekezés egyik fizikai jele lehet, hogy a hazug emberek önkéntelenül valamilyen tárgyat helyez önmaga és a beszélgető partnere közé. Testbeszédben pedig elég gyakori, hogy igyekszik elfordulni fejjel és vállal az őt vádlótól, illetve a kérdezőtől. Ha úgy érezzük, hogy valami nincs rendjén, és elbizonytalanít minket a beszélgető partnerünk, akkor próbáljuk meg a végére járni, hogy mi lehet az igazság. A hazug történetek jellegzetesen megvannak koreografálva. Ha megkérdezzük, mi is történt, mindig ugyanazt a sztorit fogjuk hallani, ugyanabban a sorrendben, szinte ugyanazokkal a bejáratott szavakkal. Kérdezzem bele a történetbe, borítsa fel egy kicsit a történeti sorrendet, hogy kizökkentse partnerét a begyakorolt sztoriból.
0: Egy hazugnak rendkívül nehéz visszafelé vagy felcserés sorrendbe elmondani a kitalált történetet. Nehezen tolerálja, ha kizökkentik az általa elképzett biztonságos forgatókönyvből. Ha mégis igazat mond, akkor semmi gondja nem lesz előről hátra, vagy hátulról előről mesélnie. De ha hazugságon kapják, akkor furcsán fog viselkedni, bőle tipikusan mérges lesz, zavarában mosolyog, akár hangosan nevetni kezd, és egy kicsit erőltetettebben, mint kéne. Jellemző a babrálgatás, az arcát dörzsöli, a haját csavargatja, a nyakát vakarja és az orrát birizgálni kezdi.
1: A papagáj módszer, aki hazudik, gyakran ismétli meg majdnem szó szerint a kérdéseket. Mint például, elmentél munka után a haverokkal focizni? Igen, elmentem a haverokkal focizni. Hazudozásnál jellemző, hogy a kérdésünk vagy a kijelentésünk kérdésben kapjuk vissza. Megetted a csokoládémat? Úgy nézek ki, mint aki megette a csokoládédat? Sok a beszéd, sokszor túl sokat rizsázik, hosszú történetekbe kezd bele. Merre voltál? Sok voltam elő, kaptam egy új ügyfelet, aki blablablablabla. Hablatyolás, dedogás. A hazugság miatt feszültségben gyakori az össze-vissza beszéd. Annyit azért érdemes még megjegyezni, hogy akik igazán edzett, notórius hazudozók, hihetetlenül meggyőzőek tudnak lenni a testbeszédükkel is. Felülírva az általános gesztusokat, szófordulatokat, amik a hazug beszédre jellemzőek.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Bóza Levente és Fresh Zsófia. Te tudtad, hogy milyen fájdalmasan gyönyörű a hattyúk párválasztása és annak elvesztése?
1: A hattyúk az örök szerelem jelképei. Ezek a madarak egy életre választanak maguknak társat. Ha pedig egyszer elveszítik párjukat, onnantól kezdve egyedül élik tovább életüket.
0: A hattyú a görög mitológiában is sokszor feltűnik. Apollón isten jelképeként, vagy amikor Zeus hattyúként csábítja el Lédát, aki hattyútojásban hozza világra szép Helenát.
1: Nem véletlenül tartják a világ egyik legszebb madarának, hiszen nagyon kecses a tartása és a mozgása. Ha összebújnak párjukkal, nyakuk egy nagy szívet formál, de sokszor teljesen körbefonják egymást. A hattyúpárok a téli hónapokban járják nászukat, majd a tojó márciustól júniusig költi 6-8 tojását, miközben a hím hűségesen segíti őt mindenben.
0: Magyarországon kis számú fészkelő. Hazai állománya állandó, részben rövid távú vonuló, telelő területe a Kárpát-medence déli része. Rendszeresen átvonuló, rendszeresen áttelel. Fészkelő állománya 300-450 pár. Fészkelő állományának trendje erősen növekvő.
1: Főleg vízi növényeket eszik, melyeket a felszín alatt szakít le. Ebben hosszú nyaka szolgál segítségű, kis mennyiségben állati eredetű táplálékot is fogyaszt.
0: Itt egy kis érdekesség. A régi irodalomban gyakori költői téma volt a hattyúdal, amelyet a madár állítólag csak a halála előtt énekel. Ilyen jelenség a valóságban egyetlen hattyúfajnál sem létezik, csupán az ókori görögök hiedelméről van szó.
1: Szerintem egy nagyon gyönyörű állatról beszélünk, mellékesen pedig a szerelem egyik legnagyobb jelképéről. Szerintetek ki lehet-e mondani, hogy a hattyúk igenis a szerelem jelképei és igenis fontos élőlények?
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hegemilla. Az Evanescence egy amerikai rock együttes, amelyet 1994-ben alapított Amy Lee énekes és billentyűs, valamint Ben Moody gitáros az Arkansas-i Little Rockban. Az Evanescence 2003-ban kiadta debütáló stúdióalbumát, a Fallen-t, a Wind Up Records-nál. A Bring Me To Life és a My Immortal című slágerek sikerének köszönhetően a Fallen több mint 4 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban.
1: Az Evanescence 2006-ban adta ki második stúdióalbumát, a The Open Door-t, amelyet Lee és Terry Balsamon gitáros közösen írt. Grammy jelölést kapott, és több mint 6 millió példányba kelt el világszerte. 2014-ben Lee és Evanescence elhagyta a lemezkiadóját, és független bandává vált. A banda 2015-ben állt ki a szünetből, és folytatta a turnézást, új album pedig még nem készült, mivel Lee egy szóló projektre is koncentrált. A Synthesizen dolgozik, amely két új dal mellett korábbi anyaguk zenekari és elektronikus feldolgozásaiból áll.
0: Az általános gótikus, alternatív metal és hard rock bandaként besorolt Evanescence változatos hangzásvilággal rendelkezik. Különböző zenei stílusokat, köztük klasszikus zenét, alternatív zenét, heavy metalt. A duó partnerségként indult Evanescence több felállást is változtatott, majd 2009-ben együttműködési formává vált. A zenekart Lee 2006 óta Tim McCord gitáros, 2007 óta Troy McLavon gitáros és Will Hunt dobos, valamint 2022 óta Emma Anzai basszusgitáros alkotja. 2022 óta pedig 3 Grammy díjat kapott.
1: Amy Lee énekes és zongorista és Ben Moody gitáros 1994-ben találkoztak, amikor 13 és 14 évesen egy keresztény ifjúsági táborban voltak, ahol Lee zongorázott sportolás közben, Moody pedig akusztikus gitárral játszott, úgy gondolta, tudnának együtt zenélni. Találkozást követő egy hónapon belül Lee hozott Moodynak egy kazettát, amelyen gitározott, és egy dalt énekelt, amit ő írt. Zenei munkástársokká váltak, Lee otthonában játszottak és dolgoztak zenén.
0: Lee az Evanescence fő dalszerzője a kezdetek óta. Az Evanescence eredetileg duó partnerség volt, zenéjét Lee és a szólógitáros írta egészen a harmadik albumig, amely az első Evanescence zenekarkéntét albuma volt. Azóta az Evanescence egy zenekari együttműködés, Lee és a banda többi tagja zeneileg közösen írta és ötvezi munkájukat. Különböző publikációk megjegyezték az Evanescence zenei és nemi hatását a rockban. A zenekar szimfonikus, gótikus rock stílusa nem volt jelen a mainstream zeneiparban, és a rock rádió körében sikerük ritkaságnak számított.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság, kattanj rá! 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz!

0: 97 ötös rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Viola Máté, Kuruc Milán és Fónai Dorka. Hogyan élt egy színes bőrű kávboly az amerikai vadnyugaton? A fekete bőrű kávbolyok elfeledett története.
1: A kíváncsiak vagyunk, honnan származnak a legendás vadnyugat lóháton vágtázó, pisztolypárbajokat vívó és lasszóval felszerelt hősei, akkor egészen a 19. század első évtizedeibe, az akkor még spanyol, majd mexikai fennhatóság alatt álló Texas felé kell tekintenünk. Az Egyesült Államok déli, rabszolgatartó államaiból ekkor tömeges kivándorlás indult meg Texas irányába. Egyre több és több fehér marha tulajdonos hajtotta át csordáját a határ másik oldalára, az olcsó földek miatt, valamint azért, hogy ezzel megmeneküljön az odahaza felhalmozott adósságaitól. Habár a mexikai kormányzat elveikben nem ismerte el, sőt tiltotta a rabszolgaság intézményét, az amerikai telepesek rendszeresen magukkal vitték fekete rabszolgáikat is, ezzel biztosítva a munkaerőt újonnan telepített ültetvényeiken. 1825-re Texas lakosságának közel 25%-a rabszolga volt, amely arány 1860-ra már egyharmadnyira nőtt.
0: Ekkorra a rabszolgaság kérdése robbanáspontig feszítette az északi és déli államok viszonyát. Az Egyesült Államokhoz 1845 végén csatlakozó Texas az amerikai polgárháború idején a szakadár déli államok alkotta konföderációhoz csatlakozott. Bár a tényleges hadműveleteket jobbára elkerülték az állam területét, a telepesek nagy része fegyvert fogott és keletre vonult, hogy a déli ügyért harcoljon.
2: A farmerek távolléte idején az addig főként ültetvényeken dolgozó rabszolgákra hárult a feladat, hogy gondoskodjanak az állatállomány igényeiről is. Rövidesen elsajátították a marha tenyésztéshez szükséges képességeket, így például sokan megtanulták, hogy kell betörni a lovakat, hogyan lehet kiszabadítani az iszapos talajba ragadt borjakat, vagy éppen a bozótban fennakadt texasi hosszú szarvú marhákat. Erőfeszítéseik ellenére az egyre súlyosabb munkaerőhiány és megfelelő karámok hiányában a szögesdrót csak a polgárháborút követően terjedt el az Egyesült Államokban, a marhacsordák jelentős része elszabadult és vakon kóborult a prériken.
0: A háborúból hazatérő farmerek számára létfontosságú volt, hogy összegyűjtsék kóborló állataikat. Mint hogy azonban az Egyesült Államok alkotmányának 13. kiegészítése végleg eltörölte a rabszolgaság intézményét, az állattartók ekkor már nem számíthattak a feketék nyújtotta ingyen munkaerőre. A háború évei alatt megszerzett szakértelmükre azonban szükségük volt, így rengeteg korábbi rabszolga kapott állást, mint marhapásztor, vagy ahogy a korban nevezték, cowboy. Szolgálataikra a következő évtizedekben tovább növekedett az igény, ahogy a texasi farmerek kereskedni kezdtek az északra fekvő államokkal. A csordákat hosszú utakon és barátságtalan vidékeken hajtották keresztül, az indián törzsek által folyamatosan zaklatva, ezért különösen fontos volt, hogy azokat fegyverekkel és állatokkal egyaránt jól bánó férfiak kísérjék.
1: A cowboy lét a biztos megélhetés mellett társadalmi felemelkedést is jelenthetett a korábbi rabszolgák és leszármazottaik számára. William Loren Katz, afrikai-amerikai történelemmel foglalkozó kutató szerint a fekete marhapásztoroknak, bár gyakran kellett szembenézniük az őket sújtó rasszizmussal és diszkriminációval, így például útjuk során volt, hogy nem szolgálták ki őket egyes éttermekben, vagy éppen nem kaptak szállást a helyi fogadóban. Magasabb megbecsülésnek örventek, mint a leginkább liftkezelőként és kézbesítőként alkalmazott sorstársaik. A kábolyok közösségein belül pedig a fehérekkel egyenlőnek számítottak.
2: A 19.-20. század fordulójára jelentősen megváltoztak az állattartást befolyásoló gazdasági viszonyok. A vasúthálózat kiépülésével, a szögesdrótkerítés elterjedésével és az indiánok rezervátumokba telepítésével egyre kevesebb munkáskézre volt szükség a marhatenyésztésben. A hagyományos cowboy világnak bealkonyult. Az átmenet különösen kedvezőtlenül érintette a színes bőrűeket, akik csak nehezen tudtak volna földet vásárolni, így kénytelenek voltak alacsonyabb fizetéssel járó munkákat vállalni. Az élelmesebbek azonban felismerték, hogy a vadnyugati világ továbbra is magával ragadja a városi emberek fantáziáját. Így a cowboyok látványos lasszó mutatványai az állattenyésztésből fokozatosan átvándoroltak a szórakoztatóiparba. A 20. század elejéni elinduló rodeo napjainkban is igen népszerű, sőt már a igazi sportággá fejlődött.

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első, emberi agy modellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megértetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második, AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánló rendszerében, vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik, önálló autók. Az önvezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
2: Negyedik, AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. Ötödik, etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
0: Hatodik, számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. Hetedik, AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
1: Nyolcadik, AI és a munkahelyek. Egyes iparágakban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. Kilences, előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéles adatokon alapul, a gépek is tovább vihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívást jelent a fejlesztők számára.
2: Tizedik. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek.
3: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondana magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon, és közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra, nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fülöp Réka és Soltész Dániel. A modern jéghok itt Kanadában találták fel Montrealban, ahol 1875-ben az első meccset játszották. Ez a sport sok inspirációt gyűjtött az angol és skót gyeplabdából, ami egy olimpiai szám is jelenleg. Az 1880-as években kezdtek megjelenni az amatőrligák és a profiligák 20 évvel később.
1: Maga a Hidrófehérvár a V19-ről. A mérkőzéseket itthon az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban és a Met Arénában játsszák. 1960-ban lett megalapítva az egyesület, de még nem a mai ismert névem. Sok névelt keresztelésen mentek át, míg a mostani maradt meg. Kék és fehér színekben pompázik a csapatjuk és drukker közösségük felszerelése. Kabalájuk az ördög, aki az egyes meszt viseli.
0: Szabályok. Testi sértés akkor van, ha erős ütést kap egy játékos a másiktól. Kézzel nem szabad korongot fogni, kivétel akkor van, hogyha megállítják a korongot, és egyből a jégre ejtik. Les akkor van, ha a támadó harmadban előbb van ellenfél, mint korong. Tilos felszabadítás akkor van, ha valaki a korongot messziről ellövi az ellenfél kapuja mögé, anélkül, hogy valaki beleérne, az akasztás hátráltatásnak számít, és az akasztót kispadra küldik 2 percre. A súlyosabb szabálysértésért hosszabb időre kiállítják akár egész játékra is.
1: Ifja Bocskai Gáborról. 1975-ben született Budapesten. Már kiskora óta érdekelte a hoki. Az Alba Volánnál játszott, ma ismert hidroként, mindegyik világbajnokságon megjelent. A karrierje vége felé szívizombetegséggel diagnosztizálták. Évekkel később szívelégtelenségben fiatal korában hunyt el. Messzámát visszavonultatták, és az egyik székesfehérvári csarnokot róla nevezték el. Csicsónak vagy kis csicsónak beszélték. Csatár volt a hokipályán, sok díjat és elismerést kapott. Női hoki. Az első csapat 1992-ben alakult meg. Több klub is elkezdett működtetni női jégkorongot. Az 1993-as és 1994-es szezontól az MIS indított 2 csapatot. 1997-ben volt az első játékuk Nagy-Britannia ellen a Budapest csarnokban. 2021. novemberében olimpiai selejtezők közé jutott a magyar női csapat. 2025-ben viszont sajnos nem sikerült kijutniuk a németek miatt.
2: A

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Szabó Hunor. Rekordok csodálatos világa. Az emberi határok átlépése. Elhoztunk ma nektek 8 érdekes Guinness rekordot. Első. Az egyik furcsa Guinness rekordot Anthony Victor tartja, aki 18,1 cm hosszú szőrrel vezeti a rekordot. Az érdekesség, hogy mindez a fülén van, ami bizonyára kissé akadályozza őt a hallásban.
1: Második. Az Egyesült Királyságban élő Gary Turnert a rugalmas emberként ismeri a világ. A Guinness rekordok könyvébe bekerült a világ legnyúlékonyabb bőrével. Ez egy ritka és gyógyíthatatlan betegség, amelyet Ehlers-Danlos szindrómának neveznek. Ez a kötőszövetek rendellenessége, amely a bőrt, a szalagokat és a belső szerveket érinti.
0: Harmadik. Jackie Bibi 13 másodpercig tartotta szájában 8 csörgő kígyó farkát. A kígyó ember elárulta, hogy a mutatvány titka a mozdulatlanság. Valószínűleg igaza lehet, hiszen ezúttal is megúszta.
1: Negyedik. A leghosszabb köröm. 69 cm. Az amerikai Lee Redmond bal hüvelykujján nőtt. A hölgy 10 ujján a körmök összeadott hossza 907 cm.
0: 5. A Rubik kocka kirakásának világrekordját jelenleg Yuxing Du tartja ezzel a csodálatos 3,47 másodperces idővel. Előtte Felix Zemdegas tartotta 5,636 másodperccel.
1: 6. A legnagyobb párnacsatában 6261-en vettek részt a minnesotai Saint Paul városában 2015. július 21-én.
0: 7. A leghosszabb étlap. Vannak, akinek sokszor borzasztó nehéz eldönteniük egy étteremben, hogy milyen ételt is rendeljenek. Ezek az emberek igazán nagy bajban lettek volna, ha bezárása előtt eljutottak volna a Mófarguru étterembe, ahol egy hatalmas 1810 tételből álló menüsor fogadta volna őket.
1: 8. A legnagyobb rendszámtábla gyűjtemény. Kenyeres Péter és Kenyeres Tamás valószínűleg sosem gondolták, hogy egy olyan ártatlan hobby, mint a rendszámtáblák gyűjtögetése egyszer elhoz számukra egy díjat. A testvérpár 1990 óta űzi ezt a különleges hobbit, 2011-ben pedig 11.345 rendszámtáblával be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe.

0: Itt a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmust találtak az 5000 éves jégmumiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornithomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M-Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és kereső kutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmumia 5 színében azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett 5 szín, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombák, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodo. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban, a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett ősazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Egyre valószínűbb, hogy 3 szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM,

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.

0: vagyod-e?
1: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáim. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Indul a kertmozik szezonja. A mikrofonnál Bali Billő. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb és különleges szereposztással szórakoztat, ráadásul az alkotói az öniróniával és humorral sem spóroltak. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak. Bizonyosságot szerez arról, amit régóta sejtett, hogy ő száműzött a földön, és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként végjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fantavilla kertjében és a közösségi központ Fekete-hegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barna medve észlelés történt. Szögliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szögliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makas reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás vagy reumatoid artritis egy krónikus autoimmunbetegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja, Brazíliában pedig nem meglepő módon már teljes fordulatszámon pörög a futballáz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt, a nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BBM

0: Sava.
1: Még több sláger. Hamarosan. Reklám.
2: Nyereményjáték a Vekkerben.
3: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
4: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel, vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
3: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
3: Sorsolás június 17-én az élő Vekkerben. Jöjjön a napi kérdés! Hol található a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt?
1: Ez reklám volt. 16 óra. Hírek a Táska Rádióban.
5: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmus találtak az 5000 éves jégmúmiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Demman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornithomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kisfej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány fajtást hossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M-Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és kereső kutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia 5 színében azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett 5 szín, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombák, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodó. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett őshazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
5: Egyre valószínűbb, hogy 3 szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz Gazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
5: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 23-26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Most, top slágerek megállás nélkül.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
0: Ez a Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Különlegesek az adások.
2: Nagy királyok vagytok, csak így tovább.
1: Mert itt mennek a legjobb zenék.
3: 97.5 Táskarádió.
0: Teljes

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáim. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Indul a kertmozik szezonja. A mikrofonnál Bali Villő. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. Fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb és különleges szereposztással szórakoztat, ráadásul az alkotói az öniróniával és humorral sem spóroltak. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak. Bizonyosságot szerez arról, amit régóta sejtett, hogy ő száműzött a földön, és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként végjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fantavilla kertjében és a közösségi központ Feketehegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szőkliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barnamedve észlelés történt. Szőkliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szőkliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makacs reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás vagy reumatoid artritis egy krónikus autoimmunbetegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja. Brazíliában pedig, nem meglepő módon, már teljes fordulatszámon pörög a futballláz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt. A nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap sokfelé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább lehet újabb csapadék. Délután 21-26 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 18 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmust találtak az 5000 éves jégmúmiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornithomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshullők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány fajtást hossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek Tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M. Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és kereső kutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia öt színében azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett öt szín, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombákat, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodó. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban, a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett ősazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációja olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Egyre valószínűbb, hogy három szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap sok felé várható eső, zápor, zivatar. Majd napközben egyre inkább lehet újabb csapadék. Délután 21 és 26 fokot mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vajon szeretik a macskák gazdájukat? Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a cicák önzőek, öntörvényűek és csak az ételért járnak vissza a házhoz. Mára viszont már kutatások is bebizonyították, hogy semmivel sem szeretik kevésbé gazdájukat, mint például a kutyák. De hogyan mutatják ki kötődésüket?
1: Egy gazda-macska kapcsolat kialakulásához idő kell. Azt, hogy hogyan mutatják ki szeretetét az állat, függhet személyiségétől, vérvonalától, de legfőképp a nevelésétől. Vannak zárkózottabb macskák, és vannak olyanok, akik alig várják, hogy egy kis időt töltsenek a gazdájukkal. Mielőtt valaki magához fogad egy cicát, nem árt, ha tájékozódik. Leginkább testbeszédükről.
0: Ha egy macska lassú pillantásokat vet gazdája felé, az kétfélét is jelenthet. Üdvözli, vagy szereti őt. Ilyenkor vissza lehet nekik pislogni, és akár egy beszélgetés féleség is elkezdődhet. Teljes szeretetüket és elfogadásukat a gazda mosdatásával, dagasztásával is kimutathatják.
1: Ám nem minden alkalommal.

0: területek megjelölésére szokták alkalmazni, de a gazdához is szívesen dörgölik arcukat, ezzel is kifejezve szoros kötődésüket.
1: Rendkívül izgatottak tudnak lenni, amikor végre hazaérkezik szeretett lakótársuk. Ez a megkönnyebbült cicát jelenti, hiányzott neki a gazdi. Ilyenkor hosszasan képesek fel alá követni a házban.
0: A kutyákhoz való viszonyításuk semmiképp nem egy jó ötlet, mivel teljesen máshogy viselkednek. Míg a kutyák ugrálással, nyalogatással mutatják ki szeretetüket, a macskák ezt óvatos dorombolással és bújással teszik meg.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lulu és Brizs Boglárka. Íme 7 légtisztító szobanövény, aminek ott a helye az otthonodban. Tudtad, hogy évente csak nem 50 millió embernél jelentkezik valamilyen allergia? A kutatók szerint ez a szám a jövőben csak emelkedni fog. A jó hír az, hogy természetes módszerekkel ezt meg lehet előzni, legegyszerűbben növények segítségével.
1: Ha allergiásan a családban, mindenképpen érdemes növényeket vinni az otthonatokba, mert bizonyítottan javítják a levegő minőségét és kiszűrik nem csak a polleneket belőle, de számtalan méreganyagot is.
0: Az első a szopafikusz. Erős műanyagra emlékeztető levelei miatt gumifának is nevezik ezt a növényt, mely ellensége a formaldehidnek, ami nagyobb mennyiségben, főként gyerekeknél, fokozza az asztma kialakulásának esélyét.
1: A következő vitorlavirág sötét

0: Virágaival a lakásodnak nem csak dísze lehet, de tanulmányok szerint csökkenti a levegőben lévő méreganyagok és allergének mennyiségét is.
1: A szobapáfrány leginkább páradús helyen, például fürdőszobában érzi nagyon jól magát, és nem igényel túl sok törődést. A NASA kutatói állítják, hogy ez a növény képes a leghatékonyabban eltávolítani a levegőben szálló allergéneket.
0: Negyedik, az aloe vera leginkább a kozmetikában és a gyógyászatban használják, és csak kevesen tudják róla, de kiváló légtisztító is. A benzolt és a formaldehidet is képes megkötni.
1: Ha allergiás vagy, de szereted a virágokat, a gerbera lehet a legjobb választás. Nyártól őszig virágzik, levelei pedig három veszélyes anyagot is kiszűrnek a levegőből.
0: Az utolsó alatti, az anyós nyelv kifejezetten igénytelen növény, nagyon jól bírja a szárazságot. A levegőben található káros anyagok közül a 4-5 legkárosabbat képes kiszűrni.
1: Az utolsó a zöldike, az egyik legkönnyebben nevelhető szobanövény, hiszen szinte bármit képes túlélni, és betegségekre sem hajlamos. Emellett pedig hatékony a levegő tisztításában, megszűrésében is.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Tudtátok, hogy a McDonald'snak van egy saját egyeteme?
1: 1961-ben a McDonald's létrehozott egy globális tréningközpontot az alkalmazottai továbbképzésére Chicago egyik külvárosában, Oak Brookban. Ez a nagyobb multicégek körében akkor már nem számított újdonságnak, a General Electric és a General Motors már a 30-es évek óta saját iskolákban képezte az alkalmazottait. A Mackey azzal húzott nagyot, hogy a saját belső iskoláját kinevezte Hamburger Egyetemnek, és az összes külsőségét az amerikai egyetemek stílusához igazította. A képzés végén rendes diplomát kapnak, amin a hamburgerológia mestere cím szerepel.
0: Bár az iskola már 55 éve működik, és azóta kihelyezett szakokat nyitott Európában, Ázsiában és Ausztráliában is, az emberek többsége a mai napig visznek tartja az egyetem létezését, pedig nem az. Évi 5000 diákot képez ki, és a legújabb Sánkájban nyílt szakra nagyobb a túljelentkezés, mint a világ első számú elit egyetemének tartott Harvardra. A Hamburger Egyetemen persze nem krumplisütést és húspogácsa pakolást oktatnak, hanem az étteremvezetőket és a cég leendő középvezetőit tanítják ki itt. Vagyis kőkemény menedzserképzés és üzleti oktatás zajlik.
1: Az oktatás 28 nyelven megy, főállású tanárokkal, előadásokkal, vizsgákkal, pont mint egy igazi egyetemen. Oak Brookban napjainkban 26 nyelven 16 tanár oktat, az egyetemnek 300 fős előadóterme, 17 osztályterme és természetesen saját konyhai laboratóriuma van. Az egyetem éves költségvetése 400 millió dollár csak az Egyesült Államokban. Ti tudtatok erről az egyetemről? Írjátok meg nekünk Instán vagy Facen.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti showja. 97.5 Táskarádió.
3: Te is beleférsz.
4: Veszek, megyek, gyalog, hát a kellemesebb lesz nekem így.

0: 9-5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Rengeteg olyan dal készült már az évek során, ami az emberek fejében rögtön egy filmmel kötődik össze. Legyen az egy betétdal, egy főcímdal, vagy esetleg egy kifejezetten filmhez írt zene, a legtöbbjük valószínűleg nem válna annyira ikonikussá, ha nem csendültek volna fel egy népszerű film közben. Most ezekből a dalokból mutatunk be néhányat.
1: A híres Pixies rockbanda 1988-ban debütált Surfer Rosa albumában hallhatták az emberek először a Where Is My Mind című dalt, ami a 90-es években gyakran volt felhasználva filmekben. A dal akkor vált igazán népszerűvé, amikor az 1996-os Trainspottingban, majd az 1999-es Harcosok klubjában is hallható volt. Mindkettő a film kultikus lett, és ebben nagyban hozzájárult a Where Is My Mind, főleg úgy, hogy a Harcosok klubja vége egy hatalmas csavarral zárult, és az alatta hallható dal még hidegrázósabbá és emlékezetesebbé teszi az egészet. A Where Is My Mind kiváló alapanyag azoknak a filmeknek, amik a nyugtalanító, depresszív hangulatot akarják megragadni, és amikor az ember először hallja, örökre beleég az emlékezetébe az ikonikus basszus gitárhang, ami a dal hátterében szól.
0: A Hip to Be Square bizonyos szempontból kakuktojás, mivel nem igazán a dal lett híres, hanem a dal kritikája, amit az emberek az amerikai pszichóban a Christian Bale által eljátszott Patrick Bateman-től hallhattak. Ha valaki nem látta a filmet, valószínűleg az interneten elterjedt jelenetet láthatta, amelyben a már említett Patrick Bateman egy esőkabátban, baltával a kézben táncol, erősen euforikus állapotban levő kollégája körül a nappaliban, miközben éppen a Hip to Be Square című dalt lejátszva, hihetetlen lelkesedése magyarázza a dal mélyebb jelentését és a dalt kiadó banda történelmét. Egy biztos, eléggé fura, hogy a néző kedvet kaphat a dalhoz, egy pszichopata karakter lelkesedésének hála.
1: Valószínűleg még 100 év múlva is a Born to be Wild fog szólni minden olyan film alatt, amiben menő emberek még menőbb motorokon haladnak valami szép tájjal a háttérben. A szelíd motorosok évtizedekre halhatatlanná tette a Steppenwolf slágerét, ami eleinte lehet, hogy az ellenkultúra, a motorozás és más társadalmilag kevésbé elfogadott életstílusok himnusza volt, de ma már mindenkinek ez a dal jut eszébe, ha meglát egy motoros bandát.
0: Kétségkívül az All Star az egyik leghíresebb olyan dal, amit film tett híressé, és természetesen az a rengeteg mém, amit a dal inspirált. Ez az a dal, ami a Shrek legelején hallható, és ennek hála nagy esélye sokaknak volt ez a dal meghatározó gyerekkorában, de természetesen a felnőttek is előszeretettel hallgatják ezt a kortalan slágert.
1: Manapság a filmek előszeretettel használják a 60-as évek dallamait is. Erre ékes példa a Batman legnagyobb ellenségét bemutató Joker film, melynek végén hallható Frank Sinatra That's Life című dala. Bár a szövege szomorú, a dal mégis kifejezetten vidám hangulatot áraszt, ami tökéletes választás Joker karakteréhez, mivel a címszereplő hiába mosolyog és nevet folyton, mégis érezhető a benne lévő szomorúság és sötétség.
0: Az eddig bemutatott dalok közül a legfrissebb a One Republic I Ain't Worried című slágere, amit a híres banda a világhírű Top Gun film folytatásához írt. Bár kicsit előtt a filmben javarészt 80-as évekbeli hangulatot árasztó számoktól, hamar fűbe mászóvá válik ez a dal, köszönhetően annak, hogy a banda mintha szándékosan azzal a céllal írta volna a dalt, hogy bárki könnyen elfütyülhesse azt.
1: Ha van egy ikonikus dal kedvenc filmedből, írd meg nekünk Facebookon.
2: Minden kedvenced egy

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Virág Hamilila, Berzebici Dávid, Szücs Vitos Koppány, Petroszki Gergely és Horváth Winter Kristóf. Ma a Mosolyvár lovas központba látogatunk el, ahol Csikos Hanna lovasoktatóval és két tanoncával, Rékával és Flórával beszélgetünk a fejlesztő lovaglásról.
1: Hanna, mióta vagy lovasoktató?
2: Hát itt nagyjából egy ilyen másfél éve kezdtük el. Előtte igazából így tevékenykedtem, így segítettem, de így ami igazán lényeges, az így itt kezdődött.
1: Hogyan csöppentél bele?
2: Így család révén így megvolt ez a lovas szeretet, illetve anyukám pedagógus, így a gyerekek szeretete is megvolt, mindig jártam vele tanítani, segítettem neki, és így ennek kapcsán megvolt az, hogy szeretnék gyerekekkel foglalkozni, és hogyha már ezt így össze lehetett kötni a lovakkal, akkor mindenképp meg szerettem volna tenni.
1: És melyik a te lovad?
2: Egyik sem az enyém, a Katály az összes, és igazából mindig azt mondja nekem, hogy kezeljem úgy, mintha a sajátjaim lennének, úgyhogy így osztozunk rajtuk.
1: Ugyan néz ki egy foglalkozás, miket csináltak?
2: Nálunk általában ez a játékos, hát kicsit talán fejlesztés, de a játékos foglalkozásokon van a hangsúly, mi nem szeretnénk feltétlenül a versenyzés irányába nyomni a gyerkőcöket. Nálam a legkisebb az 2,5 éves, úgyhogy ők tényleg nagyon picikék, és velük tényleg csak a játék, lépésben mindenképpen. A nagyobbaknál általában bemelegítéssel szoktunk kezdeni, utána egy-két ilyen bemelegítő játék, aztán kezdjük az ügetést. Ugye ott az már a lovas munkának az alapja, tehát ezeket is elsajátíthatják, és természetesen utána is mindig jön egy-két játék, amiket mindig frissítünk, hogy ne legyen unalmas, mert elfáradnak azért még ez a korosztály még nagyon elfárad, úgyhogy kell nekik a pihenés.
1: Az előbb láttuk, hogy a lányok kártyajátékot játszottak, és hogy az miben segít?
2: Az előbb egy ilyen szocializáló lovaglásba pillanthattatok bele. Ugye ketten ültek a lovon, ugye az egyik lány az egyiken, másik a másikon, és kártyázniuk kellett. A Fekete Péter nevű játékot játszottuk, csak nem konkrét ezekkel a kártyákkal, ami erre van, hanem zöldségekkel kellett játszaniuk. Ez arra jó, hogy kapcsolatot építsenek, mert mostanában azért elég sok gyermek inkább befelé fordul, mint kifelé, és hogyha ezt észreveszünk, akkor természetesen van lehetőség ilyen páros lovaglásra is, mi csak így hívjuk, és ennek keretein belül talán jobban meg tudnak nyílni, illetve megtanulnak kommunikálni egymással, mert ez is egy nagyon fontos tényező.
1: Mi a legkedvesebb emléked ezekről a fejlesztésről?
2: Rengeteg ilyen van egyébként, mert nagyon jó érzés, amikor látom, hogy tudok eredményt elérni, és tényleg van értelme annak, amit csinálok, illetve a munkámnak. Pont, hát talán egy hónapja jött hozzám egy kisfiú, illetve anyukája felhívott, hogy nem ér állatokhoz a kisgyerek, és hogy tudnék-e segíteni. Mondtam neki, hogy meglátjuk, jöjjenek el és megnézzük. Egy órát foglalkoztam vele, általában a mi foglalkozásaink azért ilyen 20 perc vagy fél óra szokott lenni. Vele egy órát foglalkoztam, onnan indultunk, hogy egy ilyen 3 méteres távolság ijesztő volt, tehát hogy az már borzasztó volt. És a legvégére odáig eljutottunk, hogy felült a lóra, és igaz, hogy csak egy ujjal, de meg is simogatta, és azóta ők voltak 2-3-szor, és most már ott tartottunk, hogy szőrén felült a lóra, mindig megsimogatja, mert magától megy oda, és nyilván ezt még kell majd fejleszteni, hogy ne csak a lóhoz, de többi állathoz is érje, de ez volt eddig a legnagyobb siker.
1: Mióta lovagolsz?
3: Hát 2-3 éve, azt hiszem.
1: Miben segít neked ez a lovaglás?
3: Hát nagyon szeretek idejárni, így fejlődök szerintem ezzel többet.
1: És melyik a kedvenc lovad?
3: Ő. Hát mindegyik. Mindegyiket nagyon szeretem.
1: Ki a legjobb a lovaglásban?
3: Hát nagyon szeretek lovagolni, könnyűgetni, meg ezeket nagyon szeretem csinálni, szóval nem tudok ki. Nagyon szeretem csinálni.
1: Melyik része tetszik legjobban a lovaglásban?
3: Nagyon szeretek vágtázni igazából, mert most elkezdtük azt is tanulni, úgyhogy azt nagyon szeretem csinálni.
1: És a gondozásban is besegítesz?
3: Igen, néha szoktam segíteni, átadni, megitatni. Ezeket szoktam.
1: Mióta jársz ide lovagolni?
3: Hát tavaly ősszel kezdtem el lovagolni.
1: A heti hány alkalommal?
3: Hát heti egy alkalommal szoktam.
1: Ki a kedvenc lovad?
3: Hát Brutus.
1: Mivel segít neked ez a lovaglás?
3: Hát igazából szerintem fejleszt igazából egyensúlyban.
4: Mit szeretsz benne a legjobban?
3: Hát nekem nagyon tetszik, hogy próbálják belevinni ezeket a kis játékokat, és úgy próbálják megtanítani a lovaglást a gyerekeknek.
4: Miket szoktatok játszani?
3: Hát igazából pályán végig szoktunk menni, meg igazából én többet szoktam már így ügetni, meg hát ugye most kártyával is játszottunk, meg karikával szoktunk.
4: Miért jó kártyázni a lovon?
3: Hát igazából szerintem az egy tök jó játék, így egy kicsit így kikapcsolni a lovon. Tehát ne csak arra figyeljünk, hogy minden jó legyen, hanem kicsit így játszani, élvezni a lovaglást.
4: Mit üzennél azoknak, akik még nem próbálták ki ezt a lovaglást? Miért próbálják ki?
3: Igazából szerintem nagyon jó, ugye fejleszt, meg az oktatók is nagyon kedvesek. Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A II. Világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

0: Kilencfejét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Ha esetleg tervezed, hogy meglátogatod az Eiffel-tornyot, néhány érdekesség, amit tudhatsz róla. Az Eiffel-torony franciául La Tour Eiffel, Párizs egyik jelképe. Nevét a tervező cég tulajdonosáról Gustave Eiffel mérnökről kapta. Az 1889-es évi világkiállításra készült, az eredeti tervek szerint a kiállítás után lebontották volna. A torony összmagassága 324 méter, ebből maga a torony 300 méter. Rászerelve 24 méterre magasodik egy TV adóantenna.
1: 10.100 tonna tömegű, 12.000 acéldalabból szelgecseléssel állították össze átmeneti jelleggel. Évente kb. 10 tonna festék kell felülete karbantartásához. A New Yorki Clissold Building 1930-as fellépéséig a legmagasabb építmény volt a világon. Kezdetekben visszafogott Gustave Eiffel magáévá tette kollégáinak ötletét, megvásárolva az 1884. szeptember 18-án befejezett szabadalmat.
0: Számára most a torony eladása volt a legfőbb feladata. Először a fenti című tervvel Barcelona polgármesterét kereste meg az 1888-as világkiállításra, de ő a tervet kissé irreálisnak és főleg túlságosan költségesnek ítélve elutasította. Néhány építő még a torony építése közben elkezdett tiltakozni. Az építmény hihetetlen sebességgel épült, havonta 12 méterrel lett magasabb. Az építkezésen csak az elemek összeszerelése folyt, azok mindegyike a Levallois Perretti üzemben készült, és onnan szállították a helyszínre.
1: A munkálatokat éjjel-nappal ellenőriző vállalkozóknak, az építkezés munkatársainak zajos sztrájkjával is szembe kellett néznie, mivel a sajátságos körülmények között végzett munka bére nem tükrözte a vállalt veszély mértékét. Eiffel, akinek csak egy gondolat járt a fejébe, határidőre elkészíteni a művet, elfogadta és megadta annak idején túlzottan magasnak számító béreket. 1888. július 14-én elérték a második emeletet, 1889. március 31-én pedig befejezték a harmadikat.
0: A torony mindig is megosztotta a franciákat. Sokan szeretik, de sokan kimondottan utálják. Becenevei is ezt tükrözik. Egyesek csúfságnak hívják, mások öreg hölgynek. Többször le akarták bontani és felrobbantani. Viktor Lustig 1925-ben kétszer adta el ócskovasként. A második világháborúban a németek fegyvereket akartak belőle készíteni. Az Eiffel-torony sok megpróbáltatáson ment keresztül, de még ma is a világ egyik leghíresebb épületeként ismerjük. A híres torony 2007-ben a világ 7 új csodája jelöltjeként is indult, bár végül nem került be közéjük.
1: Első szintjét, amely 57 méter magasságban fekszik, 2014-ben teljesen felújították és átalakították. Többek közt átlátszó üveglapra cserélték a padlózat egyes részeit. Megújult a luxus étterem és az üzletek is. Hozzáférhetővé tették a bejárást mozgáskorlátozottak számára is, valamint az építmény energiaellátását is modernizálták.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. A mai adás témája talán az egyik legfontosabb mind közül. Milyen a valódi barátság, és honnan tudjuk, hogy egy kapcsolat valójában már toxikus?
1: Ez azért nehéz téma, mert a barátság szót ma nagyon könnyen használjuk. Van, akire azt mondjuk barát, pedig valójában csak ismerős. És az, akire azt mondjuk barát, pedig már rég bánt minket, csak megszoktuk.
0: Igen, a toxikus barátságok nagy része nem kiabálással kezdődik. Nem ordítással, nem konfliktussal, nem bántással, hanem apró jelekkel. Azzal, hogy valaki csak akkor keres, amikor szüksége van valamire, azzal, hogy mindig neki van igaza, azzal, hogy sosem örül igazán a sikerednek.
1: A toxikus barát úgy tesz, mintha veled lenne, de közben csak magát nézi. Versenyez veled, lefáraszt, kontrollál. Vagy épp mindig eljátsz az áldozatot, hogy te érezd magad rosszul, és a végén te kérsz bocsánatot, akkor is, ha nem hibáztál.
0: De a legdurvább, hogy sokszor észre sem vesszük. Már régóta ismerjük, mert megszoktuk, mert bűntudatot kelt bennünk. A toxikus barátság lassú rombolás, szépen lassan elszívja az energiáidat, önbizalmadat, jókedvedet.
1: És ott van a másik oldal, a valódi barátság, ahol nem kell játszani, nem kell versenyezni, nem kell magyarázkodni, és nem kell bizonyítani semmit. A valódi barát csak azt nézi, milyen haszna van belőled, csak azt, hogy hogy vagy.
0: A valódi barát örül a sikerednek, nem irigykedik, nem próbál túlszárnyalni, nem akar jobb lenni nálad, csak veled akar lenni. És melletted marad akkor is, amikor lent vagy.
1: És ami talán legfontosabb, egy igazi barát nem fáraszt le. Nem kell utána helyreállítani magad, nem kell napokra visszavonulni, mert kiszívták az energiádat, a jó barátság tölt, nem fáraszt.
0: A toxikus barátság viszont mindig kér időt, figyelmet, energiát a problémáira. A valódi barát pedig ad figyelmet, megértést, biztonságot.
1: És persze senki sem tökéletes. A valódi barátságban is vannak hullámvölgyek, de ott a másik fél nem ellened dolgozik, hanem érted. A toxikus barát viszont akkor sem adja vissza, amit szívből adsz neki, amikor ő képes lenne rá.
0: Sokan nem merik elengedni a rossz barátságokat, mert félnek egyedül maradni. Pedig a magány sokszor kevesebb fájdalmat okoz, mint egy rossz kapcsolat. És az ember csak akkor találja meg a valódi barátait, ha néha képes elengedni a hamisakat.
1: Talán ez a legbátrabb lépés, felismerni, hogy valakit szeretünk, de már nem jó nekünk. Nem rossz ember, csak nem barát, nem támasz, csak teher, és ebben nincs harag, csak igazság.
0: És amikor megérkezik egy valódi barát, az olyan, mintha levegőt kapna az ember. Leülhetsz mellé fáradtan, ő akkor is érteni fog. Nem kell bizonyítanod, nem kell érdekesnek lenned, nem kell jó formát hoznod. Elég önmagadnak lenned.
1: Az igazi barátság az, ahol két ember nem használja, nem manipulálja egymást, hanem támaszza egymásnak.
0: És ha valamit fontos megjegyezni, egy toxikus kapcsolat sosem lesz igazi barátság, de egy igazi barátság sosem lesz toxikus.
1: Mert a barátság nem arról szól, hogy mindig minden tökéletes, hanem arról szól, hogy két ember akkor is ott van egymásnak, amikor nehéz. Ez különbözteti meg a barátot a valódi baráttól.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádi.

0: 97.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain az ideje, és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáin. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Indul a kertmozik szezonja. A mikrofonnál Bali Villő. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. Fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb és különleges szereposztással szórakoztat, ráadásul az alkotói az öniróniával és humorral sem spóroltak. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak. Bizonyosságot szerez arról, amit régóta sejtett, hogy ő száműzött a földön, és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként végjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fantavilla kertjében és a közösségi központ Feketehegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barna medve észlelés történt. Szögliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szögliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makas reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás vagy reumatoid artritis egy krónikus autoimmun betegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja. Brazíliában pedig, nem meglepő módon, már teljes fordulatszámon pörög a futballáz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt. A nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap sokfelé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább lehet újabb csapadék. Délután 21-26 fokot mérhetünk.
0: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor, Janka és Villányi Kata. Ma az arapapagájról fogunk beszélni. Az ara vagy arara, illetve a valódi aramadarak osztályának papagáj alakúak rendjébe és papagájfélék családjába tartozó nem. Egyes rendszertanászok szerint az újvilági papagájformák, mások szerint a valódi papagájformák alcsaládjába tartozik. A kérdés még eldöntetlen.
1: Előfordulásuk. Amint erre besorulások bizonytalansága is utal, valamennyi faj újvilági kontinensen Közép-Argentínából Mexikóig élnek, és benépesítik az Antillák szigeteit is. A szigeti fajok legtöbbje azonban mára kipusztult. Testhosszuk egyaránt mintegy 80 cm. Farkuk hosszú, legtarkább, és éppen ezért legyen

0: 200 g. Nyakának oldala és a hasa olajsárga, homloka és a fejtető egy része zöld, csupasz pofafoltja krémfehér, háta és szárnyának egy része kék, a torka fekete, pofáján vékony, ugyancsak feketén csíkok futnak szét legyező irányban a csőr felől. Fehér pofafoltja izgalmi állapotban kipirosodik. Csőre 6 cm hosszú. A hím és a tojó hasonló kinézetűek. Alföldi és folyómenti erdők, mocsarak, szavannák lakója. Különböző magvakon, gyümölcsökön, bogyókon és rovarokon él. Tavasszal költi ki 2 vagy 4 darab tojásból álló fészekalját. A tojó a költést egyedül végzi. A táplálásban mind a két szülő részt vesz.
1: Leggyakrabban tartott araféle. Magyarországon minden állatkertben, ahol tartanak papagájokat, megtalálható. Magángyűjtők is szívesen tartják. Fogságban viszonylag jól tartható, kielégítően szaporodik. A többi arafajjal ellentétben kereslete fogságban szaporított madarakkal szinte teljesen kielégíthető. Így befogása alárendelt mértékű.
0: A sárga szárnyú ara, vagy más néven arakanga. Élőhelye Mexikótól Közép-Amerikán át, Kolumbiáig, valamint Perún át Bolíviáig terjed. Hossza 80 vagy 90 cm. Alapszíne skarlátvörös, hátának alsó része és farcsíkja világoskék. Csupasz pofafoltja krémfehér, rajta egészen kicsiny, szőrszerű, vörös színű dísztollacskák ülnek. Vállán sárga őr fúzódik. Szárnya 40 cm hosszú, középső és nagy szárnyfedői aranysárgák, zöld csúcsi résszel. Az evezők külső zászlói kékek, alsó felületük és az alsó szárnyfedők vörösek. A farkfedők halványkékek, farka 51 cm hosszú, felső felülete skarlátvörös, keskeny, kék csúccsal, alsó felülete vörös. Jellegzetességei a szárny, a farcsik és a faroktő ultramarinkék tollai.
1: A jobbára síkvidéki esőerdők és szavannák lakója. Nagy csapatokban él. Különböző magvakkal és gyümölcsökkel táplálkozik. Tavasszal költi ki 2-3 tojásba álló fészekalját, amelyet 28 napig védelmez.
2: 97.5.

0: hatékonyabb stresszgyilkos, az irodai kutya vagy macska.
1: Manapság már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, ha a kedvtelésből tartott háziállatunkat magunkkal visszük az irodába. Mary Jose Anders, az Open University kutatója az állatok és az emberek kapcsolatát tanulmányozta és rámutatott, hogy a munkahelyünkön jelenlévő kis kedvencek hozzájárulhatnak a kortizol szint csökkentéséhez, így talán kevésbé stresszesen élünk meg egy-egy fokozott idegeskedéssel járó munkanapot.
0: Hathatósan csökkentik a kortizol szintet, és ügyesen lejjebb tornázzák ezáltal a stressz szintünket az irodában magunkkal vitt házi kedvencek. Az Open University kutatói azonban nem csak erre a tényre találtak bizonyítékot, hanem azt is elmagyarázták, hogy a kutyásokat mások sokkal barátságosabbnak tekintik, és ezzel a munkai kapcsolataink is jelentősen javulhatnak.
2: A kutatók egy holland vállalatnál végeztek teszteket, és arra jutottak, hogy a korábban vélteknél nagyobb jelentősége van annak, ha egy irodai háziállat fogad reggelente minket az irodában. Ezt a jó érzést csak tovább erősíti az, hogy ezekről a macskákról, kutyákról és más állatokról gondoskodni kell, etetni és itatni őket.
0: Az olyan nagyobb vállalatoknál, mint például a Google, nem szokatlan az, hogy a munkavállalók magukkal viszik a kutyájukat az irodába, de ez a gyakorlat egyre inkább terjed a világban. Manapság az irodai kutya vagy macska tartás már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, és egyre több kutatás erősíti meg ezeknek előnyeit. A Virginia Commonwealth University néhány évvel ezelőtt végzett tanulmánya kimutatta, hogy az emberek kevesebb stresszt élnek meg akkor, amikor egy kutya van a környezetükben.
2: A kutatók a gyár alkalmazottjaitól nyálmintákat vettek, és megvizsgálták, hogy mekkora a kortizol stresszhormon része. Az eredmények azt mutatták, hogy csak azoknak az alkalmazottaknak vált alacsonyabbá a kortizol szintje, akiknek a közelében ott volt egy kutya. Tartós leterheltség a folytonos stressz hatására a mellékvese kimerülhet, és megjelenik az antistressz hormon, a kortizol hiány tünetei.
1: Nyilvánvalóan jót tesz a munkakörnyezetünkben kialakult hangulatnak, ha kutya van az irodában. Nem csak a kortizol szint csökken, amikor egy kutyát simogatunk, hanem egyre több oxitocin hormon termelődik a szervezetünkben, ami nyugodtabb és boldogabb érzetet eredményez. Az is kiderült, hogy egy kutya megkönnyítheti bizonyos helyzetek megoldását is, produktívabb munkavégzésre sarkal, növeli a termelékenységet és motiváltabbá teszi a dolgozókat. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi és Czajner Attina. Ma elmondjuk neked, mit tehetsz az iskolai zaklatás ellen.
1: Tegyél különbséget véletlen bántások, piszkálódás és zaklatás között. Mind mások vagyunk, így előfordulhat, hogy amit más poénnak szán, az számodra bántó. Ez esetben add a tudtára, hogy megbántott, és legközelebb oda fog figyelni. Ha havonta egyszer beszól valaki, mert nem bír, az nem minősül zaklatásnak. A zaklatás a folyamatos, a szándékos verbális vagy fizikai bántalmazás.
0: Húzd meg a határt! Nem kell egyből a rendőrségre vagy bíróságra szaladni egy kisebb zaklatás miatt, mivel ezek a procedúrák hosszúak, bonyolultak, lelkileg megterhelőek, és nem biztos, hogy minden esetben ez megéri. Hogyha olyan mértékű a zaklatás, ami még elviselhető, akkor egyértelműen nem. Viszont hogyha a zaklatók átlépték azt a bizonyos határt, amit te felállítottál magadnak, azonnal kér segítséget.
1: Ha a zaklatás lényegében beszólogatás, ha folyton piszkálnak, kiközösítenek, pletykálkodnak, az még talán nem olyan komoly. Szólj vissza prappánsan, az csodákat tehet. De semmiképpen ne tűnj idegesnek, mert az szórakoztatja a zaklatókat.
0: Ha a zaklatás tetlegességig fajul, megvernek, tönkreteszik a személyes holmidat, rágógumit tesznek a székedre, és hasonló, gonosz dolgokat csinálnak veled. Ez esetben ne halogasd, azonnal cselekedj.
1: Kérj segítséget! Tudd, hogy jogod van nyugodtan, zavartalan környezetben tanulni. Szólj a szüleidnek és egy tanárnak, akiben megbízol. Ha tanár zaklat, bevonhatod az osztályfőnöködet, ha pedig az ofő, fordulj az igazgatóhoz. Szólhatsz iskolapszichológusnak is, ha van. De ha semmi sem használ, a menekülés a jó út. Válts iskolát!
0: Hogyha hasonló esetekről tudtok, írjátok meg nekünk Facebook oldalunkon, hogy ez pontosan mi, és esetleg azt, hogy alakult végül.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hegemilla. Manapság sokan szeretnek zenét hallgatni, az egyik leghíresebb előadó, akit majdnem mindenki hallgat, Billie Eilish, eredeti neve Billie O'Connell.
1: Az énekesnő 2001. december 18-án született Kaliforniában. Úgy lett felfedezve az ének tudása, hogy a testvére Phineas O'Connell megírta az Ocean Eyes című zenéjét, és megkérte a húgát, hogy énekelje el.
0: Billie Eilish a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel, egy színészekből és zenészekből álló családban. Szülei Maggie Baird és Patrick O'Connell. Főként ír és skót felmenőkkel rendelkezik. Otthon tanult, nem járt iskolába, és 8 évesen tagja lett az Los Angeles-i gyerekkórusnak.
1: 11 éves korában Eilish megkezdte a saját dalainak írását és éneklését. Az idősebb testvére Phineas után, aki már saját zenekarával írta és adta elő saját dalait.
0: Az Ocean Eyes Billie debutáló kislemezének jelent meg 2016-ban. Március 24-én jelent meg a zenei videó, november 22-én pedig egy olyan videóklip, amelyben a tánc koreográfia is szerepel. Még ebben az évben Billie megjelentette a Six Feet Under kislemezét. Debütáló stúdióalbuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go címe jelent meg 2019 márciusában.
1: Több elismerést is elnyert, többek között 9 Grammy-díjat és Los Angeles-ben a 2024. március 10-én megrendezett Oscar-gálán megkapta az első Oscar-díját.
0: 2024. május 17-én jelent meg Billie legfrissebb albuma, a Hit Me Hard and Soft. Az énekesnő ezzel a hatalmas berobbanásával elérte a több mint 100 millió hallgatót.
1: Az album megjelenésekor egyetemes elismerést kapott a kritikusoktól, dicsérve a produkciót, a dalszerzést és az énekes előadásokat. A slágerlisták élére került több mint 20 országban.
0: 2020-ban ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó a Grammy díját adó történetében. Aki mind a 4 fő kategóriában is győzedelmeskedni tudott egyetlen este leforgása alatt.
1: Billie Tourette-szindrómás és depresszióban szenvedett, ezek mellett szinesztéziával is van tapasztalata.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello!
2: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Megoldották Da Vinci 500 éves paradoxonát. A reneszánsz polihisztor Leonardo da Vinci mintegy fél ezer évvel ezelőtt jegyezte fel, hogy a vízben emelkedő buborékok, ha elég nagyok, nem egyenes vonalban, hanem cikcakban vagy spirális pályát követve emelkednek a felszínre. Arra, hogy miért nem a legegyszerűbb, egyenes vonalban mozognak, azóta sem született fizikai magyarázat. Eddig. A sevillai és bristoli egyetem professzorai matematikai úton és modellezéssel találtak magyarázatot a periodikus mozgásra, írta az Amerikai Akadémia folyóirata, a PNAS.
1: A buborékok vízbeli mozgása kulcsfontosságú egy sor természeti jelenség a vegyipar és a környezet szempontjából. Az egyéni buborékok mozgása sokat kutatott elméleti és gyakorlati paradigma. Ezek és a rendelkezésre álló hatalmas számítástechnikai kapacitás ellenére nem tudták összeegyeztetni a deformálható légbuborékokkal kapcsolatos kísérleti tapasztalatokat és a hidrodinamikai egyenletek számtani szimulációit.
0: Az 1 mm-nél kisebb átmérőjű, gömb alakú buborékok egyenes vonalban emelkednek felfelé a vízben, de elméret felett már periodikus mozgást végeznek. A jelenségben egy sor erő játszik közre a folyadék viszkozításától a felületi feszültségen át a szennyező anyagok hatásáig.
1: Változó az ellenállás. A professzorok a folyadékok mozgását leíró Navier Stokes egyenletek segítségével meghatározták, hogy a mozgás akkor jelenik meg, amikor a buborék gömbsugara meghaladja 0,926 mm-t. Az ennél nagyobb buborékok már deformálódni kezdenek a mozgás hatására. A görbület minimális változása ahhoz vezet, hogy a buborék gyorsulni kezd, de emiatt a felette és alatta mozgó folyadékok sebessége eltér, amitől viszont lassulni kezd és visszatér a kezdeti állapotába. Ez az egyensúlyhiány végeredményben ciklikus mozgásra kényszeríti a buborékot.
0: Herada és Eggers eredményét nem csak a szimulációk igazolták, de az általuk megállapított buborékméret és az 1990-es években ultratiszta vízzel végzett kísérletek mérései is csak 2%-os eltéréssel fedték egymást.
1: A tudósok nem csak a Leonardo által felfedezett rejtét fejtették meg azzal, hogy leírták a buborékok deformációjának és gyorsulásának összefüggését, hanem új utat is nyitottak, például a szirált és gázhalmaz állapot közötti szennyező anyagok viselkedésének megismeréséhez.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Naár Barbara és Tokodi Blanka. A mai adásban Isabella Monőr színésznőt ismerhetitek meg az Instant családból.
1: Isabella Monőr 2001. július 10-én született Ohio-ban, Catherine és Patrick Monőr lányaként. Érdekesség, hogy Isabellának a spanyol az anyanyelve, az angol csak iskolás korában kezdte el tanulni, és sokat küzdött vele. Monőr kijelentette, hogy édesanyja származása miatt inkább perúinak tartja magát, mint sem amerikainak.
2: A 100 dolog a gimi előtt című televíziós sorozatból ismerhettük meg először, ahol C.G. Martint játszotta. Itt mindössze 13 éves volt. A szériát a Nickelodeon adta le 2014-ben. Ezután rengeteg filmben szerepelt, köztük a 2017-es Transformers az utolsó lovakban, valamint a 2018-ban bemutatott Instant család című filmben. Szintén 2018-ban játszott a Sicario 2 a Zsoldosban, majd 2019-ben a Dóra és az Elveszett Aranyvárosban és a Behavazva című filmben volt főszereplő.
0: Már kevesen tudjuk, de Isabella énekléssel és szinkronszínészkedéssel is foglalkozik. Szinkronszínészi pályafutása során legismertebb munkája az volt, amikor 2014 és 2017 között két hangját szólaltatta meg a Dóra és a Barátaiban. Énekkarrierje során két albumot adott ki. Az első 2015-ben jelent meg Stopping Time címmel, a második címe pedig egyszerűen csak Bella. Isabella Monőr énekelte még a 100 dolog a gimi előtt című sorozat főcímdalát, a Brand New Day-t.
1: Most pedig essen szó pár filmről, amiben a színésznő játszott. Először debütáló sorozatát, a 100 dolog a gimi előttet ismerhetitek meg. A szériában a három gyerekkori legjobb barát elindul egy küldetésre, hogy a legjobbat hozzák ki a felső tagozat utolsó két évéből. Ezt azzal tervezik megtenni, hogy készítenek egy listát 100 dologról, amit el szeretnének érni, mielőtt gimnáziumba mennek. A listájuk és a tanácsadójuk segítségével átélik a felső tagozat jó és rossz időszakait.
2: Második, amit bemutattunk, az az Instant család. Ellie és Pete abból élnek, hogy házakat újítanak fel és eladják őket. Amikor felmerül a családalapítás ötlete, megrettenek a gondolattól, hogy vénszülők lesznek, mire gyerekük diplomázik. És vízből felmerül, hogy mi lenne, ha örökbefogadnának egy 5 éves gyermeket és úgy tennének, mintha már 5 éves szülők lennének. Amikor azonban komolyan foglalkozni kezdenek a témával és rájönnek, hogy sok jót tehetnek vele, úgy döntenek, hogy nevelőszülőkként magukhoz vesznek egy fiatal fiút vagy lányt. Meglepő módon azonban egy tinédzserrel találják meg a legjobban a közös hangot. Ráadásul ennek a tinédzser lánynak van még két kisebb testvére is. Fenntartásaik ellenére Ellie és Pete magukhoz veszik mindhárom csemetét. Ahogy az összetartó tesók befonódnak életük szövetébe, Ellie és Pete nevetések és könnyek közt tapasztalják meg, milyen is egy igazi család. A film érdekessége, hogy az író és rendező Színendőr saját életéből merítette az ihletet.
0: Utolsóként a Behavazva című filmről lájtunk pár szót. Hogy azt már a címből megtudjuk, a történet télen játszódik. A film 10 éves, a felnőtt kor kapujában álló középiskolásokról szól. A cselekmény több szálon fut, de a történet végén az összes tinédzser egy buliban köt ki együtt. Azonban az odavezető út a hirtelen jött hóvihar, illetve a szereplők életének okán igen nehézkes és izgalmas. Egy biztos, hogy a film végén, ahogy az általában lenni szokott, minden szereplő élete egyenesbe jön, és lehetséges, hogy még a szerelem is rájuk talál. Mi már tudjuk a választ, derítsd ki te is!
3: Táskarádió 97.5.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Most elhoztunk nektek pár érdekes és hihetetlen tényt a nagyvilágból. Valószínűleg még te sem hallottál a most következő pár tényről. Egy ember élete során annyit sétál, hogy 5-ször megkerülhetné a földet. A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukne a szemét, mivel a szemgolyói segítségével nyomja le a falatot a gyomrába. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. Az asztácium a legritkább elem, ami természetes formában előfordul a Földön, kevesebb mint 1 gram található belőle a földkérekben.
1: Az emberek fején átlagosan 100 000 hajszál van, míg egy vidra testének minden egyes négyzetcentiméterén 160 000 szőrszál található. Egy tehén naponta közel 140 liter trágyát produkál. Ez alapján 2 tehén egy nap alatt megtölthetne egy egész fürdőkádat.
0: Az emberi testben legtöbbször használt ízület az állkapocs csont. Egy köbméternyi földben akár 200 giliszta is lehet. Egy párnát átlagosan 6 évig használunk.
1: Ezután a 6 év után a párna tömegének mintegy 10%-át elhalt hámsejtek, atkák és atkaürülék teszik ki. Az egész eddigi történelem során az emberiség összesen annyi aranyat bányászott ki a földből, ami 2 olimpiai úszómedencét tölthet neki. A csupasz vakond patkány immunis a rák minden fajtájára és képes majdhogy nem oxigén nélkül élni.
0: A csillagóru vakond a leggyorsabb evő az egész világon. A gravitáció miatt egy fa elméletileg maximum 130 méterre magasra nőhet meg. Egy kék bán a szájába akár a saját tömegével megegyező súlyú vízmennyiség is befér egyszerre.
1: A leghosszabb állat egy tengeri féreg, amely akár 55 méteresre is megnőhet. A legnagyobb élő teremtmény egy hatalmas gomba Oregonban, amely 10 négyzetkilométernyi területen terül el. Egy felnőtt szervezet átlagosan 7 quintillió joule potenciális energiát tartalmaz.
0: Ez az energiamennyiség 30 hidrogénbombának felel meg. Egy Game Boy-ban lévő technológia meghaladhatja a számítástechnikai teljesítményt, amelyet arra szántak, hogy az embert a Holdra repítsék. A Föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található. A delfinek név szerint hívják egymást.
1: Ha neked is van még ilyen, vagy ehhez hasonló érdekes tényed, vagy felfedezésed, írd meg nekünk a Facebookon, vagy a Táskarádió.com-on.
2: Megkérdeztük!

0: 92 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A kígyó és az éjszárnya. A történet egy sötét éjszakán kezdődött, egy elpusztított falu törmelékei között. Három erős szárnyas férfi és egy gyenge kislány, aki nem fél. Ekkor érkezett oda Vincent, az éjszülött vámpír király. Befogadta a kis emberlányt, aki védtelen volt ugyan, de felnyitotta a vámpír király szemét. Uraja, vagy a kis kígyó. Carissa Broadbent sötét fantázia ezután sok évvel folytatódik, amikor Uraja már felnőtt, védi az ártatlan embereket a vampíroktól, és a kedzseri versenyre készülődik, amit maga Niaxia, a halálistennője szervez 100 évente. A győztes jutalma egy bármilyen nemű kívánság Niaxiától.
1: Uraja ezt egy különleges kötelékre használná ki a nevelőapja Vincent és közte, ami neki is annyi hatalmat adna, hogy többé nem ő lenne a gyenge ember, az áldozat. De odáig el is kell jutni, odáig harcolni kell, ölni és manipulálni. Egyetlen ember a rengeteg vámpír között, akik ráadásul ellenállhatatlannak tartják a vérének illatát. Túlélhető? Persze. Egyedül? Semmiképp. Orajának szövetségesekre van szüksége. A választás egy titokzatos és veszélyes vámpírra, Rainra esik. A vöröshajú szárnyas férfi erős szövetséges, de egyben Oraja legnagyobb vetélytársa és az éjszülött király uralmának ellensége.
0: A vámpírvilág legnagyobb szabálya: soha ne bíz, soha ne engedj, és mindig, mindig vigyázz a szívedre. Orajának ez nem kéne, hogy gondot okozzon, de mégis van valami a misztikus Rainban, ami lebilincselően vonza őt. Vajon ellen tud állni a vonzalomnak, vagy kiterje a szívét egy vámpírnak, akiben sosem bízhat?
1: Ez a sötét fantasy könyv mindenkit beszippant. A humoros, romantikus történetnek épp olyan lehetetlen ellenállni, mint az elképesztően kidolgozott karaktereknek vagy a kitalált világnak, ami pont az a fajta világ, amiben egy könyv szerető örömmel belemerül. A sötét fantazik első számú szabályával, ne bízz senkiben, a romantikus könyvek érzelmeivel és a szarkasztikus vitákkal kiemelkedik a többi könyv közül, és a varázslatával telesző.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéi.
5: 97.5 Táskarádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Sió zsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A vízszíne alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: Sztorik, pletykák és a cseszerét.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmust találtak az 5000 éves jégmúmiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornithomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kisfej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány fajtást hossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek Tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M-Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és kereső kutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia 5 színében azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett 5 szín, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombákat, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodó. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett ősazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Egyre valószínűbb, hogy 3 szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Majd napközben egyre inkább lehet újabb csapadék. Délután 21 és 26 fokot mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Halloween.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello június 10-én a mikrofonnál Bordács Lajos és Arany Szabó Irén, és vendégünk Magosi Bálint jégkorongozó. Szia, üdvözlünk a stúdióban, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük az elején, Magosi Bálint hogy került a jégkorong közelébe?
1: Fú, hát ez nem ma kezdődött ez a sztori. Ha jól számolok, akkor már idestova 30 éve kerültem a jégkorong közelébe. Dunai városban kezdtem el jégkorongozni Kercsó Árpád keze alatt még. Hát 96 második fél évében, hivatalosan onnan számolom, hogy 97 februárjában a névnapomra kaptam egy hokis sisakot, akkor még ugye gömbjofák voltak, és én minden áron szerettem volna egy ilyen jégkorongos sisakot, és akkor én hivatalosan onnan számolom, de hát ugye nyilván van ilyen-olyan verzió, és hát azóta még tart ez a, hát álomnak nevezhetjük.
0: És honnan jött neked kicsi gyerekként, hogy na akkor én ezt most szeretném?
1: Ez azért jó kérdés, mert most viszont látom a gyerekeimen, és ugyanazt a nevelési stílus követjük ilyen szempontból, mint az én szüleim is, és a feleségem szülei is, hogy valamit muszáj mozogni. És én kipróbáltam a karatét is, a focit is, ami ugye nem jöttek be nekem annyira, és édesapám feldobta egyszer, hogy hát, hogy mi lenne, hogyha akkor elmennénk jégkorongozni, megnéznénk ezt a jégpályát. És így utólag egyébként tök jó, mert én amúgy is izzadós vagyok, úgyhogy a meleget nem nagyon bírom, úgyhogy tök jó az, hogy ilyen hideg környezetben nevelkedhettem fel, fogalmazhatok így, és hát ott ragadtam.
0: Hány évet voltál ott pontosan?
1: Hú, a Dunajavárosban rengeteget, az utánpótlás éveimet is számolva.
0: Tehát ott nevelkedtél gyakorlatilag,
1: ott nevelkedtem,
0: nem?
1: Igen. Kercső Árpád kezei alatt, akkor később, mikor őt már menesztették, akkor Vladimir Matajov vette át, de akkor már U16-osok voltunk, szóval ő vette át az irányítást az utánpótlásban, és hát ő adta meg először a lehetőséget, hogy felnőttben is jégkorongozhassak. 2006-os volt az első hivatalos naptári év, amikor a szezonokban számolok, szóval augusztustól márciusig, jó esetben áprilisig. Akkor volt az első felnőtt profinak mondható szezonom, és hát azóta már eltelt röpke 20 év, úgyhogy az idei lesz a 20. profi szezonom.
0: Wow, na szép kerekszám.
1: Köszönöm szépen.
0: És hogy kerültél át aztán Dunajvárosból Fehérvárra?
1: Már 2006-7-8-as szezonban volt egy kisebb kihagyásom szívüzemgyulladás miatt, és még abban az évben visszatérhettem szerencsére, mert nem volt komolyabb probléma, le is kopogom. És a 2010-11-es szezon után keresett meg idősebb Bocskai Gábor, hogy esetleg számolnának velem, akkor már ugye, akkor még ebből ként derogált az osztrák bázisú jégkorongbajnokság, és abban a szezonban még élő szerződésem volt, úgyhogy nem tudtam átigazolni, de a következő szezonban, szóval 2011-től már hivatalosan igazolható voltam, és akkor szerencsére abban az évben is viszonylag jó szezont futottam Dunajvárosban, és akkor ugyanúgy megkeresett szezon végén Gábor bácsi, és akkor végül is az ő keze által kerültem ide Fehérvárra.
0: Nagy a különbség, gondolom, bár én csak az Ördögkatlanban voltam Dunajvárosban, nem meccsen, de azért a két meccs hangulata között azért van különbség így a nézők szempontjából, ugye?
1: Így van, illetve én még ugye utánpótlás éveimet töltöttem, és gyerekként megfogadtam, hogy én hát az akkor a rivalizálás volt Dunajváros és Fehérvár között, hogy hát én soha nem fogok Fehérvárról játszani, és mit ad Isten. Amikor már ugye én felkerültem, ugye egy évet játszottunk egyébként még, akkor még az éles volán ellenők még az Interligában szerepeltek, aztán ugye csatlakoztak az osztrák bázisú jégkorongligához, és akkor ők kiváltak a magyar bajnokságból, csak a rájátszásra tértek vissza. Hát akkor azért már megtapasztaltam azt az óriási különbséget egyébként, amit a ligák

0: De hogy azért egy hatalmas nagy dolog volt.
1: Hát más volt gyerekként ezt megenni egyébként, de még a hideg is kirázott. Más volt gyerekként megérni. Ugye akkor nem tapasztaltuk annyira meg, hogy milyen a teltház előtt az ördögkatlanban szerepelni, és azért a döntőben ott azért elég kemény hangulat uralkodott, főleg amikor kipukasztották a lufikat, mert hogy bajnokok lettek, és azért az üvöltés meg a hajrában. Szóval nehéz. Kicsit az évek alatt Dunajvárosban már így kevesebb néző látogat ki a mérkőzésekre ilyen-olyan okokból. Kifolyólag itt pedig Fehérváron ugye megmaradt a kemény mag, és ugye mellé társultak még azért egy az ország minden pontjáról hokifanok, és ez egy tök jó dolog szerintem.
0: És ezt gondolom ösztönöz is arra, hogy akkor még jobbnak kell lennem, oda kell tennem magam. Mondjuk szerintem te alapjáraton is ilyen vagy, hogy mész, de hogy azért ez mégis ad egy lendületet. Így fiatalon is, tehát gyerekként is, hogy na akkor most aztán meg tényleg meg kell mutatni.
1: Vicces ez egyébként, mert a mai napig óriási lendületet tud adni. Itt most a Met Arénában egy kicsit úgy éreztük, hogy egy kicsit elszaparálva vagyunk a szurkolóinktól. Teszem azt hozzá, hogy azért elég erős a differencia az ördögkatlan és a Met Aréna között. De itt például a rájátszásban ebben a szezonban óriási hangulatot csinált. A rájátszásban is óriási hangulatot csináltak, azt úgy azért mondtam így, mert itt jött át a legjobban az a hangulat így az egész szezont levetítve.
2: A dunajvárosi szurkolók egyébként, hát amikor mondjuk a Fradival játszott a Dunafer a BS-ben bajnoki döntőt, és én 15 busz ment Dunajvárosból Budapestre, meg 1000 autó, és olyan fiesztát csináltak a BS-ben, mint egy 8000 néző a BS-ben, tehát azért ott is vannak olyan szurkolók, akik hát én pár évig értem Dunajvárosban, ott tanultam, ott jártam főiskolára, és hát ott is muszáj volt elvenni meccset. ha máshol nem lehetett meccsre menni, akkor ott kellett meccsre menni. És hát óriási hangulat tudott ott is lenni. Ez, hogy most ott egy kicsit megzakkantak a dolgok, és történnek sajnálatos dolgok, a nézők szerintem vissza fognak térni, meg a szurkolók is vissza fognak térni ezekre a helyekre, hogyha a megfelelő minőségű játékot látnak. És hogyha azt látják, hogy tényleg minden ott van a jégen. Tehát, hogy nincs alibizés, és ebben szerintem ez, ami a nézőt, legalábbis részemről, mint szurkoló, ami abszolút magával tud ragadni, hogy amikor azt látom, hogy ott minden ott van, tehát hogy ott egy őszinte műfaj történik a jégen, nincs alibizés, és ez az energia, ez abszolút átjön a lelátóra, és hát olyan, mint az ördögkattan itt a Raktár utcában, a világon nem lesz. Mondjuk ilyen pályára a világon sehol nem adnának engedélyt, hogy így lehet nézőket leültetni, hogy ahol én ültem a bérletes helyemen, ott nekem a térdem annak a plexinek ért hozzá, aminek a másik oldalán a játékosok egymást ölték. Tehát, ha szerencsém volt, akkor a felcsapódó botból a hó az az én arcomba került, meg fejbe vertek azzal a bottal, amit föltettek mondjuk. És így, tehát, ha ott kijött egy korong, akkor az még ott a halálos dózist képviselte.
0: Nem csak, titeket ez egyébként mennyire zavart, hogy ennyire közel voltak a nézők?
1: Az ördökatlanban?
0: Igen, igen.
1: Engem egyáltalán nem zavart. Volt egy érdekes eset, még 2011-ben össze tűzésbe keveredtem egy salzburgi játékossal a Rólba bejárónál.
2: Igen.
1: És videó is van talán róla a YouTube-on, hogy az egyik
2: egy vehemensebb
1: figura, nem megbántva természetesen, mert én aztán teljesen átérzem az idegállapotot abban, amiben volt. Benyúlt és megütötte a fejét, de én pont láttam egyébként, hogy én is azonnal megálltam, hogy úristen, mi történt itt, meg a srác is megállt, és jöttek oda egyből a bírók, ugye szétválasztottak minket, és utólag realizáltam azt, hogy várjál, mi is történt egyébként.
0: Megvédett téged.
1: Benyúlt a srác, és ugye rácsapott tenyér a sisakra, ami nyilván nem fáj, ugye, de olyan Mi is történt itt?
0: Elhittem hívőt is.
2: Nagy közadakozás lett a végén, megbüntették rettentő sok pénzre
1: tök
2: a csapatot.
1: Tök jó volt, meg tök érdekes egyébként, és visszatérve arra, igen, ez egy elég őszinte sport, de úgy a sport alapjában véve az, mert ha eredményesség van, akkor nyilván jön több szurkoló, viszont visszatérve ugye Dunai városra, viszont hogyha nincs meg, azt

0: látják, hogy évek óta nem történik előre mozdulás egy csapat életében, akkor nyilván elszárnyalnak a nézők, és akkor valamiben másba fektetnek bele, amiben úgy gondolják, hogy jobban megéri a pénzt. Illetve arra is visszatérve, hogy igen, a szurkolók azok, ez oda-vissza működik, szóval, hogyha mi is úgy játszunk, hogy az tetszik ugye a szurkolóknak, akkor ő is nyilván ők is hangosabbak lesznek, illetve ők is hangosabbak, egyértelműen mi is, minket is nagyobb ösztönzésre tudnak sarkalni, és ez tök jó egyébként a sportban, szerintem ez egyik legjobb dolog.
1: Hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk!
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, és vendégünk Magosi Bálint jégkorongozó.
1: Hogy az előbb említetted az összetűzésedet, hát igen, nem vagy arról híres, hogy te ugye elmész ott az ilyen balhékon, akár a csapattársadért ledobod a kesztyűt, ez veled jött, vagy ez nevelkedett veled? Tehát úgy értem, hogy ilyen habitusú vagy amúgy is, vagy rájöttél, hogy na, akkor ezt így is lehet, akkor én felfejlesztem magam most, hogy beleállok.
2: Hát nem fejlesztettem, az igazság, hogy nem fejlesztettem magam, inkább igen, nekem már gyerekként is nagyon nagy volt az igazságérzetem, és hogyha olyat láttam, ami nem tetszett, akkor én próbáltam azért kiállni, és ez a jégen sincsen másképpen. Hozzáteszem, hogy az elmúlt években azért már sokat visszavettem ebből, de nem szoktam megijedni azért egy kis csípújtól, vagy adokkapoktól adott esetben.
1: És vannak így olyan emberek az ellenfél csapatban, akivel azért minden meccsen ugyanazzal az emberrel történik valami, vagy ez elfelejtődik?
2: Nem, soha nem felejtődik el. Megbocsátani, megbocsátok, felejteni, nem felejtek, ezt szoktam mondani a gyerekeimnek is. Igen, a mai jégkorong azért már teljesen más, mint 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtt volt. Szóval itt már sokkal kevesebb dolog fér bele a jégkorongba, vagy magába a játékba, de nem szoktuk elfelejteni azért, hogy főleg amikor rájátszásban csak az ugyanazok ellen a csapatok ellen játszunk, akkor azért megjegyezzük egymás számát, és hopp, ez itt nekem jött, akkor jó van, hát lesz még harmad, lesz még csere, lesz még mérkőzés, és akkor azért megy a zrika is, rendesen azért oda-oda szoktunk szólni egymásnak, főleg ugye mondjuk most a Klagenfurt ellen, de mindenki azért okosan próbál játszani, szóval semmiképpen sem szeretné a csapatát hátrányba hozni.
1: De ilyenkor ebben felfokozott állapotban erre gondoltok egyébként? Amikor így a lila köd leszáll, nem hiszem, hogy azon gondolkodsz, hogy csak nehogy.
2: Nem mindig, de idővel ezt azért meg lehet tanulni és lehet kezelni, illetve az edzők általában fel szokták hívni a figyelmet arra, hogy jó gyerekek, tudjuk, hogy milyenek, azért figyeljünk oda, ne legyen sok kiállítás, akkor azért úgy mész be cserére, hogy azért mantrázott, főleg az olyan játékosok, akik tudnak vehemensen viselkedni, lehet, hogy finoman fogalmaztam most, úgy megyek be, hogy jó, akkor most nem csinálok butaságot, odafigyelek az ütőmre, nem verekszem sípszó után, főleg nem csinálok semmi olyasmit, mivel hátrányba hozhatnám a csapatot, amit az előbb is mondtam. Azt hozzá kell tennem, hogy azért van és tud lenni bőven a aljasság is, bár úgy gondolom, hogy a feleségem példájából kiindulva, ő kézilabdázik, most már csak megye szinten, de ő azért haza tud jönni olyan sérülésekre, amiből például ilyen álmomban nem gondolnám, hogy beállós, és megvan, szét van csípkedve a karja, a dereka, szóval szerintem ilyen szempontból a női sportok azok kicsit alattomosabbak, hogy
1: és
2: így fogalmazok.
1: Természetesen,
2: igen, meg ugye nyilván azért. Meg úgy, ez is a különböző sportoknak a sajátossága, hogy mi fér bele és mi nem. Azért én nem tudok nagyon, mivel 4 bíró van, ezért nem tudok olyan sok dolgot csinálni, mivel mit tudom én, ne venné valamelyik bíró észre, most meg pedig már ugye ezt is mondtam az évek alatt, hogy kifejlesztették a videórendszereket, ugye nem tudok lassan olyan dolgot csinálni, amit ne látnának videón, esetleg visszanézik, és most is volt például a napokban lett vége a jégkorong világbajnokságnak, itt is rengeteg olyan eset volt, mint például itt az utolsó mérkőzésen a hadabázétényt lemondottak, és 5 percig videóztak, hogy akkor ez esetleg végleges kiállítása. Szóval most már sokkal kevésbé van lehetőség és helye ennek az aljas dolgoknak megvalósulni.
0: Ha kíváncsiak vagytok Magó történetére, akkor maradjatok velünk. AM Fiesto, and coming up next is my brand new single, The Business. Let's get down to business. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello. Vendégünk Magosi Bálint jégkorongozó, akitől megtudjuk, milyen is a jégkorongozók élete. Térjünk kicsit vissza, Dunaújváros, Fehérvár. Fehérvárról Franciaországba vezetett az út.
1: Igen, Franciaországba, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat abban a kicsit több, mint 8 hónapban.
0: Légiósként milyen érzés volt ez neked, hogy most akkor idegen országban, idegen helyen bizonyíthatok?
1: Nem tudom, hogy a személyiségemből fakad, de nekem nagy szerencsém van, mert viszonylag hamar megtaláltam a közös nevezőt. Ott is például a csapattársaimmal, és gyorsan be tudtam illeszkedni. Ezért viszonylag hamar elfogadtak, és nyilván, ahogy te is mondtad, én azért egy őszinte játékot játszom, szóval, hogyha megyek, akkor 100%-ig megyek, és hogyha elfáradok, akkor köszönöm szépen, akkor jön a csere. De én nem tudok úgy játszani, hogy mit tudom én, vagy 60%-on, hanem mindig 100%-on, és azért ezt kedvelték bennem annak ellenére, hogy nem számítok a legügyesebb jégkorongozó, vagy a legszkillesebb jégkorongozónak. Azért más volt, mert volt rajtunk légiósként teher, de akkor most nem tudom, hogy van a francia bajnokságban, de akkor ugye 10 légiósnak volt hely, plusz egy kapusnak, és az volt a kikötés, hogy 10 francia játékosnak, vagyis hát nemzeti játékosnak mindig kellett játszani az adott csapatban. Az igazság az, hogy annyira nem sikerült jól ez a szezonunk. Én február vége környékén meg is sérültem, szárkapos csontörét szenvedtem. Klasszik hoki sérülés, szerintem még nem is hallottam ilyet, hogy valakinek szárkapos csont törése volt jégkoromban, de mindegy, szóval
2: Crosbynak volt
1: megtörtént.
0: Na, látod, tehát van egy név, aki ezt csatlakozhat még.
1: Igen.
2: Csak a legnagyobbak.
1: Hú, ez váratlanul. Szóval igen, akkor ugye meg is sérültem, a kapusunkat is eltiltották a végén, úgyhogy akkor még fiatal volt egyébként az a Julien Junka volt, aki egyébként francia válogatott kerettag most már, és azt hiszem ott volt az olimpián is, meg a VB-n is, szóval tök jó látni, hogy ismerek játékosokat, akik később még tudom velük tartani a kapcsolatot, és ha esetleg tartom is velük a kapcsolatot, akkor tök jó, hogy ők is érvényesülnek a jégkorong világában. Szóval nem sikerült olyan jól a szezon. Oda egyébként úgy kerültem ki, akinek nem tudom elégszer megköszönni, hogy a Szélig Viktor akkor hagyta abba a profi pályafutását, és megkérték, hogy legyen sportszakmai igazgató Briançonban, és az ő invitálására jutottam ki oda, és a sors fintora, hogy ugye onnan kiestünk, és ő hazajött Magyarországra, és akkor lett a Hidrofehérvár a VT19-nek hivatalosan az általános igazgatója, és akkor ő is hozott kicsit 6 évvel később haza.
0: Igen, hiszen Franciaországból mentünk Miskolcra, ugye?
1: Igen, mentünk. Ott még csak a Barnival mentünk először, aztán ott fogant meg az egyetlen miskolci születésű gyermekem, Mátyás.
0: Miskolcon pontosan hány évet voltál?
1: Miskolcon fél évtizedet voltam. Így szeretem emlegetni, mert ez olyan
0: kerek.
1: Olyan szép.
0: És ott mi volt a különbség Fehérvárhoz képest? Tehát azért nagyon nagy különbséget éreztél, így mondjuk neked a hozzáállásod az mindig ugyanaz, te 100%-ot 200-at belenyomsz, oké, de így a nézők vagy maga a sport szeretete iránt, tehát a miskolciaknál.
1: Nagyon érdekes ez egyébként, mert Miskolcon nem tudtam úgy végig sétálni a főutcán, hogy ne állítottak volna. Oh. Meg esetleg volt, hogy nem is tudom, már velem ilyen csecsebecsős boltba mentünk be a gyerekkel, mert hogy megtetszett neki valami, nem vettünk végül semmit, de hogy bementünk azért megnézni, és az eladó, hát nő, mondhatom nem, mert nem néni, de nem lány, eladó nő mondta, hogy jaj, hát nagyon komoly meccset játszottatok tegnap Bálint, és így azért mondom, jaj, tök köszönjük, nem számítottam, tök váratlanért nem számítottam rá. Eleben nagyon sok barátot szereztünk a jégkorongon keresztül Miskolcon is, úgyhogy nem mondanám akkor a különbségnek ezt így Fehérvárhoz képest, de itt is van azért, akik ugye megismernek például most, ahogy ma, ahogy besétáltam.
0: Az épületben
1: egyből, mondom, így.
0: Igen. És akkor Szélig Viktor által kerültél vissza Fehérvárra akkor, ugye? Tehát, hogy 5 év után.
1: Így van, 5 év után, ugye azt már szeretném megemlíteni, hogy ugye 2 évet játszottunk az Erste Ligában, és a második évünkben meg alapították ezt a Visegrád kupát, ahol játszottunk szlovák csapatok ellen, és ennek az apropóján szövetségi segítséggel tudtunk csatlakozni 3 évre a szlovák extraligához, ami brutális tapasztalat szerzés volt egyébként. Még egy idegen bajnokság, folyamatosan teljesíteni, hogy azért ne lógjon kifele a lóláb, úgyhogy
2: a haldokló
1: szlovák jégkorong az olyan jó volt, hogy hát egyszer se tudtunk bekerülni a rájátszásba, illetve bekerülhettünk volna a második évben, csak ugye a Covid közbeszólt.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
3: Hello!
4: Hello!
3: Ez a Táskarádió esti show-ja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello, vendégünk Magosi Bálint jégkorongozó. Vágytál vissza Fehérvárra?
1: Igen, nagyon vágytunk vissza. Két okból kifolyólag is. Az egyik az volt ugye a harmadik Ákossal, a harmadik gyerekünkkel is terhes lett a feleségem, és az volt a kikötése, hogy most már jó lenne ebbe a régióba költözni, mert itt laknak az én szüleim is, az ő szülei is itt laknak, sokkal több lenne segítségünk, mert az igazság az, hogy két gyerekkel még oké volt a logisztika. Hozzáteszem azt, hogy az ő probléma megoldó készsége és logisztikai érzéke az, ami túlsegít minket a szürke hétköznapokon is. De ez volt az egyik kikötése, és a másik pedig, hogy 2018-ban a csoknak és mindenféle milyen hitel kedvezményeknek, meg jó hiteleknek segítségével tudtunk házat venni itt Székesfehérváron, ami akkor egyébként egy nagyon jó üzlet volt, és úgy gondoltunk, hogy belevágunk, és hát ugye amúgy is három gyereket szerettünk volna, ami, és ugye ráadásul tök gyorsan összejött, ami öröm az örömben, és ezáltal ugye egyértelmű volt az, hogy nem tudunk már észak-keleten maradni, és akkor jött Viktornak az ajánlata, aminek úgy örültünk, sose felejtem el, felvettem ott, néztem, hogy ki hív, meg volt ugye a telefonszáma, és mutattam Lininek, hogy ha, nézd ki hív, és akkor ő már akkor így felült így a kanapén, így a gyerek a kezébe, na, kihangosítottam, és akkor Viktor ugye elmondta a mondókáját, és akkor a végén az volt, hogy szeretné, hogyha jövőre csatlakoznék a fehérvári kerethez, hogy új edző lesz, meg mit tudom én, és azt az örömet, amit az arcán láttam, az fantasztikus volt egyébként, és akkor már viszonylag egyértelmű volt, hogy visszatérek, és így végül is tök jól alakult az egész.
0: És szerintem a fehérvári szurkolók sem bánják ezt, mint a Merikel tábla is.
2: Az az érdekes, hogy vannak olyan játékosok, akik ilyen, tényleg ilyen varázslók, akik feljön a pályára, és akkor nem tudod, mi fog történni, és mindig valami varázslat történik, és olyan passzokat ad, hogy őrület, és tátott szája nézi az ember a játékát. És vannak olyan játékosok, akik följönnek a pályára, és valamit felhoznak a pályára. Nem tudom megmondani, hogy mit, de valami pozitív energia rögtön ott lesz, és valami olyan szemléletet, vagy olyan hozzáállást, hogy mit tudom, egy cserébe háromszor beleblokkol, ami mint egy kazah meccsen volt világbajnokságon.
1: Sokan megemlegetik.
2: Tehát, hogy ez egy akkora, tehát, és ha ilyen játékosok feljönnek a pályára, valami úgy feljön, valami energia, valami olyan pozitív energia, amit lehet, hogy az a varázsló nem tud felhozni, és ez az, ami a magóban óriási dolog. És valahol olvastam egy statisztikát, ugye volt nekünk egy ilyen statisztikus edzőnk, a Kevin Konstantin, aki mindenről vezetett statisztikát, és neki volt egy ilyen statisztikája, hogy többször győz a csapat, ha magó a kispadon van, mint ha nem. És valahogy tényleg. Tehát, hogy ezek olyan energiák, amik megmagyarázhatatlanok.
0: Na, ezt tudod, te látod. Ennyire örülnek neked Fehérváron.
1: Nem hiába volt Sidney Crosbynek is szárkapocson törés.
2: Igen.
1: De ezt minden nagy képviség nélkül szeretném mondani. Az idei szezonban ugye elég veszőfutásra mentem én is keresztül a csapattal együtt sajnos. És én mindig azt mondom, meg mindig azt szoktam nyilatkozni, hogy nem az a játékos vagyok nyilván, aki meg fogja csinálni. Persze tök jó, hogyha összejön, és meg tudom csinálni a játékot, és mit tudom én, abból gól vagy gólba születik. Mindig annak olyan játékosnak tartottam magam, aki azt szeretné, hogy bármivel túl tudja lendíteni a csapatot a nehéz helyzeteken, nehéz mérkőzéseken, nehéz időkön. Ez nem feltétlenül jégen megnyilvánuló dolog, mert mit tudom én, az öltözőben elbóckodunk, csinálunk valami videót, vagy bármi, zrikáljuk a harmadikat, amiben nem sértem azért annyira meg, de hogy azért vicces, szóval amiben kicsit fel tud oldódni a társaság, és se idén, se a tavalyi szezonban nem sikerült ez annyira, legalábbis saját szempontomból nézve, mert ugye tavaly is decembertől elkezdtünk egy kicsit ilyen lejtmenetbe kapcsolni. Most az egész szezonunk olyan volt, a rájátszást leszámítva, és szóval tök jó kimondva ez a sok dolog egyébként, amit Kész is vezetett, de én sosem hittem ebben. Egészen a mostani rájátszásig, meg a pre-playoffig, ugye, mert az utolsó utáni pillanatban dőlt el, hogy mi küzdhetünk azért, hogy bejussunk egyáltalán a rájátszásba, ami katartikus élmény volt egyébként. Én föntnéztem a lelátorról, és folyamatosan küldözgettem a feleségemnek az üzeneteket, hogy figyú, lennek az azonnak vége. Ezt nem hiszem, már komolyan mondom. Majd nem telt el másfél perc, és írtam, hogy nem jutunk! Szóval ilyen fantasztikus élmény volt. És kicsit úgy érzem, hogy onnantól változott meg a csapatban a morál. Egy kicsit, hogy egy kicsit elkezdtük mi is elhinni azt, hogy jó, hát akkor mi ilyen szituációkban is tudunk döntőek lenni, akkor nehogy már ne tudnánk a többiben is azok lenni, vagy a többi mérkőzéseken is döntőnek bizonyulni. És onnantól kezdve én folyamatosan azt mondtam, hogy úristen, hogy a csillagoknak is úgy kell állni, ahogy mi esetleg tovább jussunk innen. Mondtam a Bécs ellen, ami tök kuriózónak számított szerintem, mert ugye pont Kész ellen játszottunk, és tudtuk, hogy mire számítsunk, mégis annyira nehéz volt ellenük játszani, hogy az felfoghatatlan volt számomra. És az első mérkőzésen kint Bécsben nem játszottam, és a második hazain, ugye, ami már nekünk a kiesésünk ellen ment, azért nem tudom, hogy azért, mert hogy hát ne, valószínűleg az utolsó meccs a Fehérváron adjunk már az öregnek egy lehetőséget, akkor nyertünk, nem változtattunk a győztes csapaton, kimentünk, és ott is nyertünk, hogy a kinkeserves egy nóra, de úgy, hogy nem azt tudtani, hova megyek.
2: Maga biztos gólzáporos egy
1: igen, nyúl. Igen, de az első harmadban ember hátrányban lőttük a gólt, ami még habatortán. És onnantól kezdve, pedig Klagenfurtban nem utaztam ki az első rájátszás mérkőzésre, ott kikaptunk, és onnantól kezdve csak abban a szériában egyetlen vereségem voltam ott. És ugye a Grácsban nem számoltam, hogy ők voltak a későbbi bajnokok, és ők olyan
2: annyival
1: nagyobb játékerőt képviseltek a többi csapathoz képest, ráadásul össze is álltak a végére, összeszámolva a rájátszás sukat is, meg az alapszakasz végét, 16 győzelemmel zártak zsinórban. Úgyhogy azért az...
0: Mennyire visszamenőleg tudsz ennyire pontosan adatokat, mert hogy most úgy ontod magadból, hogy így...
1: Nem tudom, honnan jönnek ez egyébként az kis agyam hátuljából, de nem szoktam emlékezni dolgokra.
0: Hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk! 97.5 All the time!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, vendégünk Magosi Bálint ékkorongozó, akivel az életpályájáról beszélgetünk.
1: És azt tudod-e, hogy pályafutásod során eddig hány gólt lőttél? Vagy van-e ilyen statisztika bárhol, vagy
2: nem.
1: Vagy hogy hány nem. meccset játszottál, tehát ezeket így...
2: Rengeteg mérkőzést játszottam, és a töredéken lőttem csak gólt. Nyilván azért más szerepkörben játszottam itt Fehérváron, mint mondjuk Dunaújvárosban vagy Miskolcon. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy azért itt is tudtam gólokat szerezni, meg pontokat, de azt azért be kell látnom nekem is, hogy ez egy sokkal erősebb, sokkal kompetitívebb bajnokság, ahol sokkal nehezebb érvényesülni. És hogyha nincs meg a megfelelő alaptaktika, akkor ugye még inkább nehezebb helyzetbe kerülni. Újfent szerencsésnek mondhatom magam, hogy azért az első szezonomban meg a harmadikban, amikor mindkétszer bajnokok ligája részvételt tudtunk kiharcolni, akkor azért nagyon sokat játszottam együtt Ázsek Urától és Hári Jánossal, és hát nyilván azért velük másabb volt játszani, mint mondjuk Németh Kristóffal és Mihály Ákossal. Úgy értem, hogy más szerepkörben voltunk teljesen. Ennek ellenére egyébként Kristóffal és Ákossal is jöttek a pontok, csak nyilván nem olyan mennyiségben, amikor, meg nem olyan
3: szituációban. Amikor a németek itt voltak látogatóban az iskolába, és kivittük őket meccsre, jégkorong meccsre, hogy lássanak egy jó meccset Németországból, ha már idáig eljöttek, és a Villach ellen volt egy hazai mérkőzés, és akkor talán az első vagy második gólt pont ott ültünk a kapu mögötti szektorban a német vendégeinkkel, meg a mi iskolásainkkal, és akkor volt egy olyan gól, hogy Németh Kristóff, Magosi és Mihály Ákos volt a gólos. Tehát, hogy a Kristóff Magosi volt, Németh Kristóff, Magosi Bálint assziszt és Mihály Ákos gól. És akkor mondtam ott a német csoportvezetőnek, mondom, hogy a két legfiatalabb játékos, meg az egyik legidősebb játékos van egy sorban, és az öreg csirigás mutatja a többiek, hogy hova kell menni, és akkor már nem ő lövi a gólt, ő meglöveti a gólt a fiatalokkal.
2: Nagyon vicces, mert van erről egy sztorim.
3: Ez tök jó, az nagyon jól működött, tehát hogy a fiatalokkal, az villámlő, vagy ilyen szellőlépti fiatalokkal, hogy lehet együtt, hogy lehet a tapasztalatot bevinni oda. És ez is az, hogy azt az energiát, azt a pozitív energiát odavinni ebbe a sorba is, és ezáltal a csapatba.
2: Nem voltam mindig pozitív azért velük, mert azért volt, hogy egy-kétszer rájuk ripakodtam, de nem, tehát jó kapcsolatot ápolunk a mai napig egyébként. A sztori pedig tök érdekes, mert tök helyzetbe vágó, ugyanis idén ugye belekóstoltam egy kicsit a titánoknak az életébe is, és én az édesapjával játszottam együtt Erdősi Csanádnak, Erdősi Péterrel, és amikor én felkerültem Dunaújvárosban a felnőttbe, nyilván ugye akkor maradtak még uh-huh. idősebb játékosok, nem mondom, öregek, nem szeretem használni ezt a szót, veteránok, volt közöttük Erdősi Péter, Bors Attila, Vagyos László, Szilasi Zoltán, szóval sorolhatnám a neveket, Holó István, Lencsés Tamás, mai napig át tudom mondani az egész keretünket. Minden viccet félretéve, akkor volt az első szezonja a Fehérvári Titánnak a felnőtt bajnokságban, ugye akkor is már úgy gondoltak erre, hogy esetleg egy farm csapata lehetne a nagyobb csapatnak. És Mestyán Istvánnal, Erdősi Péterrel és mi voltunk egy csatásor, már nem emlékszem, kik voltak a hátvédek akkor, de sírtam a padon a röhögéstől. Utána beálltunk a védekező harmadbeli les bedobóponton volt a buli, és oda jött hozzánk, odaívta a ostját, mert Mestyán Istvánt, és engem a Jesus, ez volt a beceneve, vagy az a beceneve, mondta, hogy jó, akkor az lesz, előre bulizok, kiütöm, magukám, te mész be, adott középre Mestyán gólt lő. Mondtam magamban, hogy na hát ez így lesz, akkor megeszem a kanapomat. És mondta, hogy amint bedobják a korongot, én egyből induljak, és el ne is álljak. Hát, és megtörtént. kicsit ilyenre próbáltam hajazni ezzel a történetet, de annyi, hogy azért én nem mondtam ezt meg nekik, hogy hova menjenek, meg azért készínén nagyon alapos taktika volt mindenre, szóval ha én ide mentem, akkor ők tudták, hogy nekik hova kell érkezni. Egyébként ez a Pusztertál ellen volt szerintem az a mérkőzés, amit most említette. De a viccet félretéve ez tök érdekes egyébként, mert generációkon keresztül meg lehet találni a magad útját, hogy miben tudsz abban lenni, miben neked éppen lenned kell, és ezt elfogadod egyébként, akkor tök jó dolgok tudnak születni.
0: Hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, vendégünk Magosi Bálint jégkorongozó.
1: Ha jók az információim, akkor 141 alkalommal viselted a Magyar Meszt, mint válogatott tag. Milyen érzés volt neked Dunaújvárosból a válogatott keretében szerepelni? Hány éves korodban is történt ez?
2: 21 éves koromban.
1: Az még egy fiatalnak számít.
2: Számtalanul fiatal, akkori csapattársaim mondták mindig. És először ráadásul Fehérváron, a Pannon Hoki Kupán vehettem részt hivatalosan válogatott összetartáson, és az első meccsen betaláltam, jó, nyilván hogy Horvátország ellen játszottunk, szóval 7-1 nyertünk, vagy 8-1 nyertünk, már nem emlékszem pontosan az eredményre, de hát ráadásul pont itt volt az Ördögkatlanban, ahova egyébként én megfogadtam, hogy soha nem fogok jönni. De fantasztikus élmény volt, egyszerűen tényleg hidegrázós, és örülni nem mertem annyira, úristen, mondom, most mi lesz itt, ki fognak röhögni, meg mit tudom, itt ennyi ember előtt játszok, és óriási élmény volt, hoznom is kellett a sütit másnap.
1: És mekkora volt a különbség a volánban való játék, illetve a válogatottban való játék között, tehát hogy van különbség egyáltalán?
2: Leginkább az, hogy ugye csak magyar van a válogatottban, ugye többnyire. Vannak nyilván honosítások, de hogy ugye ez a különböző feltörekvő válogatottaknak a sajátossága volt. Én mindig próbáltam külön venni a válogatott szereplést a klub szerepléstől, mert nyilván a klubban a klubot képviselem, viszont válogatott szinten meg egész Magyarországot, és mindig úgy vettem fel a címert, hogy, vagy úgy vettem fel a Meszt, hogy a címerre gondoltam, hogy jó, akkor most Magyarországot képviselem, és szerintem egy sportoló életében ez az egyik, hanem a legnagyobb nem csak lehetőség, de megtiszteltetés.
1: És néhány éve, 2-3 tetted le a válogatott Meszt, ugye?
2: 2022-ben Ljubljanában feljutottunk a Divegyából az alcsoportba, és utána jött egy olyan klubszezonom, hogy mindenféle sérülésem volt, eltört az ujjam, a vállaim, hát nem, szerencsére nem ugrattak ki a helyükről, de a kulcsontom és a válcsontom kicsit eltávolodott mindkét vállamban egymástól, úgyhogy elég sérülékeny szezonom volt, és ezért nem is vittek el az alcsoportos világbajnokságra, akkor Finnországban volt, és akkor mondtam, hogy lehet, hogy akkor ez egy jel volt, hogy most már jöjjenek azok a fiatal játékosok a helyemre, akik megérdemelnék egyébként, hogy bekerüljenek a válogatottba.
1: A mostani fiatal generáció, és amikor te fiatal voltál, kezdtél Dunaújvárosból, most nem a 9-8 évesekről beszélek, hanem aki már 21-22 éves. Tehát van különbség az mostani generáció és a te generációt között?
2: Én azt gondolom, hogy a lehetőségeikben sokkal nagyobb potenciál rejlik, ugyanis sokkal jobbak a körülmények ennek a mostani 20-21 éves generációnak, mint nekünk volt annak idején. Gondolok itt a bajnoki rendszer lebonyolítására, az edzési lehetőségekre, a különböző szakemberek, akik foglalkoznak velük, sokkal, úgy gondolom, sokkal képzettek már, mint akik annak idején voltak. Az más kérdés, hogy ugyanazokon a generációs, vagy inkább fejlődési folyamatokon mennek keresztül, nyilván ugye meg kell érni mentálisan a munkára, de javarészt ugyanazokat látom személyiségjegyekben, hogy valamelyik gyerek azért szereti elblitzelni a munkát, valakik ugye keményen megküzdenek, valaki meg ösztönös tehetség bemegy, aztán megcsinálja a játékot, meg megcsinálja a munkát. Nem gondolnám azt, hogy olyan óriási különbség van mondjuk közöttük, meg mondjuk mi közöttünk, amikor mi voltunk 20 évesek. Inkább azt hangsúlyoznám, hogy sokkal jobbak a lehetőségeik most, hogy az összességpályán van konditerem, nem kell egy kilométert vezetni a konditeremig, hogy minőségi munkát tudja végbe vinni. Úgyhogy igen, a körülményeik szerintem sokkal jobbak, amit nem biztos, hogy nem tudom, hogy most a neveltetésükből, vagy az, hogy ők ebbe születtek, bele nem biztos, hogy eléggé értékelnek.
3: Mennyire érzitek ti játékosként azt, hogy a technológia mennyit fejlődik?
2: Hát nekem is volt szerencsém faütővel játszani. Annak idején Dunajvárosban rengeteg fa, jófa titán 40-20-as ütő volt, ami nekem az életem egyik legjobb ütője volt, azt hittem akkor, ugye? Aztán bejöttek a karbonszálas üreges ütők, ami sokkal-sokkal könnyebb volt, és sose felejtem el, ideigazoltam Fehérvárra, és Isten nyugosztalja, Kéri Rudi bácsi volt a felszerelés menedzser, és az első szezonomban szerintem egy 25-35-öt, ha eltörtem, mert hogy én gyakorlom a kapáslövést. Ő megmondta, hogy ne a jeget is már, fiam! De bakker, akkor hogy találjam el a korongot, ha nem ütöm meg egy kicsit a jeget is? Nagy változás, igen. És például ezek is azok a körülmények, amiket az előbb említettem, hogy azért most már a gyerekek olyan korcsolyákban nőnek fel, amikbe tulajdonképpen mi is játszunk, és ne elfelejtik, hogy régen azért több kilósak voltak azok a korcsolyák. De igen, az, hogy nekem szerencsém volt például megélni ezt, és azért ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés.
1: Mit javasolnál a kezdő jégkorongozóknak? Mit kell csinálniuk ahhoz, hogy eljussanak egy ilyen szintre, mint ahol te vagy? Mi kell hozzá?
2: Hát kitartás. Kitartás, soha ne adják fel. Azt meg kell említenem, hogy azért más a mostani generációval foglalkozni, vagy a most felnővő gyerekekkel foglalkozni, mint a velünk volt. Ugye nekünk az a monotonitás, hogy mindent katonás fegyelemmel meg kell csinálni. Azon volt inkább a hangsúly, és ebben leltük örömünket, de én azt gondolom, hogy a mostani gyerekekkel már nem igazán tudsz így foglalkozni, hát nem köti le a figyelmét, hogyha nem történik valamilyen interakció, vagy valamilyen inger nem éri őket, amivel nincsen semmi probléma, mert ez mind az edzőknek a kompetenciája, de az általánosságban véve az, hogy kitartó legyen, hogy ha rossz idők jönnek, akkor se adja fel, és akkor is, hogyha jaj, anya, én olyan álmos vagyok, nem akarok edzésre menni, apa, most muszáj ma, inkább menjünk el fagyízni, hát nem kisfiam, el kell menni edzésre, mert ha már nyilván ugye nem fogja érdekelni, de ha mi fizetjük a tagdíjat, meg hogyha te ezt szeretnéd csinálni, meg és egyébként a legtöbb gyerek, amikor már odaér edzésre, akkor tök boldog, mert hogy jaj, de jó, itt vagyunk, most már menjünk égre, akkor meg azt észre lehet venni, hogyha egy kisgyerek már nem élvezi annyira. De elsősorban ez, hogy legyenek kitartóak, élvezzék azt, amit csinálnak, mert nem biztos, hogy örökké fog tartani. És hát ki kell próbálni mindent, meg kell próbálni az új dolgokat, és hagyni kell őket, hagy élvezzék.
1: És itt zárásként a terveidről szeretnélek kérdezni, hogy most ugye elhagytad a Volán csapatát, mi vár rád?
2: Igen, a igazsághoz hozzátartozik, hogy nem elhagytam, hanem közös megegyezéssel lépünk eltérő utakra. Egyelőre még nem mondhatok semmi konkrétumot. A hely már megvan, ahol játszani fogok, és hát szerintem a napokban vagy előbb-utóbb lesz bejelentés erre.
1: És mondjuk akkor 5 év múlva mit fog csinálni Magosi Bálint?
2: Hát nagyon meglepődnék, ha továbbra is jégkorongoznék. Már azért igénybe van véve a test. Szerencsére ugye azért jégkorong mellett nem hanyagoltam el a tanulmányaimat sem, és a testnevelési egyetemen végeztem edzőként, úgyhogy valószínűleg ebben szeretném folytatni a pályafutásomat, és olyan korcsoportot kapok, ahol mondjuk a délelőttjeim szabadok, akkor az a jó, hogy ezzel a diplomával elvileg testnevelési óra adó is lehetnék, úgyhogy hogyha esetleg egy testi tanára van szükség, akkor nagyon szívesen jelentkezem a pozícióra, de viccet félretéve ilyen ambícióim vannak. Szeretem a gyerekeket, nekem is van 3, őket is szeretem gyorsan hozzátenni, ilyen dolgokba gondolkodok.
1: Minden jót kívánunk, és köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm szépen, örülök, hogy itt láttam.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. This is your boy Justin Bieber. Here it is, my new single. Hey, hey. 97.5 Táskarádió.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáim. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Indul a kertmozik szezonja. A mikrofonnál Bali Villő. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. Fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb és különleges szereposztással szórakoztat, ráadásul az alkotói az öniróniával és humorral sem spóroltak. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak. Bizonyosságot szerez arról, amit régóta sejtett, hogy ő száműzött a földön és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként végjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fantabéla kertjében és a közösségi központ Fekete-hegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szőkliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barna medve észlelés történt. Szőkliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szőkliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makas reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás vagy reumatoid artritis egy krónikus autoimmun betegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja. Brazíliában pedig, nem meglepő módon, már teljes fordulatszámon pörög a futballláz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt. A nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap sok felé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább lehet újabb csapadék. Délután 21-26 fokot mérhetünk.
0: Pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Pszichológiai tények, amiről még biztosan nem hallottál.
1: A pszichológia kétségkívül az egyik legérdekesebb létező tudomány, melynek segítségével akár szavak nélkül is információkat gyűjthetünk embertársaink gondolkodásáról, lélektanáról és viselkedéséről. Most olyan pszichológiai tényeket és trükköket gyűjtöttünk össze, melyekre ha odafigyelünk, akkor a mindennapi kommunikációnk és ismerkedéseink során is hasznosítható készségeket sajátíthatunk el általuk.
0: Minden barátság, amely 16 és 28 éves kor között született, nagyobb eséllyel lesz szilárd és hosszú távra szóló, mint az előtte vagy utána megkötött barátságok. Általában azok az emberek adják a legjobb tanácsokat, akik a legtöbb problémával küzdenek.
1: Az okos embereknek általában csúnyább a kézírásuk, mivel az ő gondolkodásuk gyorsabb, és azért nem képesek folyamatosan figyelemmel követni, hogy mit is írnak a papírra. Ha éjszaka nem bírod leállítani a fejedben kavargó gondolatokat, írd le őket egy papírra. Ez nyugtatja az agyad, és sokkal könnyebben fogsz tudni majd elaludni.
0: Azok az emberek, akik mindig mindenkinek a kedvében akarnak járni, általában leginkább boldogtalanok. Az átlagos időtartam, amíg egy nő képes titkot tartani, 47 óra és 15 perc.
1: Ha hosszú távon egyedül vagy, ugyanolyan káros tud lenni, mint ha 15 szál cigarettát szívnál el naponta. Folyamatosan változtatjuk az emlékeinket, minden alkalommal, amikor felidézünk egy emléket, változtatunk annak a részletein. Ez többek között annak köszönhető, hogy az agyunk nem képes felidézni egy múltbéli esemény részleteit.
0: Az életünk 30%-át ábrándozással töltjük. Képzeld el, hogy egy fontos dokumentumot olvasol a munkahelyeden. Nem érted a szöveget, ezért háromszor is elolvasod ugyanazt a részt, de ahelyett, hogy elgondolkodnál az olvasott szöveg tartalmán, valahol máshol vándorul az elméd. Ugye veled is megtörtént már. A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy egy átlagos napunk 30%-át ábrándozással, valóságtól teljesen eltérő gondolataink rabságában töltjük. Egy hosszú utazás során pedig ez a szám akár 70%-ra is felkúszhat.
1: Pillanatok alatt képesek vagyunk elfelejteni a döntéseinket, a naponta meghozott döntéseink 60-80%-át úgynevezett tudatalatti döntések alkotják, melyeket komolyabb töprengés nélkül hozunk meg. Ezek a pillanat törtése alatt közvetlen cselekvést váltanak ki, és olyan gyorsan történnek, hogy az agyunk csak minimális figyelmet szentel nekik. Többek között ennek köszönhető az, hogy otthonra eljöve nem vagyunk képesek

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásban egy értékes gyógynövényről tudhatok meg többet. A tavasz első hírnökei közé tartozik a medvehagyma. Rendkívül sokoldalú növény, amit ezerféleképpen fel lehet használni, ráadásul ez a vadon termő finomság nem csak ízletes, de kimondottan egészséges is.
1: Mi is az a medvehagyma? Fokhagymára emlékeztető, illatú és ízű, vadon termő fűszernövény. Tavasszal a lombos erdők alját szőnyekként borítják be levelei. Vigyázzunk, mert látszatra könnyen összetéveszthető levele a gyöngyvirágéval, ami mérgező.
0: Rövid ideig tart a szezonja. Március elejétől egészen május elejéig virágzásig gyűjthető. Boltokban, piacokon, utcai árusoknál is fellelhető, de akár mi magunk is gyűjthetünk az erdőben, ha betartunk néhány szabályt. Saját fogyasztásra naponta legfeljebb 2 kg-os mennyiségben szabad gyűjteni azokon a helyeken, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a szintén akkor virágzó gyöngyvirág levelével, ezért az első és legfontosabb, hogy tudjuk, mit szedünk le és viszünk haza. Az összegyűjtött leveleket mindig dörzsöljük meg, a medvehagyma levél valóban hagymaillatú, míg a gyöngyvirágé teljesen szagtalan. Általában árnyékosabb helyeken bukkanhatunk rá, és segítségünkre lehet még, hogy a medvehagyma virága apró és csillag alakú.
1: A medvehagyma nyersen is fogyasztható, így értékes hatóanyagai maradéktalanul kifejti gyógyhatásukat. A boltokban szárított, marzsolt levelei kaphatók, különféle kiszerelésekben, melyet fűszerként használhatunk, vagy forrázással fűzetet készítettünk belőle, és teaként ihatjuk. Tisztítja az ereket, jótékonyan hat a szív- és érrendszerre, vérhigító hatású. Normalizálja a koleszterin szintet. Teája köhögéscsillapító hatású, torokfájásnál, köhögésnél, megfázásos betegségeknél használ.

0: használjuk. Dohányosok számára is javasolt a reggeli köhögések enyhítésére.
1: Kombinációk más gyógynövényekkel. Csalán. Méregtelenítő, vértisztító hatását fokozhatjuk vele. A csalán is vérhigító hatású, ezért vérhigító gyógyszer szedése mellett ne alkalmazzuk egyiket se. Kakukkfű. Köhögés csillapító tulajdonságát erősíti ez az illatos gyógynövény.
0: Fokhagyma, galagonya és fagyöngy. Szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatását ezek a gyógynövények erősítik, ugyanakkor magas vérnyomás ellen is bevehető ez a kombináció. Csipkebogyó. Immunerősítő tulajdonságú gyógynövény, így a téli időszakban nyugodtan kombináljuk a medvehagymával.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan állatok, amikből már csak alig pár példány létezik. Hallgass meg ezt, és megtudod, mire ne vadász soha, már ha találsz ilyet.
1: Ilyen például az afrikai erdei elefánt, amiből már csak 95 ezer egyed él. Ez a fajta elefánt, a harmadik az elefántok nagysági sorában, csak 2-5 tonna körüli. Szegény elefántokból évente több tízezer példányt ölnek meg az orvadászok. Bruno Obel, a szervezet vezérigazgatója, eképp nyilatkozott. Az elefántok Afrikában kulcs szerepet játszanak az ökoszisztémában. Sürgősen véget kell vetnünk a vadorzásnak, és biztosítanunk kell, hogy elegendő életér kerüljön védelem alá.
0: Az amuri leopárd, más néven távol-keleti leopárd, a legritkább macskafajta a Földön. Általában 10-15 évig élnek, fogságban 20 évig. Sajnos ebből a fajból kevesebb, mint 81-et él még. A fő veszélyforrásokat az emberi beavatkozás jelenti, az illegális kereskedelem és az erdőirtás. Mégis van remény a faj fennmaradására, mert egyéb társaival ellentétben ő még nagyjából a vadonban él.
1: Kaliforniai barna delfin vagy disznó delfin. Ez a delfin faj nagyon kevés egyedből áll, ugyanis elvileg már csak 15 ilyen mosolygós delfin él összesen, és az is Nyugat-Mexikóban, így nem lehet vele találkozni, ha akárhová máshová mész nyaralni. Kipusztulások pedig nem is közvetlen emberi elhatározásból eredeztethető, ugyanis a halászok számára csak járulékos fogásnak bizonyul ez a kedves delfinfaj.
0: A fekete orrszarvú sokáig egész Nyugat és Dél-Afrikában elterjedt volt, de az orvadászat a 20. század második felétől kezdve drámai tempóban tizedelte meg a soraikat. Az orrszarvú tülkének több kultúrában is csodatevő gyógyító hatást tulajdonítanak, illetve afrodiziákumnak tartják. Ezt adta a kereslet az orrszarvúra vadászoknak. Mára sajnos már senki nem lát vadon élő példányokat, így csak az állatkertekben bukkannak fel néha.
1: Továbbá a borneói orangután. Ebből a fajból ugyan még egész sok van életben, de mintegy 2/3-ával csökkent 40 év alatt a számuk, a vadászatuk és élőhelyük pusztítása miatt, ami leginkább a fajirtásnak és az erdőtüzeknek köszönhető. Ezek az állatok leginkább fákon élnek, alig másznak le a földre, így esélyük sincs elmenekülni a gépek vagy a katasztrófák elől.
0: Végül, de nem utolsó sorban a house whale teknős. Más néven a sólyomcsőjű teknős. Ebből a tengerben élő fajból már csak egy teknős rád maradt. A kifejlett sólyomcsőrű tengeri teknősök általában 1 méteresre nőnek. A kihalásuk a halászhálóba akadás leginkább, de a tenger aggasztó felmelegedéséhez is köze lehet. De az az egy család biztosan nagyon boldogan szántja a habokat most is.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alak történetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelme Patroklosz történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklosz a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repit igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Hedrik Mira és Varga Villővirág. Az edzés fontossága az aerob és az anaerob mozgásforma.
1: Mozogni nem csak azért kell, hogy jól néz ki, hanem azért is, hogy egészséges maradj. A mozgás az egyik legmegfelelőbb módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a kondi fejlesztésére, a testzsír százalék csökkentésére. Két fajtája van, az aerob és az anaerob edzés.
0: Mindkettő energiatermelő anyagcsere folyamat. A mozgás erőkifejtése határozza meg az adott edzés tartományát. Bizonyos edzéseket tarthatunk csak aerob, vagy aerob és anaerob fázisok váltakozásával. Légzésünk alapján is meg lehet állapítani, hogy a kettő közül melyik edzésformát folytatjuk éppen.
1: Az aerob edzéshez szükséges energia nagy mennyiségű oxigén felhasználással történik. A szervezet az oxigén segítségével égeti el a rendelkezésre álló zsírokat és szénhidrátokat. Így biztosít elegendő energiát az izmok számára. Kis erőkifejtést igénylő mozgás esetén lép fel az aerob folyamat. Ilyenek például az aerobik, kocogás, hegymászás, úszás vagy a biciklizés. Növeli a kitartást, az állóképességet és általában nincs lihegés vagy kifulladás.
0: Akkor beszélünk anaerob mozgásról, ha edzés közben nem jut bőséges oxigén a szervezetbe. Magas intenzitása miatt rövid ideig tartható fent. Intenzív erőkifejtés közben játszódik le. Ez általában lihegést vagy kifulladást eredményez. Ilyen például a sprint, a súlyzózás és az izomerősítő gyakorlatok. Növeli a teljesítményt és az izomlázat. Na de miért is fontos a mozgás?
1: Egy 2010-es ajánlás szerint a 17 éven alattiaknak minimum napi 60 perc testmozgásra van szüksége. A 18 és 64 év közöttieknek viszont már 150 perc mozgást, vagy legalább heti 75 perc futás igénylene a szervezete.
0: A testmozgás a szívet is megdolgoztatja, növeli a jó koleszterin szintet, javítja az inzulinérzékenységet, hatásos az inzulinrezisztencia kialakulása ellen, javítja a kognitív funkciókat, csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát, növeli a szervezet oxigén felhasználásának hatékonyságát.
1: Churchill álláspontja egészen más volt, hiszen azt mondta, a hosszú élet titka a mozgásszegény életmód, a whisky és a szivar.
0: Szerinted Churchillnek igaza volt, vagy fontos az állandó mozgás és sportolás? Válaszodat írd meg nekünk!

0: 97.5. Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negative.
1: A Typo Negative egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Oktober Rust-tal, és rajongótábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negative azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek nevezte. El. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negative névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negative demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az orgona által vezérelt Set Me On Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts slágert takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bár Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitára. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negative 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd's Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternemek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rossz sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negative az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negative elvált.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Most Lana Del Rey-ről tudhattok meg többet. 1985. június 21-én New Yorkban született, és itt is nevelkedett fel. Katolikus általános iskolába járt, majd középiskolai tanulmányait ott folytatta, ahol édesanyja tanított. Énekelni a templomi kórusba kezdett, ahová gyerekként járt. 15 évesen elküldték egy bentlakásos magániskolába, a Kentbe, hogy kezeljék az alkohol problémáit. Mielőtt az éneklésre koncentrált volna, költő szeretett volna lenni. Szülei is nagyon szerették a zenét. Apja például country zenét írt, míg édesanyja énekelt is.
1: Érettségi után felvették a State University of New Yorkba, de halasztott egy évet. Ezután nagynénijével és nagybátyájával Long Islandre költözött. Itt pincérnőként dolgozott, majd a bácsikája megtanította gitározni, ezzel együtt rá is jött, hogy mennyi mondani valója is van igazán.
2: Csak ezzel a 6 akkorddal millió dal született meg a fejemben,
1: mondta az énekesnő. Ez áterést hozott a terveiben, elkezdett álneveken előadni városszerte nightclubokban és bárokban.
2: Egész életemben énekeltem, de nem terveztem ebből megélni,
1: árulta el később.
2: Amikor New Yorkba kerültem 18 évesen, klubokban játszottam, Brooklyn szerte rengeteg barátom és elszánt rajongom volt az underground világban, de csak szórakoztatás céljából csináltuk.
0: A Lana Del Rey név a hollywoodi színésznőről, Lana Turnerről és a brazil gyártású Folk Del Rey típusának nevéből rakta össze. Számaiban egyfajta sötét, az 50-es és 60-as évek filmes világát és kismértékben a film noir-t idéző hangulata jellemző, amelyet gyakran egészíti ki a szövegek hasonló mondani valója. A debutáló album Lana Del Rey néven jelent meg 2010 januárjában. Nagyapja, Robert Grant segítette a lemez reklámozásában. Így rövid ideig elérhető volt az iTunes-on is, azonban a kiadó letiltotta.
2: Lana maga kezdte leforgatni dalaihoz a videóklippeket iPhone készülékével, és az iMovie-n vágta meg őket. Feltöltötte YouTube csatornájára a végeredményt, a Video Games-hez, majd Blue Jeans-hez készített munkája internetes szenzáció lett 2011-ben. Itt figyelt fel rá a Stranger Records, akik hamar szerződést ajánlottak számára. 2012. januárjában megjelent a Saturday Night Live-ban, ahol előadta a két megjelent dalát. A fellépést hatalmas botrány ölelte fel. Borzalmas kritikákat kapott a nézőktől és a kritikusoktól egyaránt.
1: Végezetül pár érdekesség az énekesnőről. Az apja bár gazdag, sosem kért tőle pénzt. Los Angeles után a második otthon a London. Ezentúl lámbalázas, de próbálja folyamatosan leküzdeni, főleg a koncertjein, és ami talán a legmeglepőbb, hogy rajong az idősebb férfiakért.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Lépj ki a komfortzónádból!
1: Az életed során rengeteg gondolat államfut át az agyadon, de mennyit is valósítunk meg ezekből? Sajnos csak a töredékét, ugyanis mindig találunk valami kifogást, hogy most éppen miért nem tudunk vele foglalkozni. Összeszedtük neked a leggyakoribb kifogásokat, és adunk pár személyes tippet, hogyan kerüld el ezeket.
2: Az első a kifogás az idővel. Majd holnap megcsinálom, most túl elfoglalt vagyok, majd legközelebb. Ismerős mondatok, ugye? Legtöbben azért nem kezdünk bele új dolgokba, mert félünk az időtől. Sokkal könnyebb a kanapéról nézni a kedvenc sorozatunkat, mint az edzőteremben izzadni 2 órát. De vajon, amikor nap végén lefekszel, büszke lehetsz magadra?
0: Én egyébként azt szoktam csinálni, hogy lefekvés előtt mindig elmondok 3 olyan dolgot, amit aznap megcsináltam, és azt mondom, hogy na, ez tök jó, hogy nem halasztottam el másnapra. És ugye például itt az edzés hoztuk fel, ami igen, valószínűleg arra lesz mindig a legbüszkébb az ember, de szerintem akár egy jó könyv olvasása, vagy egy érzelmes beszélgetés is lehet olyan hasznos, ami így előre lendít téged, akár a célod eléréséhez is.
2: Hát én pont az az ember vagyok, aki mindent az utolsó pillanatra hagy, és nagyon összecsapom, és utána nagyon megbánom, és mindig megfogadom, hogy jaj, majd változtatok magamon, aztán valahogy soha nem jön össze.
1: A következő kifogás az, hogy rettegsz az ismeretlentől. Előfordul, hogy egy feladatot nem ismersz minden oldaláról. Mik lesznek a buktatói, az előnyei, és úgy összességében hogyan fog ez rád hatni? Nem árulok el ezzel nagy titkot, ha nem próbálod ki, örökké megválaszolatlanok maradnak számodra ezek a kérdések.
0: Az én módszeremhez csupán egy tollra és egy papírlapra van szükséged. Én egy táblázatot szoktam készíteni az év összes hónapjához, és minden hónaphoz 2 rubrika tartozik. Az első rubrikába egy olyan esemény kerül, amit még nem csináltam, a másodikba pedig egy új sportélmény, például elmentem jógázni vagy falatmászni, és ezek mindig egy ilyen új ilyen löketet adtak az adott hónapra, hogy majd következő hónapban ezt csinálom, meg azt csinálom, és így egész évben igazából így megvolt az a pörgés, meg az új kíváncsiság egy program után, és egész évben kutakodtam. Mi legyen a következő, és igazából így nekem a 2018-as évem egy annyira jó lett, hogy nagyon sok élmények gazdagodtam, új barátaim lettek, és az egész évemet így nagyon feldobta.
1: Hát igazából én nem vagyok ennyire táblázatfüggő, meg az ennyire nagyon komoly rendszerezésem az én műfajom, szóval ha van valami új, amitől úgy igazából félek, vagy nem ismerem azt a dolgot, akkor csak fogom magamat, és azt mondom, hogy na erre elmegyek, és ezt megcsinálom. Tehát nekem nem kell ez a valamilyen plusz, hogy na ezért csináljam meg, hanem én azt mondom, hogy megcsinálom, és akkor én megcsinálom. Aztán ha nem válik be, vagy nem lesz olyan, ami a fogamra való, akkor igazából abba hagyom, vagy nem megyek el még egyszer egy foci edzésre például, vagy box edzésre, vagy igazából bármire, hanem akkor abba hagyom, és ott pont. Kipróbálok, amikor legközelebb van lehetőségem valami újat. És igazából biztos, hogy fog jönni valami olyasmi, amivel lekötöm magam, és az nekem jó lesz.
2: Szerintem a legrosszabb, amikor a külső negatív hatások miatt döntesz máshogy. Ne engedd, hogy a környezetet határozza meg, mit csinálsz. Bizonyíts be nekik, hogy vagy olyan erős, hogy megvalósítsd az álmaidat. Gondold ki magadban, esetleg készíts pro-kontra listát. Indulj el a kiszemelt utadon. Ne aggódj, itt is csak az első lépés nehéz. Mikor már túl vagy az elején, és nem lehet lebeszélni téged semmivel, akkor mondd el a barátaidnak és a családodnak.
3: Minden este 6-tól 10-ig. A Táska Rádió esti showja.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Presti Zsófia és Marosán Dorka. A zenének nagyobb jelentősége van, mint gondolnánk. Az emberek fülhallgatóval közlekednek az utcán, a bevásárlóközpontokban, edzőtermekben, éttermekben, mindenhol szól valamilyen zene. Ha szomorúak vagyunk, zenét hallgatunk, ha bulizunk, zene szól, sokan még tanuláshoz, munkához, utazáshoz is zenét hallgatnak. Zene nélkül tehát nem igazán tudunk, és nem is tudunk soha élni.
1: Zenére szükségünk van, hiszen nagyon sok jó hatása létezik. A zene segít megküzdeni a mindennapos stresszel, de még a fájdalmat is csillapítani tudja. A zene nyugtató hatást gyakorol az emberi szervezetre, és abban segít, hogy jobban érezzük magunkat. Teljesen mindegy, hogy milyen stílusú zenéről van szó. A klasszikus zene épp úgy nyugtatóan hat az emberi szervezetre, mint a rock zene.
0: Hogyan segít a zene, vagy a zeneterápia stressz kezelésében? Elsősorban figyelemmel terő hatása van, hiszen amikor zenét hallgatunk, figyelünk a zene ritmusára, a zene szövegére, vagy csak dúdoljuk az adott dalt. Ezek nagyon jó lehetőségek arra, hogy kizárjuk a kavargó gondolatainkat, amelyek stresszt generálnak bennünk. Amikor idegesek vagyunk és elkezdünk zenét hallgatni, nem foglalkozunk az adott problémáinkkal, vagy annyira feltöltődünk energiával a zene által, hogy a gond vagy a zavaró gondolatok elrepülnek, vagy találunk valami megoldást rájuk.
1: A zene hatással lehet az agyunkra? Mikor zenét hallgatunk, nem csupán kellemes akusztikus ingereket élvezhetünk. A dallamok nagyon is komoly hatást gyakorolnak az agyunkra és az egész szervezetünkre. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az egyes zeneterápiás foglalkozások. Nagyon jó eredményeket értek el ezekkel a demencia, a Parkinson-kor, az autizmus és egyes szívbetegségek kezelésében.
0: A zene hatása az agyra legkülönbözőbb módon történhet. A zene hatása a lélekre, az emberre, a személyiségétől és a zene típusától is függ. De számít az életkor is. Az ember másra vágyik, és másként éli meg ugyanazt élete különböző szakaszaiban.
1: Tudtad? Manapság a zeneterápia pozitív és jótékony hatását egyre többet használják, például magas vérnyomás vagy mentális betegségek hatékony kezelésében. Általában a gondozás több irányú, a zeneterapeuták, orvosokkal, ápolókkal, szociális munkásokkal dolgoznak a depresszió, trauma, skizofrénia és egyéb állapotok enyhítésén.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Élő organizmus találtak az 5000 éves jégmúmiában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy struchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. Az ornithomismosaurusok, magyarul madárutánzó gyíkok, két lábon járó, gyors futású őshullők voltak, amelyek a kréta időszakában éltek körülbelül 66-145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak. 50-60 km per órával is képesek lehettek futni. Másodszor rendeztek Tacsitalit Székesfehérváron. Kétségtelen, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája a tacskó. Tulajdonosaik, kedvelőik rendszeresen szerveznek baráti találkozókat több hazai nagyvárosban. Székesfehérváron immár második alkalommal rendeztek Tacsitalit szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti M. Tóth István téren, ahol nem csak a fajta képviselőit, hanem más kutyákat is szívesen láttak. A tacskó töretlen népszerűségnek örvend a kutyatartók körében, aminek számos oka van. Ez a fajta rendkívül intelligens, bátor, karakteres személyiséggel rendelkezik. Tréfás, mozgékony és bájos külsejű elb, akit sokan használnak munkakutyaként, akár mentő és keresőkutyaként is, emellett remek családi kedvenc. Méretéből adódóan családi házban és lakásban egyaránt jól tartható. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmúmia Ötzi néven azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett Ötzin, akinek a testén és belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombákat, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodó. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobális élet ellenálló képességét, egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban, a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett őshazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Egyre valószínűbb, hogy 3 szezon után búcsút int a Bayern Münchennek Kim Min-je. Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint a dél-koreai válogatott középhátvéd igent mondott a Juventusnak, és szívesen csatlakozna Luciano Spalletti együtteséhez. A Juventus képviselői már felvették a kapcsolatot a 29 éves védővel, aki pozitívan fogadta a megkeresést.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap sok felé várható eső, zápor, zivatar. Majd napközben egyre inkább lehet újabb csapadék. Délután 21 és 26 fokot mérhetünk.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáim. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Indul a kertmozik szezonja. A mikrofonnál Bali Villő. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A teszt időszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktéren rendelkezik, és egy tonnányi árut szállíthat. Fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Megérkeztek az univerzum védelmezői. Már a hazai mozikban is látható film minden eddiginél nagyobb, kalandosabb, izgalmasabb és különleges szereposztással szórakoztat, ráadásul az alkotói az öniróniával és humorral sem spóroltak. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli. Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak. Bizonyosságot szerez arról, amit régóta sejtett, hogy ő száműzött a földön és igazából egy távoli bolygó uralkodójának a bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokban egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt találja. Ha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell szereznie, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, az univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere. Júniusban indulnak a népszerű kertmozik Fehérváron. Vetítések, főként végjátékok várják a közönséget az Öreghegyi Fanta Béla kertjében és a közösségi központ Fekete-hegy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. Az Aggteleki Nemzeti Park közölte, hogy 2026. május 31-én a Nemzeti Park északi részén, a Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 1-én az OMP déli részén Égerszög település külterületén barna medve észlelés történt. Szögliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az OMP természetvédelmi őrszolgálatának tagja észlelt medvét. Szögliget térségében a körülményekből ítélve a szombat éjszakai órákban vagy annál valamivel későbbi időpontban lehetett az állat, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem csak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás és a dohányzás is fenntarthatja a makacs reumás panaszokat, derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Az intézmény kutatói egy olyan modellt is felállítottak, amellyel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai. A sok ízületi gyulladás vagy reumatoid artritis egy krónikus autoimmun betegség, amely esetében az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Közeledik a 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtja, Brazíliában pedig nem meglepő módon már teljes fordulatszámon pörög a futballáz. Rio de Janeiroban ezúttal egy szokatlan jós vállalkozott arra, hogy megjósolja a torna első mérkőzésének kimenetelét. Egy cápa. A város akváriumában az állatnak Brazília és Marokkó válogatottja közül kellett választania. A cápa döntése egyértelmű volt, a nyitó meccsen Brazília győzelmét jósolta meg.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap sokfelé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább lehet újabb csapadék. Délután 21-26 fokot mérhetünk.

0: Szerinted miért kapod reggelente, hogy
1: Rozi Osbort? Ha tükör előtt Van Gogh festői művelet, ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyveden annyitok kép egy váltáska, már hiszem, hogy vas erelem első látásra.

0: vagyunk.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

95.7 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az édesvízi medúzák csendes inváziója zajlik Európában. Június 13-án szombaton nyit a városi strand. 8,8 millió forint gyűlt össze a rászoruló színházi dolgozóknak. A mikrofonnál Sárfjanka. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett őshazája a kínai Jangtze folyó vízrendszere, ám mára az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak. Az étlapjukon szerepelnek a halikrák, a rákok, a férgek és a vízbe hullott rovarok is. Június 13-án szombaton reggel megnyitja kapuit a vendégek előtt a Csitári G. Emil úszoda strandja, amely minden nap 8 óra és 19 óra között várja a kikapcsolódni vágyókat egészen 2026. augusztus 30-áig vasárnapig. A nyitás megelőző hetekben valamennyi szükséges karbantartási munkát elvégezték a szakemberek a medencéken és az épületeken. Megtörtént az öltözők és a vizes blokkok tisztasági festése, valamint az öltöző szekrények zárjainak javítása is. A játszótér 3 évente esedékes minősítése idén volt esedékes, amely ezúttal is sikeres volt, így megkapta a szükséges hatósági tanúsítványt. Komoly összefogással 8,8 millió forint bevételt hozott a színházi dolgozók szakszervezetének idei jótékonysági gálaestje, amelynek a Vígszínház adott otthont június elején. A befolyt összegből közel 60 rászoruló háttérdolgozó kaphat támogatást. 9. alkalommal rendezte meg jótékonysági gáláját a színházi dolgozók szakszervezete, amely idén összesen 8,8 millió forinttal gyarapította a Segítsünk Alapítvány forrásait. Pink őszintén beszélt arról, hogy miközben fél a magasságtól, mégis felszabadító élmény számára a színpadi légi akrobatika, amely koncertjeinek egyik védjegyévé vált. A Late Night with Seth Meyers műsorban a 46 éves énekesnő elmondta, hogy valójában kifejezetten rosszul viseli a magasságot, és egy korábbi élményt is felidézett, amikor egy szikla menti autózás során pánikba esett, és inkább kiszállt a járműből, mert már nem bírta elviselni a helyzetet. Ennek ellenére Pink mégis rendszeresen vállal extrém színpadi mutatványokat, elmondása szerint pontosan ez az ellentmondás adja az élményt. A félelem leküzdése és az adrenalin együttese. Úgy fogalmazott, számára ez a félelem érzése, és annak ellenére való cselekvés adja a valódi szabadságérzetet. Az elmúlt időszak csapadékszegény, aszályos időjárása miatt jelentősen csökkent a Gajapatakból a Malom csatornába jutatott víz mennyisége. A kialakult helyzet fokozott figyelmet igényel a város tavainak vízminősége és ökológiai állapota szempontjából is. A városgondnokság ezért a Bregyótónál, a Csónakázótónál, valamint a palotavárosi tavaknál levegőztető berendezéseket helyez ki és üzemeltet annak érdekében, hogy a csökkenő vízmennyiség ellenére is biztosítható legyen a tavak megfelelő oxigénellátása és az élővilág védelme.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Dinamo Bukarest elnöke elárulta, hogy már hosszú ideje figyelemmel kísérik Nuno Campos munkáját. Az ETA portugál trénerének érkezését hétvégén jelentette be a román élvonalbeli Dinamo Bukarest, miután a klub kivásárolta őt a szerződéséből. Nuno Campos 2028-ig írta le az élvonalban az ötödik helyet záró bukaresti együttesnél. Andrei Nicolescu, a klub elnöke részletesen beszélt arról, hogyan került a tréner a vörös-fehérek kispadjára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma sok felé várható eső, zápor, zivatar, majd napközben egyre inkább lehet újabb csapadék. Délután 21-26 fokot mérhetünk.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Most az alvászavarról lesz szó. Az alvászavar egyszerre lehet tünet és betegség is. Az alvás során a szervezet takarékműködésre kapcsol, regenerálódik, valamint fellazul a környezettel való kapcsolata. Ha valaki túl keveset vagy túl sokat alszik, akkor az egyaránt fáradtsághoz vezethet. A kialvatlanság számos negatív következményt okozhat. Ilyen a hangulat és memóriaromlás, rontja a munkahelyi teljesítményt és növeli a baleset kockázatát. Életünk átlagosan egynegyed részét alvással töltjük, így mennyiségileg sem elhanyagolható.
1: Az alvászavaros betegek 15%-ánál valamilyen szíves feszültség mutatkozik. A betegek túlnyomó része nem is érzékeli a nappali feszültséget, csak az alvászavar jelentkezésén keresztül érzi a problémát. Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként alvászavart, de a túlzott koffeinfogyasztás is okozhat ilyen problémát.
0: Az alvászavarnak 4 nagy csoportja van. Az első a diszomnia. A legismertebb a diszomniák között az alvási apnoe szindróma, mely főként a horkolás közbeni hosszas levegővétel kihagyásáról ismerhető fel, melyet egy horkantásszerű nagy belégzés követ. De ide soroljuk a nyugtalan lábszindrómát, amely egyfajta zsibbadás vagy fájdalom, mely nem hagyja pihenni a végtagot. Ugyanez a kategória a hirtelen nappali elalvás, a narkolepszia.
1: Második csoportja a paraszomnia. Ennek a legismertebb változatai az éjszakai rémálomból főriadás, az éjszakai bevizelés és az alvajárás. Harmadik csoportja az inszomnia. Az inszomnia álmatlanság, alvás elégtelenség egyfajta állapota, amikor a páciens permanens fáradtságot érez. Kívánja az alvást, mégsem tud elaludni. Az alvás nem pihentető, felületes, illetve túl rövid ideig tart. A folyamatosan fennálló inszomnia túlnyomó többsége tünet. Hátterükbe körülbelül a felénél mentális betegség áll. De lehet belgyógyászati, neurológiai betegség vagy életmódbeli okok.
0: Utolsó csoportja az alvászavaroknak a hiperszomnia. Ez nappali fáradtsággal járó zavar. Látszólag erre semmi oka a páciensnek, mivel elegendő időt szán a napi szinten az alvásra. Azonban a pihenéssel töltött idő nem kielégítő a szervezet számára, felszínes. Az alvási apnoe szindróma ilyen állapothoz vezet, mivel a légzés szünetek, fulladások folyton felébresztik a szervezetet, mély alvásba a szenvedő csak nagyon minimális mértékben merül, ami hosszabb távon kimerülést okoz.
1: A narkolepszia is egy alvászavar, jellemző, hogy bármikor akár nappal is néhány percig tartó mély alvásra tör a betegre. Jellemző további tünetei az alvásparalízis. Ébredéskor vagy elalváskor rövid ideig tartó teljes mozgásképtelenség áll be. Előfordul az elalváskor jelentkező érzékcsalódás, halucináció, mely intenzív érzelmek hatására fellépő hirtelen tónusvesztés, összeesés, anélkül, hogy elveszteni a beteg az öntudatát, azaz nem ájulás. Hiperszomniás panaszokat a depresszió és a szorongás is okozhat.
0: Általában az alapbetegség kezelése után az alvászavar is megszűnik. Ezek a zavarok nem csak a szervezet regenerálódását nehezítik meg, hanem a mindennapos fizikai és szellemi tevékenység elvégzését is. Ezért ajánlatos ezeket kezeltetni.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Rónai Kitti, Györösi Antónia és Töreki Léna. Talán sosem repültél, de ha mégis, majdnem biztos, hogy nem beszéltél még pilótával.
1: Ezt a nem mindennapi foglalkozást ismerheted meg most. Füri Viktor első tiszttel beszélgetünk.
0: Miért döntöttél úgy, hogy pilóta leszel?
2: Ez valahogy így, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor kattant be ez a pilótásdi repülős dolog. Sokan ismerőseim közül szimulátorra játszottak otthon számítógépen, és ennek volt egy ilyen külön faja, amit egyébként pont itt a suliban javasolt az igazgató, akkor a Lovranics József. Úgy nézett ki, hogy mindenki otthon repült a kis számítógépén a repülési szimulátorra, ezt így továbbfejlesztve, ezt egy online közösségi térben csináltuk. Tehát gyakorlatilag teljesen ugyanúgy nézett ki, mint amit most a valóságban csinálunk, csak ott annyi volt, hogy mindenki otthon ült a számítógép előtt, és ugyanúgy volt, aki irányított, és volt, aki repült, és nekem ez ott így becsípődött valahogy ez a repülés dolog, és én ezt akkor kitaláltam, hogy én ezt szeretném, és akkor utána úgy alakítottam a kis életemet, hogy sikerült is, szerencsére.
1: Milyen volt az első repülésed?
2: Nekem az első repülésem az 14-13 éves volt, amikor volt, és akkor édesapámmal mentünk Japánba egy üzleti útra, és nagyon érdekes egyébként, mert mindig a kollégáimnak szoktam mesélni, amikor Párizsban gurulunk el a terminálok mellett, hogy átszállással mentünk Japánba, és Párizsban volt az átszállás, és az egyik terminál végén van egy ilyen nagy ablak, és előttem megy el a gurulóút, és a gurulóútról, vagy az ablakból néztem a repülőket, ahogy mennek el a gurulóúton, és most mindig, amikor elmegyünk a terminál mellett, akkor szoktam erre így visszaemlékezni, hogy én is ott álltam annó ilyen kis 13 éves fejjel, és néztem a repcsiket.
0: Volt példaképed?
2: Nekem a Lindbergh az, aki egy kicsit ilyen példaképem, ugye ő volt az első, aki átrepülte az Atlanti-óceánt leszállás nélkül a Spirit of St. Louis-val. Egy kicsit őt tekintem úgy példaképnek, de ő is inkább egy ilyen pionírja volt ennek az egésznek.
1: Hány országban jártál eddig?
2: Igazából a jelenlegi munkám mellett legfőképpen Európában belül dolgozunk. Tehát Európában én úgy gondolom, hogy nem volt olyan ország, ahol nem lettem volna, talán Svédország az, ami kimaradt.
1: Miért a nagyobb repülőgépek mellett döntöttél?
2: Igazából engem a kisgépes világ is nagyon érdekel, illetve a mai napig nagyon mozgat, és szeretnék benne maradni. Nyilván az egy kicsit költségesebb dolog. Általában az úgy néz ki, hogy mindenki kisgépen kezdi, azokon csináljuk meg az alapképzéseket, és akkor úgy megyünk följebb egyre nagyobb és nagyobb repülőre, illetve hát ki hol találja meg a helyét, vagy a végső számítását, és én a mai napig szeretek is repülővel repülni, és nagyon szívesen csinálom.
0: Milyen repülőket vezettél eddig?
2: Én egy SF-25-ös Falcon kezdtem, az egy motoros vitorlázó repülőgép, és akkor onnan Cessna 152-es, 172-es, 182-esre repültem. Ezt követően a két motoros típusom az egy Piper Seneca volt, valamint én a nagygépes karrierem

0: Remet azt egy Boeing 737-esen kezdtem, és akkor már 3 éve pedig egy másik cégnél dolgozom 757-esen.
1: Van korhatára a pilótaságnak?
0: A legelső szakszolgálati engedélyt az 16 éves kor alatt nem lehet elkezdeni rá a képzést. Ugye 17 éves korban lehet megkapni, tehát ez végülis hasonlít az autójogosítvány megszerzéséhez. A nagygépes kereskedelmi pilóta, az, ha jól tudom, akkor az 21 éves kor alatt nem lehet senki, és ez 65 éves korig lehet csinálni a kereskedelmi repülés részét a dolognak.
2: Ki kerülhet be az iskolába? Van-e valami feltétele a repülőgépvezetésnek?
0: Igazából én nem repülős iskolában jártam. Magyarországon ugye csak Nyíregyházán van repülős iskola, ahol egyetemi keretek között oktatják a repülést is. Oda nagyon nehéz bekerülni, magas a pontszám. Én nem is pályáztam, hogy oda menjek, amikor végeztem a gimnáziumban. Magán cégeknél lehet képzéseket venni, és akkor gyakorlatilag ilyen egyesével is. Tehát, hogyha valaki mondjuk csak magának szeretne repülni, nem tudom, évente párszor, akkor ugyanúgy kezdi el, mint ahogy én elkezdtem. Ugye ma már vannak ilyen integráltabb képzések is, de ezek a lépcsők, ezek mindenkinél ugyanazok.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vas Eszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és ink kombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, hogy vagy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen, nem, találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy úgy környezetben, és mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra, szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akarj minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
0: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.
3: Hoppá. Szevasztok, hey!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lesdár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája. Hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetősége futat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás, de a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet, és ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések, ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigül Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munkavilágát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszig tartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.
2: 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambögyi Glória Bella.
1: Ma hoztunk pár hasznos tippet arra, hogy hogyan válhatsz te is profi íróvá.
0: Ír minden nap, keresd meg rá az időt. Létezhet az úgynevezett alkotói válság, de ezek sosem hosszú életűek, és egyébként is önértékelési problémából fakadnak, illetve ötlethiányból. Ha nem írsz minden nap, akkor az agyad elveszíti a ritmust. Akkor is írj, ha 3 nap múlva a nagy részét kitörled. Dolgoztasd az agyad, mert munkanélkül sosem lesz készen a könyv.
1: Csukd be a füledet a tévhitek, saját félelmeid, mások negatív hozzáállása előtt. Csak az építő jellegű kritikát és a fejlődési pontokat figyeld.
0: Járd a saját utadat. Nem ciki egy hónap alatt megírni egy könyvet, vagy magánkiadásban könyvet megjelentetni.
1: Írj olyan könyvet, amire kíváncsiak az emberek, amire lesz kereslet, olvasóközönség. Ne írd meg az élet történetedet, ha előadást szeretnél generálni, mert az unalmas és a kutyát sem érdekli. Az olvasóközönség leginkább saját magát szereti.
0: Az írás akkor tart sokáig, ha sokáig csinálod. Ha minden nap írsz, pár hónap alatt végzel.
1: Készíts vázlatot, mindig ezzel kezd az írást.
0: Nem kell mindig egyedit kitalálnod. Lehetnek klisék a történetedben, ha egyedi módon tudod előadni. Írhatsz varázslós vagy erotikus történetet, ha tudsz adni valami pluszt, amit mások nem.
1: Az ihlet jó barátod, de ne várj rá. Ülj le és írj, mintha csak munkába mennél. Az elhatározás fontosabb faktor az írásban, mint a tehetség. De ha mindkettővel jó viszonyban vagy, bestseller író is lesz belőled.
0: Ne tartsd vissza az ötleteidet, mondván ezt a csavart a következő könyvben írom meg. Ha sokat írsz, egyre kreatívabb leszel, nem kell a szomszédba menned ötletekért. Adj bele mindent!
1: Jobban teljesítünk, ha a határidő lebeg a szemünk előtt, főleg, ha ezt a határidőt mi magunk állítottuk fel. Nem szabad arra várni, hogy megjöjjön a kedvünk, az ihletünk, a motivációnk, mert akkor sosem cselekszünk.
0: Ahhoz, hogy kitaláld, miről is írj könyvet, pontosan tudnod kell, mi is a célod a készművel. Miért akarsz írni? Légy magaddal kíméletlenül őszinte, és tárd fel pontosan az okaidat. Szinte mindnyájan azért írunk, mert hatással szeretnénk lenni a körülöttünk élő emberekre, és mindezért pénzt is szeretnénk kapni, de ennél pontosabban.
1: Arról írj, ami igazán fontos neked, ami szívből jön, ami fűt, ami ébren tart éjszaka, ami neked az életben számít.
0: Ne arról írj, amiről mások, és ne úgy, ahogy mások, már csak azért sem, mert fogalma sincs róla, nekik működik-e.
1: A fejezet címek legyenek olyan hívogatóak, mintha blogot írnál.
0: Akármiről is van szó, ne várd, hogy rögtön profin lép fel. Gondolj bele, van egy kis magoskád, amit el szeretnél ültetni. Mit vársz tőle? Hogy megmaradjon és kicsirázzon, nem az, hogy egyből zamatos gyümölcsöt teremjen. Éppen ezért ne várd az első írásodtól, hogy jó legyen. Írj és tanulj, és csak ennek a kettőnek az intenzitásától függ, mikor lesz belőled profi.
1: Tanulj attól, aki már jól csinálja. Olvasd könyveket írásról, vegyél részt online és személyes tanfolyamokon. Attól tanulj, aki már elérte azt, ahová te szeretnél fejlődni.
0: Olvasd sokféle történetet, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni, hogy mások hogyan írnak.
1: Ha úgy érzed, ezeket a pontokat teljesítetted, és már meg is van a következő könyved története, akkor ragadj papírt és tollad, és ami eszedbe jut, kezd el írni.
0: Ha van valami ötleted, még mire lehet odafigyelni írás közben, azt írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táska Rádió. Make some noise.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Manap...
1: Te is túllépsz, majd úgyis, bár tudnám, hogy miért.
0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Manap...
1: Te is túllépsz, majd úgyis, bár tudnám, hogy miért.
0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Manap...